0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos, Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát mindenkinek az éjszakás műszakhoz. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Érdemes figyelmesen hallgatni a következő zenét, mert hogy ilyen dance dalt nagyon ritkán lehet rádiókban, napközben, rotációban hallani. Tele van nagyon-nagyon különleges megoldásokkal. Hát nem véletlenül Lost Frequencies egy igazi művész. Leave it all, csak itt a rádió.

0: time.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosságot

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Egy apró seb a szájban általában nem ad okot aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papillomavírus főként a szájgaratban okoz rosszindulatú laphámrákot, a szájgarati daganatok akár fele is HPV-asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
1: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, és jön a dal, amire 10 hosszú éve vár az egész világ, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban már elkezdett dolgozni ezen a zenén, aztán elsodródtak egymástól, óriási sztárok lettek mind a ketten, és 10 évvel később, 2026-ban elővették, leporolták, és végre kiadták Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, csak itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános wifi hálózaton. A VPN-t sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasan nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió E! Indul Magyarország le-

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és vannak igazi nyárvégi hangulatú dalok, na ez a most érkező zene abszolút ilyen jó kis modern 2026-os popdance. Loi, David Puentes és a Golden Summer.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés. Kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nem, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: aki gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz érkezik most egy vadonatúj megjelenéssel. Nagyon friss, nagyon előremutató, nagyon 2026-os a hangzásvilág. Egy bombasztikus, nagyívű vokállal. Robin Schulz, Barbs és a Better Times.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma napos, időnként kissé felhős, többnyire száraz időre számíthatunk, délután 14-19 fokkal. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatára még tart a társadalmi egyeztetés. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái és hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren, amelyben 12 ember meghalt, 309 pedig megsérült. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. A történteket az amerikai elnök és az ENSZ főtitkára is elítélte. A támadásért a jemeni húszi lázadókat teszik felelőssé, akik azonban egyelőre nem vállalták magukra az akciót. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szükség, aki képes megállapodni a háború lezárásáról. Trump bírálta az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat is, közben az Egyesült Államok ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat, miután Trump és Putyin több hónapos szállításokról állapodott meg. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte több órás napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekedhet a felhőzet. A Dunántúlon és a középső országrészben naposabb időszakok várhatók, míg keleten helyenként több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északnyugati szél néhol megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Egy apró sebb a szájban általában nem ad okot aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papilloma vírus főként a szájgaratban okoz rosszindulatú laphámrákot. A szájgarati daganatok akár fele is HPV asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános wifi hálózaton. A VPN-t sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasan nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Tamás küldte, jó reggelt zsiványok, 73 éves nagymamám ott van 5:30 óta.
2: Hoppá!
1: Itt van.
3: Hol vagy, Nagyi?
2: Nagyi!
1: Csak vicc.
3: Nagyi csak azt mondta, hogy ide jön, közben lement a presszóba.
4: Ott van, tartja felfelé, nézd oda, ott a botja.
2: Ülőszék.
4: Egy bottal.
1: Azt mondta,
4: ülőszék.
1: Pörögni is fog,
3: ha nyert. Hallod, a Nagyi hozott egy ülőszéket.
4: Csodálatos, de
3: mintha
4: egy csodálatos.
3: Retroki településen lennék, ott mindenkinek ilyen van. Azt a mindenségit neki, úristen.
4: Bár ott... nekem is lenne ilyen, nem kéne ott áldogálnom a játszótér mellett, mint egy nyomorult.
3: Megőrülsz, egyszerre szék, és egyszerre bot. Ha össze van zárva bot, ha kicsit szétnyitja, akkor meg
4: menjél
3: szék.
4: Még, Feri, ott
2: megyek, csak közben mondom, hogy ha a monitorra néztek, vagy a kivetítőre, itt teljes kemping, egy család kempingezik a terület közepén.
1: Tüzet raktak
2: már? Három gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide is, csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
3: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik telepőség, most már nagyik, akik ülőszékkel jönnek. Ennyi gyerekek, így múlunk
1: el. Minden változik.
2: Egy keresztnevet hadd kérni.
5: Ágnes vagyok.
2: Ágnes, drága, magát kiküldték ide.
5: A fiam küldött, ő most még uton van, bezett, dolgozik,
3: és nagyon ott jó a gyerekim. Megvagyunk, tízik
2: csak a nagy. És maga megfogta és jött.
5: Igen.
2: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
5: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
2: Há, igen, látom, hogy idős az ember, akkor ez csak előkapja és leül.
5: Gerincműtét után.
2: Akkor így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
5: Hát egy óra múlva szerintem itt lesz.
2: Addig meg kitart.
5: Ki? Még utána is maradok vele.
2: Kulcsa van?
5: Még nincs, de majd remélem lesz.
3: De lopok egyet.
2: De valakit
3: lesz. Nincs, de mindjárt kasztázok egyet.
4: Úristen, akkor adjunk egy kulcsot már. Nem, most miért
3: tessék,
4: van a mamának
3: kulcsa. Adjunk kulcsot.
1: Egyébként hát, az van, hogy tegnapról maradt egy.
3: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk itt kulcsot adni, 10-re az egész STK ideért. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Duna Plázához. Jó, de egyébként
1: szerintem akik itt vannak, azok egyet értenek azzal, hogy 73 éves nagyon már.
3: Guruljon a néni egyet, ha jól gondol a szőnyegen, gyerekek.
1: Vagy csak pörögjön.
3: Vagy csak pörögjön egyet a széken. Brékeljen egy kicsit a néni, ha gurul egyet, azonnal övi a kult. Jó, meglátjuk természetesen. De fia, ülőszék. Itt tartunk, gyerekek. Ez van. Hát ez
4: igen,
3: ilyen.
4: De hogy ki az, édesem? Ki szereti a fiát még 73 évesen, hogy eljön hajnapba a kedvéért beállni a
2: mindenki.
4: Sorba. Igen. Hát ez annyira
3: igen, és
4: dolog.
3: Megnyerni, és egy olyat brékelne, itt tudod, fejemből, és helikopter.
2: Eldobni a széket.
3: Igen, eldobni a széket. Minden. Úristen, de jó lenne. Ági néni eltök még Ferinek egy angol spárgát is beígért.
2: Bizonyám.
3: És megcsinálja.
2: Hát, Ági néni egyébként jelen pillanatban reggelizik.
3: Nagyon jó, szeretjük.
2: Ági néni fölkészült rajongója a Rádió 1-nek, ugye?
4: Ne terrorizáld már Ági néni reggelizés közben.
2: Nem terrorizálom, ez csak egy képfestése volt arról, hogy mi történik. Most mit tetszett, milyen szendvicset hozott? Vajas kenyeret. Kérlek, szépen Ági néni ül itt elő, és vajas kenyeret eszik. Na. A világban így rend van. Na. Ja, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
6: Bármeddig.
2: De miért iskola, meg ilyesmi?
6: Szabadnap.
3: Oj, de jó, így kell.
1: Mi? Hány szülőigazolás van most?
6: 10.
1: Ó,
3: arra. 10,
4: neki csak 5-öt adnak.
2: 10, és már most meg vagyunk veled.
4: Ennyi, ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is vettek.
3: 10-et leigazolhatsz, te szülőként?
1: Igen, szülőként.
4: Fél évente 5-öt, nem? Összesen egy évben 10-et.
3: Igen, egy évben 10-et. Aztán, hogy az hogy osztott be?
4: Irány javaika!
1: Aztán nagyon közleti orvos.
3: Igen, aztán feljött egy orvos ismerős, hogy tudja, hogy
2: szeretitek?
7: Igen.
2: Melyiket? A pisztáciásat szereted, vagy a mogyorósat?
7: Mogyorós.
2: Hozom.
3: Ennyi? Nézd, hát ilyen egy rendes ember.
2: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
3: Amilyen köszi öreg, akkor a szíve
2: van. Egyet adok oda, a többi a miénk. Egyének,
3: hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
2: Valahol ott van középen.
3: Nagyon
2: középen.
3: Jó.
2: Ez a katlan.
3: Jó.
2: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
3: Vidd magaddal az jó áldozatokat.
2: Hát akkor, 3, 2, 1, na? Tessék.
3: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk. Ott a zene, add be a zenét közben. Hogy gurul? Hogy? Beszarok és gurul. Geniális. Nagyon jó.
2: Mi fáj szívem?
7: Nem vagyok olyan fiatal.
4: Ági néni nem ezt mondta.
3: Micsoda, hát nem hallottad, így van. Ági néni 3-4 hétkor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Nagyon durva volt.
2: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
3: Jó, guruljon egyet.
2: Vagy nem önkéntes, hivatásos. Bocsánat, arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófavédők.
8: Azt nem.
2: Látod? Na, ennél sokkal...
3: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel megtalálod a...
2: Ez a népegyszerű gyermeke, látod?
3: Mindenkivel megtalálod a közös hangot.
2: Na, a szituációban ég a ház. Jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kisgyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza, zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő, és...
3: Figyelj, indul a zene, figyelj!
2: Gyerünk! Hát beszarsz!
3: Figyelj, és gurul, hallod?
2: Vissza is, vissza
3: felnőtt
2: is!
3: Emberek kulcsjel gurulnak, felfoghatatlan, mi történik.
2: És
3: teljesen szürreális! Teljesen szürreális! Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyed gurulás volt. Nagyon jól nézett ki ez is.
4: De nézd csak oda, nézd oda, fordulj meg fel, még fordulj. Ott van, tessék, a pálinkás tarajos fickó.
3: Ott, na, hozd őt! Hozd őt!
2: Gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is. Na, milyen a pálinka?
8: Szilva.
2: Egészségedre. Keresztneved?
8: Józsi.
2: Te főzted?
8: Én.
4: Józsi nem a fia amúgy a Ferinek?
8: Én csak cefésztem, de a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
3: Bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
2: Tessék.
3: Figyelj, elmondom neked, ha most azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
2: Mondta csak nem mikrofonba.
3: És ő kapja a kulcsot.
2: Józsi kisfiam.
3: Józsi kisfiam, tiéd a kulcs, kis ki a konténer.
4: Nagyon jó.
2: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
3: Nagyon jó. Micsel, levetközik Mesztelenre? Lesz egy Mesztelen gurulásunk is. Nagyon jó. Egyre jobban szeretem.
8: Akarjátok?
3: Hogy mesztelen legyél?
1: Vagy, hát de.
3: Mesztelenül gurulnál?
4: Nem.
3: Gyerekek
4: vannak, sárcai.
3: Nem baj. Takarjuk el a szemüket.
2: Eltakarod a szemét.
4: De figyelj, Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most még
1: de, de ő szeretné.
8: Azért úgy érzem, hogy a mesztelen elég erős esélye. Figyelj,
3: ha gurulsz egyet mesztelenül, a saját pluszkulcsomat odaadom.
4: Tudtam, hogy ezt
2: mondod. Nem is a tiéd.
1: Nem, most állom föl.
3: Hát ilyen nincs, gyerekek. A legszürreálisabb. Nagyon jó. Már fél mesztelen.
1: Mester, menjünk már ki.
2: Ne vedd le! De, ne veszi a nadrágát.
3: Persze, hát ne vicce.
2: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek
3: meg a gyerekek. Ez
1: egy rádió műsor.
3: Komolyan mondom, ilyen jó férfi is.
1: Van még rajta valami? Hát
2: mutasd meg az alsó gatyáját.
3: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami? Az alatt még van valami?
8: Hát azt nem akarod látni.
1: De hogy is
3: honnan
1: nem.
3: Tudod, te hogy nem? Láttam én már mindent
2: csak
3: igazából.
2: Csak szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
4: Mi állunk. Hát Zurikát a kutyának.
1: Sajnos nem sokat látunk.
3: Úgy érzem, elindult egy ilyen licit, tudod, én mesztelenre vetközöm. Én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
8: Pénzért bármit.
3: Nézzük meg, hát ezt láttunk el, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik. Egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
2: Hozta Baukó Éván, gyerekek!
3: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért, hát nem sokat láttam meg. Nincs ilyen, hogy októberben.
8: Köszönöm szépen.
2: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
3: Okay. Így van. Figyelj.
1: Büszke lehetsz rá.
2: Ja, és nézd meg.
3: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki vitom, levágja a nagylábujját, megesszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor...
2: Láttad a példát az előbb, ugye, a mesztelen gurulást, tudod-e hozni ugyanezt?
9: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem ez most beszél. Egyetemen kéne lennem.
3: Wow.
9: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
3: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. De jó.
9: Persze.
3: Milyen suli vagy, milyen egyetem?
9: Én a BMR-re járok mérnökire.
4: Jó, de melyik szak?
9: Környezetmérnök vagyok.
4: Jó, akkor nem késett a semmiről.
3: Ilyen sok...
4: Na, szóval...
2: Mondjuk bármi lehet.
3: Sok pasi között, ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
9: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van, főleg így a VBK-n a vegyészek meg a biomérnökök.
2: A VBK az vörösboros.
3: Igen, azt én is ismertem az egyetemről már. A VBK-t.
9: Hát, vagy van ádium, borkálium.
4: Jó, szép.
3: Oda nézzél!
4: Melyik kollégista vagy?
9: Nem. Én nem vagyok kollégista.
4: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
9: Nem saját, albérlet.
4: Albérlet. Ebbe lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravált?
9: Persze, mindennek megvan már.
4: Jó.
2: Jó, egy keresztnevet és egy gurulást.
9: Eliza,
3: de szép neved van.
2: Eliza. Zene, Eliza.
3: Nézzük meg, mit tudnak az egyeztemisták. Add a zenét, nagyon beindult. Jöhet a zene, hangosabban. Ez az.
2: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
3: És gurul.
2: És kinyújtja a végtagjait a végén.
3: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfében. Nagyon jó. Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcs oda is.
4: Ez a BMW Spiritus. Ez a BMW Spiritus.
3: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
2: Akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
3: Tűzoltónak szerintem menjem.
2: Jó, a tűzoltónak van egy.
3: A vetkőző srác.
2: A vetkőző srác kettő.
3: És a lány, nem? Csajok?
1: A egyetemista.
3: Egyetemista. Akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kioszthatunk, hogy még legyen.
4: De akkor azt nagyon meg fogjuk gondolni.
3: Azt nagyon.
1: Dobjuk be.
3: És csak a családtagjaink számítanak.
1: Gyere ide, Benike.
4: Hozott magával egy létrát, hát most látod, hogy létránál.
3: Létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy szimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsért.
1: Gyere hátra a kontinőr
4: mögé. De itt volt a létra, a Dunaplázába osztod a sajátot?
2: Tényleg lopott.
3: Igen, lopott a létra. Na várjál, kimegyünk. Szóval hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk van még. Egy kulcs mindenek felett, így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan lesznek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni. De azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni. Körülbelül 200-aknak már adt, vagy 200-nak adtunk. Mi a helyzet?
10: Sziasztok!
3: Szia!
10: Szia, Tibi vagyok.
3: Hello, nagyon örülünk neked, Tibi. Tibi, mi
2: is Tibi is
1: létlás, örült. Tibi.
10: Igen. Én is őrült vagyok, igen.
3: Igen, honnan jöttél, Tibi?
10: Innen Pestről, Kőbányáról.
3: Min állsz? Létrám?
10: Létra, persze.
3: Létre, hoztad magaddal?
10: Így van.
3: Nagyon jó. És mivel foglalkozol? Mivel jöttél? Van kocsid?
2: Akkor neked már nem kell.
3: Na most elszóltad magad, látod?
10: Hát, igen.
3: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
10: Tömegközlekedéssel.
3: Lóval.
10: Lóháton jöttem.
1: És vele járni?
2: Hogy tudna már?
3: Tudsz?
10: Persze, csak bár az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó.
2: De most azért semmi. 2 méter tudsz
4: de
2: menni, utasd
4: már. De festőmázoló vagy, Tibi?
10: Nem, villanyszerelő vagyok.
3: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt.
4: Bekerültél
3: a szimpátia körünkbe, így igen, van, igen. Még gondolkodunk.
2: Tibi maga a végtelen nyugalom, igen. Gyerekek.
3: Viszont szólaltassuk már meg egy-két kulcs tulajdonos, csak hogy ébredt, mit érez, ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pessimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered.
11: Kollégáimnak 2 napig csengett a füle.
2: Mitől?
11: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
1: Képen vágtad őket.
3: Igen. Nálunk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték kulcsot?
2: Hol nyerték kulcsot?
11: Attisnál.
3: Attisnál.
2: Áruló, vehetünk tovább.
3: És őrült csikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
11: Hú, én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
3: Igen?
11: De
4: kulcsról beszélünk.
3: Hagyjuk a szerelmi életedet, mi van a kulcsom?
2: Elleségem
4: most az enyém lesz.
11: Én már megbeszéltem a főnök úrral, megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem.
2: Szóval az áramot is elintéztük.
3: Azt a mindenit. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez. Na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni így random, jó? Tehát, hogy így, ahogy csináljuk, mondunk egy nevet. Mondjuk, Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy, mit érzel, mit gondolsz?
12: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
3: Bízod magadban?
12: Igen.
3: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
4: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami vuduszertartás eszközöket tart.
2: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszín. Jó.
3: Igen. Szuper. Jó, van egy kulcs, és egy igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezd a lakatba, és nézzük meg, hogy nyitja-e. Mit látunk?
2: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele sem megy. Ne. Ha jó. Nem megy bele, akkor...
3: Van-e feszítőd, pajszerod, esetleg van-e másod?
2: Erővág.
12: Itt van a karom.
2: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnos sajnálattal kell közöljük, hogy ez a kulcs ez nem fogja kinyitni a hallgatót, mert bele sem megy.
3: Köszi, Dávid.
1: Tovább szűkült a
3: kör. Akkor Feri, jól mondom? Feri.
12: Olyan, mintha hibás lenne ez a kulcs.
2: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs.
4: Lakatos hát mesterkel.
1: Hoztál a flexet?
2: Ez nem egy másik lakatot.
3: Nem ment bele. Nagyon sajnos. Jó. Másik lakatot.
2: Feri, köszönjük,
3: köszönjük szépen. Oké, jól van. Nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel. Te a Sebestyén. Azt a mindenit.
2: Hát, a rokon.
3: A rokon. Nézzük meg, hogy a rokon nyitja.
4: De nem csak Istenem. Név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
3: Hát nyissál akkor egyet. Jó? Nézzük meg. Remeg a kéz. Konkrétan remeg a kéz.
2: Hát egyelőre ez se akarja. Azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad. Úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos...
10: Nem
13: Sajnos nem.
3: Sajnos nem. Sevikém, köszi, hát ez családom belül akkor.
4: Ő vissza a kocsiba, nem sokára indultak haza Balázsra.
3: Nem minden sebesség szerencsés.
1: Pár a meleg leves.
2: Jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? 1, 2, 3, 4
3: Igen.
2: Négyen próbáltak már.
3: Még hatan vannak. Jó,
1: vágjunk be valamit.
3: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet, mit szólsz hozzá? Nézzük meg.
2: Na, mit érzel, Melinda?
14: Hát, nagyon izgulok.
3: Izgulsz?
14: Igen.
3: Ajajaj.
2: Melyik kéne a legjobban, amiben van a konténerben?
4: Melinda, nagyon gurulósnak néz ki.
14: Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem.
3: Úgy... Az autót? Gurulósnak tűz? Gurulnod kell, tudod, hogy te így akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
2: Hát,
3: az sem megy bele. Azt a mindenit neki. Azt sem.
2: Ne törd bele, légy szíves.
3: Azt sem megy bele. Na?
2: Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
3: Így van, a lánynak nem lesz autója.
4: Na,
2: oké. Mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye öten vagytok mindösszesen.
13: Itt a nyerőkulcs.
3: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát akkor gyere nyiss egyet, ha ott a nyerő, akkor gyere nyiss el.
4: Azt elmondom, hogy ezt Eliza haza viszi, az olyan durva nap lesz.
2: Na,
3: nagyon jó.
2: Attila már bontja a borítékot, neki is van egy darab kulcsa.
4: Attila, csináld már, Attila!
3: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi újság? Tessék?
2: Megnyugtatta
3: Eszter. Némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna nekünk.
4: Nagyon
3: tudsz gurulni? Nagyon tud gurulni?
4: Nagyon elegáns, Attila.
3: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük. Hát...
2: Már látja, hogy sajnos.
3: Hát, sajnos
4: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az utolsó
1: négy.
3: Sajnos
1: utolsó három.
3: Na jó, kik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok még ebben a formában. Azt a mindenségit neki. Csaj, Görpower van, gyerekek. Görpower van, hogy állunk időben?
2: 21, 22.
3: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál egyet.
1: Az utolsó férfi.
3: Utolsó férfi? Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő? Az utolsó férfi a gáton. És ez se.
4: Pedig egy kicsit belement.
3: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne. Ó, de nagy sztori lenne.
1: Minden idők legnagyobb blamása.
3: Sem még nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
2: Négyen
3: vagytok. Négy csaj.
4: Átlapul, egy kulcs.
3: Te is megpróbálj. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most te egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
1: Most már biztos, hogy nő nyeri.
3: Most, de jó vagy, Juli. Egyébként Zseni vagy. Juli, Zseni vagy.
1: Azt
3: kell, hogy mondjam. Igen.
2: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
3: Igen. Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom. Már nem sír.
2: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
15: Mindig az utolsó a nyerő.
3: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt látom.
15: Nagyon izgulok, nagyon fázok.
3: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
15: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
3: Bezárják a cégeteket?
15: Igen. 100 fős leépítő cégtől
3: ne csináld.
15: De.
3: Tényleg?
15: Igen.
3: És mindenki utcára?
2: Beszéltünk is róla adásban, tudod.
3: Ja, megemlítettük adásban. Igen.
15: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
3: Wow.
15: Úgyhogy,
3: és mi a jövő, vagy hova?
15: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk,
3: aha,
15: hanem egy pár hónapunk még van.
3: Oh.
15: Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
3: Édesem, hát akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
15: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami 2 éve húzódik.
3: És ez nem
15: meg
3: történt
15: is meg. Volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk 2 éve csődben van, mi pedig nem. És a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg, minket pedig bezárnak.
3: Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál bele, nézz bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta, gyerekek, nyitva van a konténer.
1: Nem,
3: az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. És gurul! És gurul! És gurul! Fruzsi egyszerre sírás! Sírva gurulás történni! Sírva gurulás történni, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Édesem, te nagyon sírsz! Abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Azt a mindenség itt neki! Lufi, gyerekek!

0: Jó? Három gyermek, ráadásul kirepültek már?
1: Igen, a nagyobbik már férnél van.
0: Aha.
2: És már a 13 éves is elköltözött.
3: És már az is tud vezetni.
1: Nem, még otthon van.
0: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogass meg az autót, simogass meg a bringát, vigyél lufit, adjál a nem nyerteseknek, ha
4: hol vannak ilyenkor a gyerekeit, teszem fel a kérdést.
0: Édesem, ő simogatja az autót. Hol vannak a gyerekek, Fruzsi, tényleg? Hol vannak a többiek?
1: Győrben vannak.
4: Látod, nem akarták eléggé, ezért ír a kocsi.
0: Igen. Na milyen jó?
1: Nagyon jó.
2: A kérdés, hogy a kollégáknak jut-e valami?
1: Természetesen.
2: Mi már fejbe elosztottátok?
1: Már a kulcs megnyerésének napján.
3: Mit kapnak?
1: Osztottunk, igen.
0: Mit adtál nekik?
2: A papírdobozokat, a csomagolásból.
3: Hiszem a lufit.
0: A lufit.
1: Egyik kolléga nem szeretné a tévét, illetve amikor bekerült az ülőgarnitúra, akkor mondta, hogy ő azt is nagyon szeretné.
3: Hó, hát persze.
0: De jó.
3: Sorban állnak.
1: Az autót valószínűleg felváltva fogjuk használni. Egyik héten én, másik héten a másik kolléganőm.
2: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem. Én törtem össze, nem.
0: Fruzsikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki de jó helyre ment volna, de így megismerte ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy. Itt is mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt köszönöm. Nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
2: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök a négy fő részére szóló családi pihenés. Oda is elmehettek. Úgyhogy
1: a kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
0: A családi pihenésre. Maradnak a gyerekek, igen, mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez nagyon helyes.
1: Biztos, hogy oda négyen megyünk.
0: Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
2: Örülünk. Esd rá magad a kocsira.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
11: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
12: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
9: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Reklámot hallottak.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadkalapos legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma napos, időnként kissé felhős, többnyire száraz időre számíthatunk, délután 14-19 fokkal. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Helikopteres érkezéssel mutatta be új vígjátékát a játékszín egy tahitótfalui pajtában. Az Amatőrök egy hollywoodi filmsztárról szól, aki egy félreértés miatt egy angol kisvárosi lelkes színjátszói között találja magát. A főszerepeket Hirtling István és Lévai Viktória alakítja, az előadást Horgas Ádám rendezi. A humorral és közösségi élményekkel teli darab bemutatóját október 17-én tartják. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felsőoktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez már a 3. iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, mikor az iskola egyik diákja késsel támadta társaira. Csütörtökön halálos áldozata is volt egy Viskufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte több órás napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekedhet a felhőzet. A Dunántúlon és a középső ország részben naposabb időszakok várhatók, míg keleten helyenként több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi északnyugati szél néhol megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri!
1: És Sebestyén Balázs!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után. Te Eszter, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és áruljuk el adásunk legelején. Egyszer, szia Feri, jó reggelt!
4: Ne csak Eszternek köszöngessél.
2: Szia, jó reggelt! Na, Eszter, jutottam, aztán elfelejtettem, mivel kezdtem a mondatot. Szóval, hogy adásunk a mai napon kivételesen felvett, ezt csak egyszer mondjuk, aki nem hallgat, magára vessem. Lemarad, így van, aki lemarad, kimarad. De itt vagyunk, és témák és minden mással szolgálunk, sövünk. Úgyhogy ezt szerettem volna a korrektség kedvéért egyszer megemlíteni.
4: Hol többet nem... vagy te, hogy miért nem vagyunk itt, úgyhogy itt vagyunk?
2: Úgyhogy itt vagyunk, de nem vagyunk. Én külföldön vagyok jelen pillanatban. Vagy. De nem
3: de
2: tudom, hogy hol.
3: Szaladsz, üldöznek?
2: Futok, szaladok, bujkálok.
4: De nem tudod azt se, hogy hol vagy?
2: Ezt nem tudom.
4: Üzemi titok. Jó.
2: Nem is, ja nem, hát mert... úgy nem elmondanám, de hogy nem tudom, hogy merre visz már aznap az élet, amikor minket elkezdenek üldözni.
4: Értem. Jó, mert azt tudjuk, hogy ugye annak az üldözősnek van egy új epizódja, ahol titeket üldöznek.
2: Így van.
4: De akkor azt nem tudjuk, hogy hol üldöznek.
2: Azt nem, azt Európában nem. Üldöznek.
4: Európa, de
2: de és ez nem is üldözés. Tehát ez félek is ettől, hogy összehasonlítják a két műsort. Ez egy másik mozi.
4: Más.
2: Az a Mosszantid az inkább egy üldözés volt, ez meg inkább egy bujócska. Tehát a kettő nem ugyanaz, nem lesz. Ez inkább egy, az volt a Mosszantid, volt a fogócska, így hívjuk. Aha. Én ezt meg hívom bujócskának. Ez egy más formát. Ja. Még ha nagyon megpróbálják így ugye összemosni az előzőt a mostanival, ez nem egy következő évad, ez egy tök más műsor azért, és más szabályokkal, más keresésekkel. Mi inkább itt bujkálunk, ők pedig próbálnak bennünket Európában megtalálni.
4: Kik azok az ők?
2: Azok a celebek, akik vállalták, és az első két évadban benne voltak, mint elfogandók. Aha. Tehát ők szerepeltek a Most Wantedban.
4: Na, akkor most már érted, hogy mi miért nem vagyunk külföldön, ugye?
2: Hát ezért vagytok itt a stúdióban. Igen, ezért vagytok itt a stúdióban. És akkor mi elbújunk mondjuk Stockholmban, és Stockholmban óránként vagy két óránként kell, hogy posztoljunk magunkról valamit, ami nem lehet egy semleges háttér előtt, amiről ők megpróbálnak rájönni, hogy melyik városban vagyunk. Én oda jönnek, de mi addigra megpróbálunk tovább menni. Tehát, és, de nem hagyhatjuk el a város bizonyos ideig, és küldetéseket kell végrehajtani a városban, ahol neki viszont lehetőségük lesz elkapni, ha ők jó városba jönnek.
4: És
2: más, ez nem most van.
4: De nektek sincs pénzetek. Hogy vegyetek vonati jegyet.
2: Elvileg nincs nálam, ott lesz a saját bankkártyám.
4: Is
2: so. Tudod, persze. Mennyit fogok én magyaroknál könyörögni, hogy ott aludjak? Hát hallod, az 50 évesen már. Na, érted.
4: Öt csillag.
3: Én azért megvárom ennek a végét, oda az okmányos kollégáknak, hogy mi lesz pontosan nálad, és hogy el fogsz tudni repülni.
2: Nem, tehát úgy, hogy én átvettem az útlevelemet, elkészült, úgyhogy jó vagyok, nem hagyom el, külföldön nem szoktam, csak belföldön, de ezen dolgozunk most éppen. Úgyhogy, kíváncsi, hogy milyen lesz.
3: Én azt gondolom, hogy valószínűleg el fogod hagyni azokat a dolgokat, amikre szükség lesz az, hogy téged valójában tudjon trekkelni, és egy plázával fogsz keringeni, és ahol véletlenül össze fogsz futni valaki, aki szintén ilyen plázaszexuális, mondjuk a Turai Barna, vagy valaki.
2: Képzeld, hogy én külföldön soha nem vagyok el semmit. Tehát az, ami én elhagyás őrlöttem, az itthon van, külföldön, ha oda kell koncentrálni, figyelj, Ázsiában vagyok itt, azért nem jó az útlevelet elhagyni. Egyszer se, soha semmi. Soha.
3: Szóval az úri mulatság csak itthon van?
2: Az úri mulatság az itthon van, motorozás közben esik ki a zsebemből nagyon sok minden. Külföldön, ha valahogy fókuszba rakom magam, és tudom, hogy útlevél ez most nem jó, Dél-Amerikába elhagyni, nem szerencsés, Ázsiába, nem vicces, ott valahogy ez nem esik ki a zsebemből.
3: Akkor azt fogod mondani, hogy ez itt az itthon. Esti fókusz, sebességben.
2: Igen, sziasztok, itt vagyok Vietnámba. Úgyhogy ez történik ilyen pillanatban. Úgyhogy ezért nem tudom, hogy hol vagyok, mert szombaton indult a keresés, és én ma már bárhol lehetek Európában.
4: Menő. Jó, alig és na várjál, narancssárga ruha rajtatok lesz?
2: Nem, tök az más se. Van. Egy piros ruhában kell lennünk, ami licensz, jó ronda, és nem lehetünk másban. Itt egy célkereszt van a mellkasunk.
3: Maskó nadrágot láttam.
2: Egy piros melegítőben kell lenni.
3: Eddig semmiben sem rossz, vagy lősz ki a magyar turisták mellől.
2: Abszolút, egy hasitasit még fölrakok, és
3: egy crocsot,
2: egy fasírozott a zsemét, elő csomagolok a repülőn, és meg vagyok.
3: Majd akkor idős ember leszel, és fogsz aküdni majd egy ilyen idősek otthonába, és majd mondom a nővérkének, nővérke, amikor üldöztek engem egész Európán át.
2: Igen, nyugodjon meg, bácsi. Megint félre beszél, bácsi.
4: De tényleg így volt.
2: Tényleg üldöztek, aranyom, bácsi.
3: Stockholmban egy bálnamentő hajó vitt át engem végül Norvégiába.
2: Meglátjuk gyerekek, majd hazajövök, és akkor mesélek, hogy milyen volt. Keveset tudok még én is erről.
3: De együtt menekültek hárman, vagy mindenki más irányba menekül?
2: Hát ezt látod, ezek azok a dolgok, amiket már nem mondhatok, hiszen már zajlik a dolog, és akik itthon ragadnak, azok belehallgathatnak például a ma reggelbe is. És innentől kezdve ezek már nyomokcskák lennének, úgyhogy...
3: Én nem tudom, hogy Fecó kibírná ezt a távolságot közöttetek. Tehát, hogy érzemileg ezt hogy fogja bejárni?
2: Viszem magam, nem szakadunk el.
4: Igen, Jócika pedig hát ott fog érzni téblábolni.
2: Jócika, hát lerakjuk elterelő hadműveletnek. Valóban az, hogy innen nem mozdulj.
4: Miért érzem úgy, hogy Jócika beáldozható ebben
2: Jócika, a dologban? Lerakjuk a Velencei Szentmártéren, Jócika, csinálj sok fotót a galambról, a Dózsapalotáról, a tengerről, így van. Senki nem fogja csinálni, hogy Velencébe vagy.
3: De nem az, hogy Jócika például nem tud senki mögé beülni a kocsi, mert hány ingere lesz, nem?
2: Hát,
3: ez most egy kemény szituáció.
2: Van is ebből baj.
3: Hány dédalonos ez a rendezvény?
2: Van ebből baj, gyerekek. Úgyhogy meglátjuk, szerintem...
3: Alig várom, hogy ilyen permetező repülőket vezessen majd, Jóci. YouTube linkről kinéztem, kifigyeltem.
2: Azt fog vezetni. Úgyhogy ez van. Egyébként jól vagytok, mindenki jól van a hétvége, szuper volt, jó volt.
4: Csodálatos ünneplések voltak, születésnapok.
2: Na, igen.
4: Majdnem mindenkiét megünnepeltük, Bochester így utólag is.
2: Hirtelen ilyen állami ünnepre gondoltam.
4: Jó.
2: Felköszöntöttek, ott voltál, és azt mondta Feri, hogy nagyon meghatottál a tortán, igen. Amit kaptál.
3: Folytos volt, nem volt folytos?
4: A torta meg az ajándék.
2: Fújtos.
4: Ahogy megbeszéltük.
3: Azt a Louis Vuitton mini lovat kaptam, amit kinéztem magamnak?
4: Louis Vuitton mini ló.
2: Örültél neki?
3: Hát, ha marad...
2: ráó! Na!
4: Miért ráó?
2: Mert ez a legközelesebb, ahogy a kutya Cézár, a ló ráó.
4: Buksi.
2: Buksi. Igen, tehát ez ilyen nagyon-nagyon tipikus. Nagyon tipikus dolog.
3: És hát úgy hallottam, hogy Zsuli is túl van az arcfelvaló műtéten.
2: Igen?
3: Még egy kozmetikai kupont kapott valakit, és most felvarták az arcát.
2: Jó, hát mondtam, hogy mit kell csinálni az arccal, gyerekek. Én megnyitom a sort, és utána ti jöttök.
4: Azért én rajta
2: megnézitek, hogy ez jól sikerül-e, és utána.
3: Mi, hogy egyszer megyünk el arcfelvarrásra, és véletlenül összecserjük az arcainkat.
4: No.
2: És úgy állt, mint John Travolta. John Travolta és Nicolas Cage az Állat című filmen. Igen. Hú, de szerettem.
4: Nézd, jobb, mintha, hogyha Balázs segít vannak az arcodra. Most már nagyobb csere.
2: Annál azért jobban jársz.
3: Annyit látnék, hogy így a nagyon felpöffett arcom cigizik a Feri testét.
2: Mondták, hogy ej.
3: Minden rendben van, Esztiki, gyere.
2: Itt valami nagyon nem stimmel. Igen. Ja, az Állat, ez egy John Woo film volt. Én azt szerettem
4: azt. Nagyon menő volt.
3: Ez a John Woo. Az
2: John rendező? Woo egy rendező volt, és nagyon szerettem. Igen, mindig fehér galambok voltak benne, meg bárki, aki szerepelt a filmjében, az két kezébe kellett, hogy pisztolyt fogjon, és akkor úgy lőtt keresztbe. Az volt ilyen ismertető jele a rendezőnek.
3: Ez olyan, mint a Tarantinónak a lábfejek?
2: Igen, lábfejek.
3: A Tarantino lábfejeket szereti nagyon, de én az én kedvenc rendezőm az a Taika Waititi. Őt ismeritek?
4: Persze.
2: Hát a híres havai rendező, a Taika Waititi, ott a Honolulu mellett.
3: Szinte Új-Zélandi. De hogy jó, azt tudjátok, aki csinált azokat a nagyszerű filmeket, amik egyszerre viccesek, elgondolkodtatóak és szomorúak is.
4: Egyet mondj.
3: Jojo Nyuszi.
2: Hát a Jojo Nyuszi.
4: Ne hülyéskedj, hát ezen nőttünk fel.
2: Hát nagyon... a Jojo Nyuszi.
3: Igen, de a Tóth, a Szerelem és Mennydörg is 2022-ben is ő csinálta, de amúgy nagyon sok jó dolgokat csinált. A Vademberek hajszája.
4: Az de egy szerepel is benne, ugye? Ő szokott vállalni.
3: Szokott, igen, meg ugye ő annó szerepelt a kedvenc áldokumentumfilmemben, a kedvencemben, a What We Do in the Shadows-ban, ami az a... Azt ismeritek?
2: Az nem, az mi volt?
3: Az nagyon jó, az egy ilyen folytatásos, olyan, mint hogyha egy ilyen Big Brother show lenne, de vámpírokkal, és ez egy, tehát ilyen vámpírok jelenleg egy kastélyban, és ugyanolyan hétköznapi problémáik vannak, mint az embereknek.
2: Ja, vámpír család, egy család él, hát de emberek, haverok, és közben kiderül, hogy vámpírok. Nem ez az?
3: De hát az elejétől fogva vállalják, hogy vámpírok, és akkor az egész olyan, mint a való világ. Tehát az, és akkor sziasztok, én 300 éve élek együtt, és mutatják, és még soha nem láttam mosogatni, és akkor nagyon jó izék, nagyon jó konfliktusok vannak, mert nagyon jól fel van építve, ilyen nagyon vicces, meg közben olyan nagyon varázsvilág.
4: És Taka van Kiki is.
3: Taka van Kiki, az is Slágerrádióban.
2: Szerepel benne vámpírként.
4: Vámpír, ő is?
3: Igen, ő is vámpír. Az egyik, ő ugye végig, hát az elején az van, hogy van egy dilemmája, mert szerelmes lett egy nőbe, aki
4: nem vámpír.
3: Ugye a vámpírokat be kell hívni, be kell invitálni a lakásba. Ha nem hívott be, nem jött be. És ő kitalálta magának, hogy feladja magát csomagban a nőhöz, és akkor majd átveszik a csomagot, már benn van, és akkor majd ugye mindent ki tud teljesedni.
2: Imádom, igen, ez ám, jó beteg.
3: Igen, ám.
2: Waititi úr nagyon beteg.
3: Igen, feladta magát, viszont a posta elkeverte, ugye 100 évig körbe-körbe járt a világban. Ugye mert előkerült, addig nem 100 évig, 50 évig a posta rendszerben ragadt benne, mindenhol volt, nem tudott kijönni. És amikor visszaküldték az eredeti feladónak, akkor már ugye 50 éve idősebb volt a lány, akit kinézett magának. De ő annyira megszállatja volt, hogy nem érdekelt, azt mondja, elmegyek, és akkor is vámpírá fogom őt tenni, és ő lesz a feleségem, de akkor az már egy idős nő volt, tehát egy ilyen rendes, egy öreg asszony. És az egyik, hogy megharapja, és összejönnek, és akkor a következő, hogy ott ülnek a kanapén, ő meg egy ilyen idős hölgy, tudod, ő 25 éves. Végre beteljesült a szerelmük. És a lakótársai mindenki, nem hiszlek el.
2: Mert hogy ők örök élnek? Tehát ők ilyen örök életűek, persze, tehát nem halnak meg.
4: Ennyit se tudsz a vámpírokról.
2: Ja, tudom, egy ezüstgolyóval kell a szívükbe lőni, vagy törrel, vagy karóval kell. Egyébként örök életűek.
3: De vannak itt ilyen háztartási balesetek is, mert ugye van nekik ilyen szolgáljuk, aki rendezi a soraikat, és hogyha például napsugár éri a bőrüket, hogy akkor is elfüstölnek, és az egyik sajnos így hal meg, hogy nem húzták be a sötétített... A sötétítőt nem húzták, vagy mindegy.
2: Vagy itt úr beteg, nem?
3: Nagyon jó. És akkor van az, hogy vannak sima vámpírok, és lakik velük egy energiavámpír.
2: Ja, ezt mesélted, tudom, aki abból él, hogy mindenki megfagy körülötte, ha megjelenik.
3: És leveleket abból... írt, meg kommentel Facebookra, és akkor így éreket, hogy szerintem a nőknek nincs is humoruk, és akkor rengetegen így írnak rá, meg otthon fekszik, és töltődik, ez az, írjad még, magyarázd. Nagyon jó az egész.
2: Én most ezt az új Tom filmet akarom megnézni, gyerekek, még nem láttam.
4: Ahol öregembert játszik?
2: Ezt a Digger nevezetünk.
4: Lehúzták a filmet, de hogy Tom óriási benne.
2: Pont ezért érdekel, mert rosszat írtak. Minél inkább rosszat írnak a magyar filmkritikusok, annál inkább meg akarom nézni. Ez a Digger nevezetű film, és a Rékasi, a Digger. És a Rékasi a magyar hangja, gyerekek, zseniális. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó, meg akarom nézni, még nem láttam. Elkezdtem újra egy kicsit moziba járni.
4: Megjöttek az első kritikák, úgy tűnik, hogy ezt a filmet még Tom Cruise se fogja
2: megmenteni. Ja, jó, ezek a magyar fanyalgás, ez egy jó szerepbe van, jónak tűnik, jó a film, kíváncsi, aki megnézem.
3: Nézzétek meg a Klara és a Nap című filmet. Azt is a Taika Waititi csinálta, és az is nagyon érdekes, és AI-os a tartalom.
2: De nem most van moziban, tehát nem
3: De
2: mostan...
3: most van a moziban, már most van a moziban.
2: Igen?
3: Ennyi ebbe a moziba, és nézd ezt meg.
2: Jó, mi a címe, mit mondtál?
3: Klara és a Nap. Arra szól, hogy lehet már ilyen AI-jal csináltak ilyen házi robotokat, akik emberformájúak, és akkor kirendelik egy család mellé, akinek szüksége van ilyen érzelmi és minden egyéb segítségre, és hogy ő felfogja a világot, meg hogy megpróbál beilleszkedni, és ilyen megszállottja lesz a napnak. Valamiért úgy érzi, hogy az istene. És az egész ilyen nagyon érdekes szerelme.
2: De jó filmeket csinál ez a csávó. Ez egy érdekes gondolkodású ember egyébként. Jó. Igen. Klara is a Nap. Jól van, gyerekek. Oké, viszont mondjuk el, hogy nekünk ma a vendégünk lesz, ugye? Ezt azért meséljük el a mi hallgatóinak, mert hogy beszéltünk már vele telefonon, és nagyon érdekel bennünket a srác. Nyilván nem normális a szó, jó értelmű, de ez nekünk tetszik. Ugye ő volt az a fiú, aki egy hónappal ezelőtt telefonban itt volt nálunk, és megnyerte a Geocache világbajnokságot. És ugye hát ámulva, bámulva csodáltuk őt, hogy igazából ledobba a Google valahova, és ő megmondja, hogy hol vagy. És arra gondoltuk, hogy meghívjuk ide a stúdióba, egyrészt nem biztos, hogy mindenki hallotta azt a beszélgetést, kettő, hogy megnézzük, hogy élőben hogy zajlik ez a játék, ebből világbajnokságot rendeznek, és az egyik legnagyobb e-sport, ma már e-sport esemény, ami arról szól, hogy valahol te kapsz egy fotót, és 50-100 méteren belül neked meg kell mondanod, hogy nagyjából melyik kontinens, melyik ország, már melyik szegletében vagy. Ezek a srácok, ezek 20-30-40 kilométeres pontossággal szúrják le a tűt, és mondják meg egy fotó alapján, hogy hol vannak a világban. Figyelnek több ezer jelet, nézik az éghajlatot, a napszögét, a fákat, az útburkolatokat, és megmondják. Úgyhogy meghívtuk ide, és akarunk vele egyet játszani, hogy teszteljük le, tényleg azt tudja, amivel megnyerte a világbajnokságot. Valószínűleg tudja, de számunkra teljesen hihetetlen, hogy valaki egy fotó alapján, egy Google Maps-es fotó alapján megmondja, hogy hol vagyunk, melyik kontinensen, melyik országban, melyik megyében szinte kis túlzással.
3: Csak reménykedsz most, hogy téged nem fognak így megfelelni.
2: Kik?
3: Hát mondd, akik
4: az üldözőid.
2: Ja, hallod, hát elesettem, hogy kell a gombos ügy leszúrni. Hagyjon már, hát én aztán ebben teljesen hülye vagyok.
3: Milyen, hogyha ez a srácot maguk mellé állítják? Az üldözőjét.
2: Nekünk kéne őt használni. Nekünk. Ja nem, hát ők hát nekik ők a fotófelismerés alapján így van.
3: Igen.
4: Jó, mondjuk a Big Bent azért még valahogy lehoznánk.
2: Igen, mondjuk ha megállsz és a Louvre előtt fotózkodsz, azt lehet, hogy könnyű lesz megmondani. Na mindegy, szóval ő lesz a vendégünk 8-tól, adunk neki feladatokat, és megnézzük, hogy hány méterre, kilométerre, esetleg 100 kilométerre szúrja le a világ bármely pontján azt a térképet, ahol úgy gondolja, hogy mi oda kalauzoltuk el. Úgyhogy rá nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Ő lesz 8 óra után a vendégünk. Játék is lesz persze, Fekete Férigen nem, meg minden más. Egy dolog nem lesz, kulcs már nincsen, gyerekek. Pénteken odaadtuk. Odaadtuk, gurultunk, örültünk, jó volt, úgyhogy erre az évre szerintem ennek a kulcsosztorinak vége van.
4: Igen, de még biztos, hogy lesz valami.
2: Lesz még egy csomó nyereményünk lesz. Így van.
4: Black Friday, meg mindenféle ünnepek, jó lesz.
3: Várjuk az ünnepeket, jöhetnek a Friday-ok, csütörtök, ami van. A torkos csütörtök
2: mit csinál? Kövér, nem láttam a pult, amit csinál. Köt? Kever valamit, köt, vagy makramézik? Vagy mit csinál?
4: Csiapudingot csinál? Kever egy
2: keresztre
4: fél órája.
2: Keresztre egy makramézik, vagy csiapudingot kever?
3: Semmi közöttök hozzá, hogy mit csinálok, és azon gondolkodok közül, hogy a torkos csütörtök létezik-e még egy
2: a szemétégető mögött ott van mindig. Csak jó helyen kell haza menni.
3: Lehet, régi jó dolgokból maradt valami.
2: Ez még van, ez az étterem, és torkos csütörtök dolog, ez még van.
4: Hát éttermek hete van, vagy étterem hét.
2: Ja, az már kicsit kultúráltabb, mint úgy ez hívják, a torkos csütörtök.
3: Ugye, mi van nálatok most amúgy, ott van valami menü?
4: Torkos csütörtök. Igen, bejössz, ezt megkapod.
2: Az új Fülöp-szigeteki fekete mosogató van, torkos csütörtök.
3: Nem tudom, múltkor találkoztam a Fülöp-pincéretől, nem akarom megkapni tőle a torkos csütörtök.
2: Olyan torkos csütörtöket kaptál tőle, hogy
3: még most hiszem az antibiotikumot.
2: Beorpadt a homlokod.
4: Jó volt, vagy nem volt jó?
3: Hát ez nehezen lehet mondani, jó, mert...
2: Hírezzünk egy picit, mindenki ébredezzem, jó? Mi pedig belevágunk akkor itt a ma reggelbe. Fekete fél igen, nemrés patincsatok jelentkezéseket, mi pedig jövünk mindjárt.
3: Nagyon sért, hogy azt gondolod, hogy tudok kötni. Miért tudnék kötni?
2: Mert nagyon vicces, mert nem láttam, mit csinálsz. És így elkezdsz, és imád benne, hogy kötsz, elővetél egy sálat, valakinek közelik a születésnapja.
3: Én szóval hőmérsékleten kötök.
2: Kicsakolsz, egy tomó mindent tudsz csinálni, úgyhogy ész is
4: az.
2: Gondoltam, hogy sálat bekötsz a gyereknek megszállás közben. Érted? Legyen valami kis
3: kép. Befázol a kis torkincáj.
2: Nehogy azt elkapít a torokgyíkot.
3: Na erre a torokgyíkról akarok beszélni majd.
2: Jó, csak várjuk meg a híreket, borzadjunk először azon, jó? És utána akkor torokgyík. Jövünk mindjárt fél hét lesz, nem sokára itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
6: Lehet, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
7: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
8: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
0: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
6: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
7: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox, minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
13: Hol van a slussz kulcsom, illetve...
14: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
15: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
16: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
14: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
15: Ezt nem hiszem el.
3: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma napos, időnként kissé felhős, többnyire száraz időre számíthatunk, délután 14-19 fokkal. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett a NAV-hoz szeptemberben. A vállalkozásoknak már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk. Ezt megkönnyíti az adóhatóság ingyenes e-pénztárkép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az év végéig tartó szankciómentes időszakban a NAV tájékoztatással és képzésekkel segíti az átállást. Először végeztek Magyarországon hármas élő donoros vese átültetést a Vese Csere program keretében a Semmelweis Egyetemen. A betegek saját donoruktól összeférhetetlenség miatt nem kaphattak vesét, ezért három pár között cserélték meg a felajánlott szerveket. A műtétek csaknem 30 egészségügyi szakember összehangolt munkájával zajlottak. Mindhárom beteg jól van, ketten már otthon lábadoznak, harmadik társuk is hamarosan hazamehet. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felsőoktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg három fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez már a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, mikor az iskola egyik diákja késsel támadta társaira. Csütörtökön halálos áldozata is volt egy Viskufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte több órás napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekedhet a felhőzet. A Dunántúlon és a középső országrészben naposabb időszakok várhatók, míg keleten helyenként több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északnyugati szél néhol megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Na itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy újabb hétfő, kicsit sötét, kicsit borongós, kicsit más, de nem baj, ehhez is hozzá kell szoknunk. Hétvégén mindenki nagyot pihent, remélhetőleg most pedig bele. Vágunk ebbe a hétbe, gyerekek, nem lesz hideg, de nem lesz az a 25 fok, amit azért a múlt héten megszoktunk, meg elkényeztet bennünk az időjárás, 17-20 fok környékére. Melegedünk, ez
4: ember,
3: lesz majd.
4: Október közepe van. Egyébként mit akarsz?
3: Ne legyünk elégedetlenek, de... ebben igazad van.
5: De nem kéne meghallgatnunk a Nox-tól a
4: Farag,
5: nem, most már Szívem Tájvan újra nyár van.
3: Szívem Tájvan újra nyár van.
5: Szívem
3: Tájvan.
4: A Tájvanban mindig nyár van.
3: A jogos Tájvanban mindig nyár van, gyerekek. Ja. Nem, ha meghallgatjuk, akkor dallambecsipődésünk lesz.
4: Már megvan.
3: Ez a két számunk.
4: Jó, most a táncot kérem hozzá.
5: Nem, elég hosszú a zsinór. Ha hosszú lenne a zsinór, akkor tudnék állni.
3: Nem igazán tudom eldönteni, hogy ők jó zenét csináltak, vagy nem.
4: Hát,
3: akarom, né, tudom szeretni, olyan kedvem van, ha akarom, akkor a hidegrázt tőle. Nem tudom hova tenni.
4: Iszonyatosan profin össze volt téve, szerintem ez a névzenei vonal az mindig betalál.
5: És hogy a Vadolyani táncod mellette...
3: János borzasztóan jól nyomta.
4: Ügyes. Nem is gondolt volna, amíg itt ült.
3: Olyan durván pogózott ott, meg dobálta a lábait, érted, néptáncosként, hogy... De én úgy olyan határon vagyok nektek, nincs ilyen, hogy akarom, tetszik, ha akarom, azt mondom, ez nagyon nem jó.
4: Hogy talál meg, milyen kedvedben?
3: Hogy talál lenne oxigen?
5: Az a helyzet, hogy szerintem amit csináltak, az unikális volt, és tök jó, sok szempontból. Nem mondom, hogy sokszor eszembe jut, hogy most meghallgatnék egy Nox számot, de nem tudom azt mondani, hogy rossz. Jó, ezek jó dolgok voltak. Akkoriban flash-elgettem erre.
3: Igen, valahogy az ott, hogy elműködik. Nem tudom, hogy ők vissza tudnak-e jönni, vagy vannak-e, vagy nem akarom őket bántani semmiképpen. Vannak? Milyen kedves megfogalmazás. Nem tudom, hogy vissza tudnak-e jönni. Hülye, 10 éve ugyanúgy vagyunk.
5: Vannak, csak most úgy hívják, hogy Nix.
3: Igen, most nem vállalnak semmit, erre Nixet mondanak mindig. De aztán lesz majd újra a Nox. Na, Anna, dobj egy játékos nekünk, jó? Itt van velünk Krisztián, jó reggelt, Krisztián!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
3: Mi a helyzet, Krisztián?
6: Hát minden rendben van, itt elkezdődött a munka a műhelyben a srácokkal, aztán hallgatunk titeket minden reggel.
4: Mit melóztak?
6: Hát szivattyúkat javítunk egy műhelybe.
3: Egy műhelybe kell.
6: Egy szivattyúkat, Szongrádon.
3: Aha, és ott le kell menni a cuccba, vagy nem kell menni?
6: Hát vannak ilyen telepítések hébe-hóba, de mi jobban a műhelyben vagyunk.
3: Aha. Na, akkor nem vagytok terepen, mert azért ott terepen...
6: Nem az, mindig.
4: Az mit szivattyúztok?
6: Ritkán van. Hát szennyvizet.
4: Szennyvizesek
6: voltak. Amit termel a jó emberke.
3: Azt leszivattyúzzátok. Jól van, Krisztián. Oké. És elégedett vagy, úgy mindennel rendben van az életed?
6: Persze, hát mondhatjuk. Nem nagyon, de kihozom belőle a legjobbat.
3: Na, de mi van? Vagy nem lehet róla beszélni? Vagy ne legyek itten, aztán vidd is grécs, ha érted, mire gondolok.
6: Értem, mire gondolod, de hát sajnos ez nem ilyen téma.
3: Nem akarod elmondani. Jó van, én nem szakadnak, Remza. Ha tudunk valamit, itt vagyunk, segítünk, ha bármikor úgy érzed. Jó?
6: Köszi.
3: Krisztián, kivel játszanál?
6: Veled játszanék szívesen.
3: Na. Hát akkor egymásra is.
4: Csodálatos. Hát a bajban összetartanak az emberek.
3: Azonnal egymásra is találtunk itt, Krisztián.
6: Igen, igen.
3: Játszunk akkor.
6: Frissen.
3: Játszunk akkor egy jó kis fekete-fehér igen-nemet, jó?
6: De nem próbáljuk, mert izgulok, mint az állat.
3: Nem kell, figyelj, nehéz be vagy, akkor én nem foglak most megizasztani, jó?
6: És jó.
4: Na figyeljetek, 3-2-1, tessék!
3: Na itt vagyok, Krisztián.
6: Szuper, igazából...
3: Hogy telt a hétvégét? Kérdezek én, jó? Mit csináltál?
6: Jó telt.
3: Na.
6: Voltam kirándulni, voltam a Tropikáriumban, Budapesten.
3: Ó! Cápák megnéztem. Között?
6: Tessék?
3: Cápák között?
6: Hát, agyába alattuk. A ráják között inkább.
3: Jó, ja, ez a nagy tengeri akvárium ott. Uh-huh.
6: Persze, persze, van ilyen simogató.
3: Sokan voltak?
6: A kezedhez. Voltak egy páron, persze, sok gyerek.
3: De hány éves
6: a gyerek? Én egyedül voltam.
3: Egyedül mentél?
6: Persze.
3: De miért mész egyedül Tropikáriumba?
6: Hát most így egyedül vagyok, egyedül élem az életem, aztán mire foglalom magam.
3: És nem volt egy haver, egy barátnő, valaki, akivel elmehettél volna?
4: Nem volt. Egy barátnő.
3: Meghatott ez a sztori engem. Láttam ott egyedül kóvályogni a ráják között, érted, hogy lógatja az ujját, és nézi ott a családos embereket, hogy milyen jó neki.
6: Megsajnáltál szinte.
3: Ah, Krisztián, igen. Jól van, ügyes voltál egyébként. És tényleg egyedül voltál?
6: Igen, legjobb. Igen,
5: legjobb. Figyelj, bárcsak én is ott lettem volna.
4: De akkor már kellett lenni.
5: Az igazság,
3: jó egyedül.
5: Amúgy, figyelj, amúgy, minden, hogy jó, de legjobb.
4: legjobb magamban.
5: Hát tök sokszor jó amúgy szerintem egyedül lenni. Én moziba is szeretek egyedül járni, étterembe is szeretek egyedül járni. Úgyhogy ne gyertek oda.
6: Ahol én vagyok. Magadon összeveszekszel, akkor nincs olyan nagy probléma.
3: Igen, nem tart sokáig. Nem tudsz lefeküdni dugtársan. Nem,
5: ez hol van az leírva, hogy mindig kell magaddal rángatni? És hogyha ez pont nem akarja annyira, mint te, akkor meg csak elrontja a kedvedet.
4: Na, valakinek ahelyett, hogy jól éreznéd magad.
5: Igen, meg valakire figyelni, hogy megeszik-e a krokodilok, nem eszik meg. Hát most nem kellett. Nincs az esetben.
3: Gyerek van, Krisztián, gyerek van.
6: Nincsen, egyedül. Nincsen. Egyedül vagyok, úgyhogy.
3: Jól van.
6: Nincsen.
3: Oké, okay. Nem, csak azért kérdezem, hogy hát abból jöttél ki egy ilyen kapcsolatban, és azért vagy most...
5: Most Balázs teljesen megviseli, hogy nem tudja kideríteni, hogy hogy éled az életedet. Mert most Balázs elolvasta reggel a Kiskegyed magazint, és rájött, hogy...
3: Én ma mindenkinek hogy... segítek.
4: Az volt
3: ma
4: jó az alcsony, hogy párosan szép az élet, az most ahhoz képest, és... ugye...
3: Itt van Krisztián, aki egyedül van. Jó,
5: én veled vagyok, Krisztián. Egyedül boldogan.
6: Köszönöm szépen.
3: Mutatjuk, megmutatjuk, milyen nyereményed, jó? Ez egy gyönyörű jó. Burger King utalvány.
6: Hoppá!
3: Ezt nyerted.
6: Oh, nagyon jó, mert imádom.
3: Na, király, mutatjuk, figyelj.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jó voltából.
3: Na, egy jó Burger King utalvány, ahogy mondtam, ez van neked. Jó?
6: Szuper, szuper. Köszönöm szépen a
3: na, küldjük akkor. Oké, okay, aztán puszi. Fel a fejjel, előbb-utóbb csak
6: köszönöm,
3: megoldódik bármivel vagy.
6: Köszönöm, szép napot
3: nektek. Ciao.
6: Köszi. Sziasztok. Hello.
3: Én akkor mindig kicsit kíváncsi ezt, hogy mibe lehet.
4: Igen, én meg tudod mibe, hogy így, már hogy azt nem tudom, hogy mibe van, amit az Eszter mondott, hogy én például elképzelhetetlennek tartom. Néha például eljátszom a gondolattal, hogy itt hagylok benneteket a francba, és
3: néha én is.
4: Már nem úgy, hanem hogy...
5: Csak erre gondolok.
3: Hogy ez most egy csomószor eszembe.
4: Egyedül elindulok mondjuk motorozni 5 napot. És aztán rájönnék, hogy már délután megőrülnék attól.
3: Igen.
4: Ti mennétek ilyen egyedül hosszú?
3: Én most gondolkozom egy 3 napos, és meg is van az úti cél, csak nem túl vidám, és nem akarom senki
5: kerülni.
3: Igen.
5: Komolyan.
3: Tényleg.
5: Auschwitz akasztani volna. Igen. Ez miért? Ez történik.
3: Nem én tudom. Úgy rá vagyok kattam, engem annyira hív most ez a hely, úgy szeretnék elmenni. Nem tudom, hogy mi ütődött be, vagy miért. És azt terveztem, hogy még idén, ha jó idő van ott nekem, nem kell társaság. De egy 3 napot, aki ütök, én megjárom motorra.
5: De ízlelgeted a halálnak az ízét, vagy miért?
3: Valószínűleg a korral jön egy ilyen kíváncsiság, vagy egyszer nem voltam még, szeretném megnézni, érdekel.
4: Az oké, de miért egyedül?
3: Mert egyre többször vágyom arra, hogy így valami ilyen dolgokat így egyedül megélni. Tehát, hogy ott most mellettem ott nem cipogjon ott senki, meg ne áldogáljon meg. Nem tudom, ez egy olyan program, hogy ott egyedül ott elmegyek. Nem biztos, hogy erre, hogy mindenki jönne. Hát... Elindulok Auschwitzba, jössz velem? Hogy ne, persze, remek program.
5: Hanem... Nagyon megsértődöttem egyszer, mert elmentünk mi is így, hát így közösen ugye, kirándulni, 4 nap szabadság volt abban az évben, ebből 3-at odaadtam édesapámnak, hogy akkor menjünk el mi is Lengyelországba, és akkor mondta, hogy akkor menjünk Auschwitzba, és mondta neki, hogy figyelj, tehát 4 nap szabadságom van idén, és akkor még csak, nem tudom, június volt, hogy lehet, hogy ezt nem Auschwitzban töltjük el, tehát hogy csak egy ilyen apró kérdés. És az rosszul esett neki. És aztán elmentem rákövetkező évben Svédországban barátnőmmel, és felhívtam apámat, hogy apa, voltunk az Abba múzeumban, milyen jó volt. És apám csak sóhajtott egyet, és azt mondta,
4: bezzeg veled, nem jöttél el.
5: Auschwitz, bezzeg nem akart eljönni. Mert a kettő ugyanaz lenne, tehát az Abba emlékmúzeum és Auschwitz az így egy ilyen egyenlőség.
3: Szerintem ez például egy olyan hely, amire úgy korban úgy megérsz. És ha nem viszel a gyerek, vagy mondjuk nem vagy, nem tudom, zsidó származású, és nem viszel a szülőd, vagy a nagyszülőd, aki esetleg megjárta mégis életben van, és úgy nem tartozik hozzá mindennapodhoz, akkor én megértem, hogy 20-30 évesen valaki nem megy. De 50 évesen valahogy, amikor itt többször játszol el mondjuk a halál gondolatával, akkor ez a hely valahogy úgy sokakat elkezd hívni. Én nem tudom, hogy miért.
5: Rengeteg
3: és ezt motorral akarom.
5: Én is.
3: Igen.
5: Tehát... Valahogy így oda tapasztott minket ez a téma, mert egyszerűen ugye felfogadatlan mértékű volt a kegyetlenség, ami történt ott, és ugye rengeteg illusztrált kép van onnan. Tehát amikor még... amikor ez történt, akkor ezeket lefotózták.
3: Hogyne? Hát rengeteg tárgybizonyíték, fotó, minden, igen.
5: Igen, és hogy 10-12 éves koromban is kaptam egy ilyen könyvet az irodalomtanáromtól, a törítőm, mindegy, és a lényeg, hogy emlékszem is, hogy még a könyvnek az egész, a tapintása minden, ahogy így processzálni próbálod, hogy ezt így megteszik egymással emberek.
3: Igen. És valószínűleg van egy kor, úgyhogy ez a motoros túra. Nem tudom, az mennyi egyébként.
4: 500-600 között van valahol Budapestről. Hát az neked?
3: Hát Splitbe egyedül nem voltam, érted, 5 óra alatt, mikor mentem utánatok. Nincs bajom az egyedül programozással. Valahogy szerintem ez is olyan, hogy úgy, ha szereted, vagy elkezdesz jóba lenni magaddal, vagy megszeretni magad, akkor elkezdesz egyre több időt egyedül tölteni, és rájössz, hogy tök jó. Szóval nem kell mindig jó társaságban, és nem kell mindig valaki.
5: Szerintem az van, hogy ez egy ilyen trauma megküzdés is, például olyan szempontból, hogy én sokat voltam kiskoromban egyedül, és ugye egyedül kellett megküzdeni a traumáimmal, és utána pedig erre lett igényem. Tehát onnantól kezdve, hogyha volt valami nehézség, amit fel kellett dolgozni, akkor azt jobban szerettem egyedül csinálni, mert akkor arra volt is szükségem, hogy ez úgy, hogy ne legyen rám senkinek az energiája hatással, csak úgy ki tudjam magamban ezt párologtatni. És aztán utána nyilván házas lettem, meg gyerek, meg minden, akkor már soha többi nem volt lehetőségem egyedül lenni. És ezért például, hogy amikor azt látom, hogy egy csoportban valaki azon vekenk, hogy jaj, lányok, nincs senkivel, aki elmenne moziba, vagy elmenne ebédelni, hogy én nem értem, hogy az embereknek ez miért egy probléma, hogy miért nem lehet egy ember alanyi jogon egyedül egy programon úgy, hogy jól érezze magát.
3: Szerintem...
4: Mert nem megszokott, ugye, mert rögtön kérdések vannak. Miért vagy egyedül? Te egyedül jöttél a kiállításra? Te egyedül vagy koncerten? Tehát, hogy ritka.
5: De lehet, hogy ritka, de ennek nem kéne így lennie.
3: De csomóan például szoronganak attól, hogy egyedül beüljenek kajálni. De azért szoronganak, hogy mit mondanak róla többen, akik ott ülnek az étteremben, és milyen nyomorúságos azt nézik, hogy ő egyedül kajál. Mert hogy nem jöttek még arra rá, hogy mekkora magic egyébként egyedül enni, és hogy van egy szorongásuk, hogy de mit gondolnak rólam, hogy én egyedül leszem, biztos az, hogy nincsenek barátai, magányos, hogy egyedül vagyok, elhagytak.
5: Miközben
3: ez egy abszolút igaz. Ez szerencsétlen hülye vagy, aki egyedül lesz. Egy nyomorúságos az életed, azért te szar.
5: És komolyan, ne legyek büszke magam. Lehet, hogy nyomorult, hogy majd egyedül, de van pénzem, jó? Na, tessék,
3: te meg ott ülsz a hülye családod, azt nézd meg, hülye vagy.
5: Azon gondolkozó, hogy ehetsz-e még egy nuggetset. De amúgy, tudod, az a helyzet, hogy szerintem meg olyan rohanó világban élünk, hogy már tehát nem élhetsz úgy, hogy jaj, még van időm valakit elhívni, beüljön velem egy gyors ebédre, vagy egy lassú ebédre, és aztán ha nem akarok már így embereket kérdezgetni, hogy mit csinálnak, hanem csak van egy ilyen flóm sok dolog között, és akkor azt mondom, hogy most egy kicsit akkor csak essen jól valami, nem?
3: Igen. Meg hogy jóba vagy magaddal, szerintem ennek az a titka.
4: Miért azok, akik csak párral mennek valahova? Igen.
3: Aki nem tud egyedül lenni, az szerintem az valahol az önszeretet hiány. Tehát nem félek az egyedülettől, nem vagyok egyedül, nem csinálok egyedül program, nem ülök be, nem megyek, nem utazom. Rengetegen nem mennek egyedül lenni, de rengetegen mondom, ebédelni, egy moziban nem mennek elmenni, mert valahogy a saját terük az nem tölti ki őket. És egyszerűen nem jó társaságai maguknak. Ez ide vezethető vissza, persze.
4: A miénk, mi kitöltjük a terünket, jó? Nyugi.
5: Nem értem, mire beszélsz.
4: Megnyugodhatsz.
3: Ja, most nem fizikálisan, nem így értem. Abszolút.
5: De van olyan program, amire azt mondod, hogy na ide egyedül nem mennél le? Tehát, na, ez a vége. Ha ezt már egyedül nem. Nászút, oké. Tehát, hogy van-e olyan program, amit nem lehet szerintem egyedül csinálni?
3: Hát 10 perc fogócska egy gyereknapon azért azt szerintem...
4: Kicsit unalmas.
3: Hol
5: vagyok? Hova fújtam?
3: Itt vagyok. Megtaláltam, megütögetem a balvállam. Itt vagy a bokorba.
5: Elkapom magam.
3: Egyedüli program, ahol nem mennél el.
5: Amire azt mondta, hogy na itt már ez már...
3: Na elmondom, tessék, például Vegas.
5: Vegasban nem menni egyedül. Hát ez a legjobb hely egyedül.
3: Nem, oda barátokkal mész, nagyot bulizol, el vagytok, Vegasban vagy, 5 barátod ott van, megünnepelsz 50. szülinapot, együtt vagytok. Elmentek a Hoover Gátóhoz, repültök egyet a Grand Canyon felett. Azt, hogy jó megosztani. Tehát jó, például egy ilyet jó megosztani.
5: Akinek nem áll rendelkezésre Kongó egész éves, mi ennek a neve? Büdzséje. Azok elmehetnek azért, még meghúzni kétszer.
3: Abszolút. De például egy ilyen programra nem szívesen mennék egyedül. Tehát ott tényfereknék, de van olyan destináció, meg tök jó lenne elmenni egyedül. Tehát, hogy szerintem ez is helyfüggő, hogy hova. Nem?
5: Például amúgy Vegas tele van ilyen nyugdíjasokkal, akik ugye egyedül húzogatják a gépet.
3: Nagyon jó beülni valami Miami-ból, jött mama mellé, és ott megrángatni.
4: 10 centes alapon.
5: Ezért kell nézni, hogy nem a pisis a szék, mert azt mondják, hogy nagyon fordul. Nem mennek felállni, tudom, annyit beledobtak a gépbe, hogy nem mennek elpisilni, mert akkor fog valaki nyerni. Szóval rengetegen összepisíli magukat a félkarú rablónál, mert hogy...
4: Eddig sem volt a kedvencem Vegas, de most...
5: Na jó, de mi az, ami neked mondjuk Feri ilyen személyes
4: félelmet? Ilyen, hogy egyedül?
5: Egyedül? Aha.
4: Mi koncerten is voltam már egyedül.
3: Rohadt jó egyedül. Én is azt gondolom. Tehát, hogy kellenek a családi programok, elmenni párba, tök jó. De hogy néha-néha elmész így egyedül, és csinálsz
5: igen,
3: valami...
5: Igen, játszó téren fura vagy.
4: Igen, főleg, ha beszélsz a nem létező gyerekhez.
3: Na jó van, gyerekek. Oké, jövünk akkor mindjárt. Jó, nem sokára 7 óra van, pici hírek, reklám. Itt vagyunk már is.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes, olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
2: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
6: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most!
6: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárspot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
8: Még nem tudod, melyik középiskolát választ? A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 8 iskolájában számos izgalmas szakma és továbbtanulási lehetőség vár. Szerez olyan tudást, amivel megalapozhatod a jövődet. Ösztöndíj, a duális képzésben munkabér és pályakezdési juttatás egy helyen. Részletek a tmsc.hu oldalon.
0: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ma napos, időnként kissé felhős, többnyire száraz időre számíthatunk, délután 14-19 fokkal. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés, erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szükség, aki képes megállapodni a háború lezárásáról. Trump bírálta az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat is. Közben az Egyesült Államok ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat, miután Trump és Putyin több hónapos szállításokról állapodott meg. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett a NAV-hoz szeptemberben. A vállalkozásoknak már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk. Ezt megkönnyíti az adóhatóság ingyenes e-pénztárkép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az évvégéig tartó szankciómentes időszakban a NAV tájékoztatással és képzésekkel segíti az átállást. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái és hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte több órás napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekedhet a felhőzet. A Dunántúlon és a középső országrészben naposabb időszakok várhatók, míg keleten helyenként több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi északnyugati szél néhol megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra után egy újabb hétfőn, gyerekek, ez nem jó hír sajnos, de a jó hír, hogy ez is elmegy majd. És lesz majd kedd, ugye? Ennyit tudok mondani, biztató jelleggel. Ez mindenképpen jó hír.
5: Eljön értünk a nagy kedd,
4: gyerekek, higgyétek el, ez innentől már gyorsul végig. Küzdöttük mi szülők a szeptemberi visszaszokás, visszaszoktatás, gyerekeik is hősök voltak. Innentől meg száguldunk. Hát miről beszélünk? Október 12-e van. Hogy ki mondja azt, hogy ez az idő, ez lassan telik. Már a hónap közepe van. Szóval. Jó volt a konténeres nyertesünk pénteken, ugye?
6: Bizony, jaj, hogy örült, hogy gurult, mennyi gyerekek. Mindent kapott.
4: Jó hangulat volt, jó helyre megy a nyeremény, úgyhogy szerintem klassz volt, csinált nekünk. Ezt minden évben fogjuk, ameddig vagyunk, ez most már tavaly is volt. És ne legyen szomorú, aki nem nyert. Mire gondolsz?
5: Amikor idejöttem, mindig arról elmélkedtünk, hát nem tudjuk, meddig lesz még ez a műsor. Hát lesz még, ha leszünk még jövő, ha egyáltalán létezünk még jövőre. Most meg már, na minden évben lesz konténerjáték, amíg
4: nem. Mert tudtam, hogy nem akarsz aláírni hosszú időre, és ezért így ez volt a beltetés. Nem tudom, hogy vagyunk-e még egy-két, lehet, hogy csak egy évvel gondolunk, írd már alá. Írd már alá, már meg azt a húslevest, aztán menjünk már.
5: Lapátolj és írd alá.
4: Igen, egyél és írd alá. Körbenéztél az asszony sutyorgóba, és mondtad, hogy találtál ott valamit.
5: Talán találtam, talán nem.
4: Pattintsad ide akkor, hogy egy kis asszony sutyorgóba mi körbenézzünk. Igazi néven vagy még? Vagy álnéven vagy? Hogy vagy?
5: Soha nem voltam álnéven.
4: De nem is tiltottak ki, és nem tiltanak ki.
5: Szerintem nem tudnak rám keresni a csoportban, olyan szigorúak a szabályok, mert nem lehet látni, hogy ki van benne a csoportban. De ja. Nekem soha nem volt álprofilom, hát én egy nagyon bátor nő vagyok.
4: Jó,
5: nem
4: kommentelsz is, vagy csak olvasod, hogy mi van az asszony
5: sutyorgóba? Soha nem kommentelek. Amint elkezdek kommentelni, akkor el fog menni egy pszichiátriai kivizsgálásra.
4: Tehát nincs kommentelés, csak néha rápillantunk az asszony sutyorgóra, hogy mi van ott. Jó.
5: Igen.
6: És nem most mi van ott?
5: Igazából sehol nem kommentek soha. Ez egy fontos dolog, amit megőrözök magamnak.
4: Jó. Mit mond a lakossági asszony sutyorgó?
5: Eldobta az egyik asszonyság ott azt a kérdést, hogy ez természetesen nem mert a névvel, mert szégyelli, hogy ilyet kérdez, hogy mit gondoltak azzal kapcsolatban, hogy ez a párotoknak, aki most aktuálisan párotok, voltak előző kapcsolatai. Mert hogy számára ez a gondolat, hogy volt előtte más, ezt izgatónak tartja, és nem tudja, hogy ez a mások is így vannak-e. Erre.
6: Hát szerintem...
5: Szerintetek milyen reakció érkezett a csoportból, hogy ezt a nőt, ennek a nőnek tetszik az, hogy a párjának előtte sok-sok más egyéb párja is volt.
6: Pár kapcsolatú volt, és ráadásul ez izgató is
4: hazug
6: számára.
4: Hazug, álszent, őszintétlen reakciók érkeztek.
5: Az első reakció az volt, hogy te biztos, hogy férfi vagy. Ez az, igen, de hogy hát nem, hát ugye sokfajta volt, aki egyetértett fel, hogy neki tetszik a gondolat, meg egyetem, meg vonzónak tartja.
6: Kevesebb.
5: És volt, aki hát ugye rettenetesen ellene ment, mert hogy azt így fogalmaztak, hogy mindet megölném.
6: Ott azért na,
4: ez már én nem tudott, hogy ez nő. Ez már tudott, hogy egyértelműen csak nő lehet.
5: Ön nem egy robot. Azonosítottak őt.
4: Ön nő.
6: Mi a bántó benne, hogy a párodnak voltak előző kapcsolatai?
5: Inkább szerintem a szociokulturális részét kéne megközelíteni, hogy amikor egy férfinak ugye sok nője volt, vagy ilyen nagy gavallér, akkor a nők ugye amúgy tök sokszor gondolják azt, hogy ez egy jó parti. Ez mint az éttermeknél, hogy ahol sokan ülnek, az valószínűleg jó a szakács, nem?
6: Igen, de ellenkező esetben, ha egy nőnek volt sok partia, akkor ő egy...
5: Egy nagyon jó szakács.
4: Oké, akkor kezdjük ezzel. Mi a sok? Tehát most mindenki szingli. Szinglik vagyunk.
6: Szinglik.
4: Megismerkedsz egy nővel.
6: Igen,
5: ez már nagy meglepetés lenne a családomnak.
4: Ott, ja, jó, oké, te pasival.
6: Jó, te fiú van.
4: Jó, te fiú. Ott ültök a, nem tudom, Four Season aljába, vacsoráztok.
5: De a klímaváltozás miért, mert csak Four Season, mert csak 20 season van.
4: Ültögetek a Batthyány téren a nagy palacsintázójában. Ez ott erre már van. Kakaspresszóban közvetlenül a Filatori
6: gátnál. Otthon vagyunk, mert.
4: Mire mondod azt egy felnőtt nőnél, hogy neki sok volt? Te mi az a szám, amire azt mondod, hogy sok? És mire mondod egy pasinál? Tehát kinek mi a sok? Ugye ez is szerintem tök változó.
5: Mennyi idő alatt?
4: Amíg most találkozol vele. Ott ül egy 40-es férfi veled a randin, uh-huh. És megkérdezed, hogy figyelj, babám, vagy Zsorti, vagy Lajos.
5: Ez az első három gondolat.
4: Babám, Zsorti, vagy Lajos.
6: Én nem babámozott, hát most vagyok a randin.
4: Ide figyeljél, Lajos.
5: És még magázódunk.
4: Edd meg azt a Gundel palacsinát, mert úgy akon vernek, hogy arról korulsz, és mondd meg gyorsan közben, hány csajod volt, mit mond Lajos, amire te azt mondtad, hogy sok? Mi a sok?
5: Először is mondanak, hogy ne szuszolj.
4: Ne szuszolj, mert az orrszőrödben mindig kéne egy morzsa. Kifújod az orrszőrödben a kilégzésre.
5: Visszavizlek az intézetbe.
6: Mi számít, ugye? Én ezt kérdezném rögtön. Mi csak számít? Egyszer lefeküdtünk, az is számít.
4: Minden tudni akarok.
6: Vagy csak a járás.
4: Nézd rám, te céda, minden tudni akarok.
6: Mennyi az annyi?
5: Nem tudom, fel sem merülne benne.
6: Bemondaná, hogy 50 csaja volt?
5: Ez olyan fura, olyan, hogy autót vennél. Hány tulajdonosa volt előtte? Hogy nem
4: én mindig megkérdezem.
5: Te mindig megkérdezem?
4: Az autót régen, amikor autót vásároltam, tudni akartam, hogy hány tulajdonos volt.
6: És pontosan hol ültek?
4: Mindenki hazudott valószínűleg, igen, de hát a forgalmi elvileg még az is benne volt, hogy hány tulajdonos volt.
5: De csak ennyit kérdeztél, vagy azt is, hogy pontosan hol ültek és hogyan?
4: És mi történt az autóban?
5: Hogy zárta be az ajtót?
4: 40 éves Pali, mi a sok?
6: Na?
4: 50 nőt azt mondja, volt 50 nő vele. Megijedsz tőle, hogy egy nagy kujon, és hogy hú, mit akar tőled, vagy azt mondja, hogy belefér, 40 éves vagy, 50 nő nem sok.
5: Azt mondja, hogy 50, én csak annyit kérdeznék, hogy mindegyik ingyen volt-e.
4: Aha, tehát, hogy soknak gondolod az 50-et.
5: Hát, hogy ennek melyik része volt az, ami ingyen volt,
4: a többi fizetős.
5: A többi fizetős, mert figyelj, nem tudom, szerintem...
4: Jó csajba, tessék?
5: Nem, amúgy szerintem lehet az 50 amúgy, ha olyan a srác. Az lehet oké.
6: Pedig... De mi az, hogy ha olyan srác, ha jóképű a srác, akkor
5: nem,
6: azt mondod,
5: nem,
6: hogy
5: nem,
6: jó.
5: Hanem az így része volt az életének egy ilyen, volt egy ilyen
6: egy kis Pokémon
4: vadás. És ezt gondolom, hogy egy 40-es pasinak... Én 40-es pasinak, így 50-nő nem sok.
6: Jó. Én egyébként ott ülök életem szerelmével.
4: Ott ülsz szerelmével. Idénkével a nyugdíjfolyosítóba.
6: A Vörösvári úti eszték... Éppen visszatette a fogsorát.
4: Igen. Te vársz egy vérvételre és egy nagy rutinra, vizeletre a Vörösvári úti esztékába. Ott ül melletted Idénkkel, kivel ismerkedsz.
5: Várod a tiszta nadrágodat.
4: Várod a tiszta gondosórát.
6: Nem itt jövünk össze, de aztán elviszem a gógó amiba. Tehát a 40 éves Irénkével ülsz, akiben halálosan szerelmes vagy, és azt mondod, hogy ő az életem értelme, és vele akarok
4: okay. Élni.
6: Benyugi, hogy 50 pasival
4: volt. 50 pasia akkor... volt. Hm? Nem ijedsz meg egy nőtől, akinek 50 pasia volt.
6: Hát szerette a mókát.
4: Na itt jön a különbség, hogy egy 50 pasis csaj az...
5: De lehet, hogy csak olimpikon volt, és volt egy durva ilyen olimpiai falus élménye.
4: Vagy valami...
6: 50 pasi volt, de egyszerre.
4: Igen, igen. Na, az egyszerre volt kettő, meg egy-egy évig tartott.
5: Ugye, nekem is voltak ilyen binge eating időszakai, amikor, így, amikor csak úgy tudod, történnek a dolgok. De, nem, de amúgy szerintem azt, hogy, izé, hogy, hogy ezt nehéz megítélni, mert most amúgy lehet, hogy rövid idő alatt lett hiten 10, nem?
6: Aha.
5: Tehát most 40 évet évente egy.
4: De akkor is igazságtalan, hogy az 50-es pasira azt mondta, hogy jó pasi, jó. Az 50-es csaj, 50 palival, meg azt mondta, hogy kösz nem.
5: Figyelj, amúgy, okay. Amúgy, de most figyelj, akkor mondjuk, ha 50 évesen lefeküdt 40 férfival, az azt jelenti, hogy tegyük fel 20 éves korától 50, tehát 30 év alatt
6: 40 pasival. Hát, az évente 1,3 tized, vagy így mit van. Tudom én.
5: Ha alacsony, akkor nem is számít, ugye?
4: Hát azért az 50 pali szerintem sok gyerekek. A sok.
6: De miért? Hogy a nőknek szennek kell lenni?
4: Nem, az nincs ilyen elszent összehasonlításom, hogy nem
5: miért,
4: sok.
5: De miért ezen? Jó, most
6: de
5: sok,
6: de pont azt csinálod. Hát az 50 nő egy pasinál, arra azt mondjuk, hogy nem sok. 50 hapsi egy nőné, arra meg azt mondjuk, hogy sok. Hát akkor pont úgy, erről, te érted, erről beszélünk. Hogy egy nőnél azt tudjuk mondani, miért? Akkor nálam
5: plusz
6: miért nem mondhatjuk?
5: Plusz én kettőnek számítok. Tehát, hogyha velem összejössz, az kettő.
4: Van az négy is.
5: Attól függ ugye, hogy mik a preferenciáj.
4: Oké, és amit ír az asszony sutyorgóba, érdekes vagy nem érdekes?
5: Hogy előtte, hogy milyen tehát, volt hogy, egy üzés?
6: Hogy vagy izgató-e? Hát azt nem gondolnám egyébként.
5: De figyelj, de nem taszító. Tehát, hogy nem izgatónak nem mondanám, de nem taszító. Tehát, hogy érdekes és informatív.
6: Már abban a szempontból meg izgató, hogy vajon mit tud.
4: Hogy mi van a csajba?
6: Igen.
4: Hogy ott volt, hogy ha megtudott, hogy 50 pasia volt.
5: Tehát ha megtudod, hogy a Ripper Ferivel volt együtt, akkor mondod neki, hogy na, akkor szaltó. Nem?
4: Mondjuk, ha ebbe celebek is voltak, akkor azért az...
6: Szegény Ripper.
4: Szegény Ripper, az mindig kap.
5: Minden ott van.
4: Az mindig kap. Mi lett az, hogy sutyorgóba az ítélet? Mit mondtak neki?
5: Az lett végül is az ítélet tulajdonképpen, hogy van akinek ez nagyon izgató, tehát hogy úgy van vele, hogy hát ez hozzáad, meg úgy gondol erre, akkor is, amikor nem kéne gondolni erre. És a legtöbben amúgy óckodnak tőle, mert kicsit ez a használt dolog. Meg szerintem a legtöbb ember, akinek ez a problémája, ugye az bizonytalan, és akkor azt érzi, hogy még akár a múlt is visszakacsinthat és elveheti az ő boldogságát.
6: Én a kettő közül, hogy izgató vagy zavaró, akkor a zavarót már jobban el tudom fogadni, hogy zavarja őket. Igen. Érted?
5: Hát nem őket, magadról beszél. Egyeszem.
4: Én soha nem kérdeztem most... meg. Tajt,
6: én sem,
4: hogy, tehát, hogy érdekelt. Amikor még randiztam, meg előző barátnőim voltak, soha nem kérdeztem meg, hogy mennyi palival volt. Mindig megestem az ajtóbökört. Igen, és azok között ott volt.
6: Mindegyik azt mondta, hogy Balázs, nekem te vagy az első.
4: De egyszerűen nem érdekelt. De valószínűleg azért, mert helyemen van az önértékelésem, nem lehet? Nem akkor akarod tudni, mert bizonytalan vagy, hogy elég vagyok-e hozzád, elég leszek-e? Amikor hány pasid volt, hánya volt, amikor te nem érzed magad elégnek, szerintem és akkor fura. Viszonyítasz valahova. Nem, engem fura. Nem érdekel soha.
6: De az mit erősít benned, hogy egy olyan nővel vagy, akinek volt már 20 pasija, vagy nem volt pasi?
4: Ha 20 pasi, 30 pasit bemondja, akkor egy olyan számot hallasz, amire te azt mondod, hogy biztos nem leszek elég, és inkább lebeszéled magadról. Tehát, hogy megijeszthet ez a szám, mert nem jó az önértékelésed. Mert nem mersz odállni. Nem érdekel, kit volt. Én ez vagyok, jó, nem jó, nem jó.
5: Nagyon fura megkérdezni szerintem, meg nagyon fura ez, hogy egyetlen érdekel. Én akkor kérdeztem ezt meg aztán a férjemtől, amikor már annyira unatkoztunk, mert annyit voltunk együtt, mert nem volt miről beszélni, hogy akkor így felmerült. De hogy valójában meg az van, hogy egyrészt szerintem nem is kell ezt feltétlenül elmondani a másiknak, másrészt meg az van, hogy tehát a jelen szempontjában teljesen érdektelen. Nem?
6: Ez egyet most, gondolunk tehát, róla,
5: hogy,
6: igen.
5: Tehát, hogy az, hogy mi van, az mit számít, mi volt?
4: Szerintem egy palinál, egy nőnél, ha mondjuk ők összeházasodnak, és előtte ez szóba jön, ez egy valid kérdés. Mert azt is tudni akarod, nem az, hogy, hogy szám szerint hány volt, hanem hogy ki élte magát, hogy milyen múltja van, hogy mire számíthatsz. Az, én szerintem ezek a kérdések azért, hogy komolyra fordul egy kapcsolat, egy nőtől belefér, hogy figyelj, egyébként te hogy állsz, mennyit csajoztál, mondjuk készülsz valakivel összeköltözni, 40 évesek vagytok, és ott van egy pali, akiben beleszerettél, nagyjából tudni akarod, hogy mennyire gondolkodik komolyan. Mi a perspektíve?
6: Mert hogyha már van, volt 50 nője,
4: nem az, hogy figyelj, kicsi, nekem volt egy időszakom, sok csaj volt, hidd el, nem vágyom rá. Vagy figyelj, nekem még ez a 600 dolog kimaradt, és érzed, hogy nem biztos, hogy el kell köteleződnöd, mert a pali az nem komoly. Tehát szerintem egyfajta, a kapcsolat egy bizonyos szakaszában ez nem baj, a szóba jön.
5: De mi
4: nem nyomozó jelleggel. Nem mi így gondolkodtok?
5: Nem, szerintem mi úgy gondolkodunk alapvetően, hogy neked ne legyen semmilyen extra igényed, jó?
6: Mert
4: most már az enyém vagy, nem
6: is sehol. Így van, vége az életednek.
4: Pofádot befogod, haverédet elfelejted. Menjél takarítani, haverédet meg felejtsd el. Jó, ez egy tiszta beszéd.
5: Senki nem érdekel, milyen elképzelés. Én is akartam popstár lenni, azt hello.
4: A pofád az kursolt.
5: Szerintem nincs, tehát a múltbeli... Én ezzel mindig lukra futottam, hogy Pétert így faggattam az a kapcsolatban, hogy mik voltak a vágyai, mik voltak az elképzelésed, és hogy azok az aktuális embernek voltak a vágyai és elképzelésé, aki addigra már elfejlődött ettől, és ez olyan, mint amikor vennék most neked egy triciklit, tudod, hogy így, na tessék, akkor erre vágytál 7 évesen.
4: Igen, meglepődni. Na de azt nem akarod egy palinál tudni, akivel készülsz összeköltözni, hogy túl van az életen nehezebb szakaszán, amikor ment és csajozott, és...
5: De azt nem is tudják a férfiak,
4: nem tudják.
5: Mert te tudod, hogy izé, hogy túl vagy
6: ennek. Mi jöhet még?
5: Mit tudjuk még? Most jönnek az igazi kihívás.
4: Micsoda? Amin én nem vagyok túl, az nincs.
5: Veteránként, mondom ezt neked.
4: Mindenen túl vagyok. Nem tudom. Hát szerintem ez azért egy bizonyos összemelegedési fázisban ezt jó tudni.
5: Szerintem megidehetetlen. Tehát, hogy,
4: az is igaz, hogy ebből azért messze menő következtetés nem tudsz levonni.
5: Csak gondolj be, hogy hányan utasították vissza a vacsora gondolatát azért, mert már ettek, és aztán amikor leülsz enni, akkor mégis kérnek belőle. Hány ilyen ember van? Az én környezetemben főleg 7 évesek, de vannak.
4: Igen, négyszer de, vacsoráznak igen. Egy hét. No.
5: Igen,
4: mindig visszautasítják.
5: Igen, de hogy olyan, tehát hogy ezek ilyen pillanatnyi impulzusok, és pont ezért nem lehetünk soha biztosak abban, hogy az illető, aki hűséget fogadott neked, azt így fogja gondolni 3 nap múlva egy nudista.
4: Nekem inkább...
6: Hát pont ezért mindegy, hogy mi volt előtte.
4: Igen. De nekem inkább igen. Az a meglepő, hogy beír egy ilyet, mert annyira bizonytalan. Tehát, hogy még azt sem tudja eldönteni, hogy gondolok valamit valamiről, most jól gondolom-e, vagy nem. Tehát azért az asszony sutyorgó, ez abból a szempontból nagyon meglepő, hogy...
5: Mert ez nincs férfi sutyorgó?
4: Biztos, hogy van, de hogy mennyire bizonytalanok lettünk, hogy én ezt gondolom, erősítsetek meg, vagy bizonytalanítsatok el, hogy jól vagy rosszul gondolom. Hát nem, te ezt gondolod, téged ez izgat, vagy nem, így vagy úgy gondolod, de hogy bedobjuk egy csoportba, ahol majd a csoport dinamikája eldönti, és megerősít abban, hogy én jól gondolom. Hogy valójában milyen bizonytalanok a nők is, ja, nem? Egy pár kapcsolatban.
5: Hú, gondolod. Csak megkérdezted, hogy hol vannak a többiek. Hello, voyager.
4: Ja, persze. Hát de nem, erről szól kicsit ez a... Ja, valamit bedobok, ami vagy megerősítést kapok, vagy lebeszélnek róla, nem, de én már magamban nem tudom eldönteni az iránytűm alapján, hogy engem ez izgat, gyerekek, én ezt bevállalom, és kész, csokkolom. Nem érdekel.
5: De nem azt kérdezte, hogy izgathatja ez őt, hanem azt, hogy ki az, aki még így érez. Tehát ő kereste a cimborákat, a haverságot, hogy új csoportot édesítsenek, ahol majd erre fognak gondolni együtt.
6: Férfi sutyorgóban tudod, mi van?
5: Csend.
6: Kettő, vagy három, kettő.
4: Alacsony IQ, sörszag. Szóval, most jöjjenek a telefon, reflux, jöjjenek a sztereotípiák, foci meccs eredmények.
6: Csak ilyesmi van benne. Hát csalókódok. Csalókódok. De azt átbeszéltük, csak lehet, hogy nem te voltál. Hogy ilyen fontos kérdések vannak, hogy kettőtös vagy 3-2-es V6-os motorra vegyem a GTV-t, érted?
4: Ilyen. De nehogy már ennyire ne legyünk mélyek, hogy csak ilyen dilemmáink vannak. Nehogy már ennél,
5: hát ezt,
4: ne legyenek írni. Egy kicsit mélyebb vívódásaink, hogy ne legyenek egy kicsit mélyebb
5: na,
4: válságaink.
5: Mondjad, te most írhatnál most bármit a férfi sutyorgóba, mit kérdeznél? Anonim.
4: Nem tudom, megmondom őszintén, tényleg nem.
5: De mi, ott
4: én megfejtettem az élet nagy kérdéseit szerintem.
5: Happy apaka 03-as ötantot.
4: Sziasztok, végre ide inkognitóban írhatok. Na most akkor, nem tudom.
5: Szerintetek is nagyon helyes a Balázs.
4: Ha nekem van ilyen problémám, vagy lenne, akkor félrem az egyik barátomat, és megbeszélem veled, hogy én mondjuk egy csoportba beírjam egy dilemmámat, én ezt nem tudom magamról elképzelni. Hogy ennyire bizonytalan legyek.
5: Csak az, nem tudod, hogy anonim
4: nevezet. Egy kis Ottó nevezetű anonim. Egy anonim fiókot, a rohadtul tudnék csinálni, már beírnék.
5: Bárcsak ennyi lenne.
4: Nem tudom, én ezeket valahogy meghaladtam.
5: Szerintem az van, hogy alapvetően az emberek amúgy vonzónak tartják, hogyha kapnak egy készféleményt valamiben, amiben nincs nekik. Másrészt pedig az is van, hogy tök jó lenne beszélni ezekről a sötét dolgokról olyanokkal, akik ugye szintén sötét dolognak tartják ezt. Szerintem sokszor inkább csak a kapcsolódás igénye van meg, nem? Hogy... Na hát azért ez egy fontos dolog, amiről még lehetne beszélni.
4: Én szerintem inkább az van, hogy nincsenek barátaik, nem tudják kivel megbeszélni, és egy normális ember nem egy csoporttól kér véleményt.
6: Nem, egy ember, tudom, de egy csomó ember nem beszél a barátaival ilyesmivel.
4: Inkább beírod egy csoportba.
6: Igen, inkább, mert ott anonim vagy. Hát persze, anonim, bedobod a sztorit, aztán meglátod, hogy mi a vége.
4: Na jó van, gyerekek. Én azt mondom, légy jelen, jó? Figyeld a csoportot.
6: Figyeld a csoportot.
4: És ha ennél is izgalmasabb témák vannak hozzád. Jó, én ennyit kérek tőled.
5: Szeretnék mindenkitől elnézést kérni azért, amiért ez történik ma.
6: Majd 10-kor az önvallomás.
5: És majd egyszer elmondom nektek, hogy milyen körülmények között született ez a mai adás. De ez nagyon fontos, hogy itt legyetek velük, és nem menjetek sehova.
4: Jövő mindjárt. Pici hírek, pici reklám, aztán itt vagyunk már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Isten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
15: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Alisk Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
16: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
17: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt.
2: Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
17: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
18: Itt a forradalmi újdonság, a Scandor új LED fototerápiás készüléke minden kezelést hatékonyabbá tesz, az új termékcsaláddal pedig célzott és hosszantartó megoldást nyújt a problémás, pattanásos bőrállapotokra, legyen szó fiatal vagy idősödő bőrről. Aranyos kozmetika, Paks, Dózsa György utca 3, aranyoskozmetika.hu.
19: Nyolcadikos vagy, és még keresed a helyed? Dunaföldváron a Tolnavár megyei SC Magyar László szakképzőiskolában vendéglátás, gépészet, elektronika ágazat szakmái közül választhatsz. Közben érettségit szerezhetsz és ösztöndíjat is kapsz. Találd meg a hozzád illő utat. Részletek tmsc.hu.
20: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
21: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Rádió 1, Rádió 1.
24: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
25: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Ma napos, időnként kissé felhős, többnyire száraz időre számíthatunk, délután 14-19 fokkal. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslat határól még tart a társadalmi egyeztetés. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái és hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren, amelyben 12 ember meghalt, 309 pedig megsérült. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. A történteket az amerikai elnök és az ENSZ főtitkára is elítélte. A támadásért a jemeni húszi lázadókat teszik felelőssé, akik azonban egyelőre nem vállalták magukra az akciót. Először végeztek Magyarországon hármas élő donoros vese átültetést a Vese Csere program keretében a Semmelweis Egyetemen. A betegek saját donoroktól összeférhetetlenség miatt nem kaphattak vesét, ezért három pár között cserélték meg a felajánlott szerveket. A műtétek csaknem 30 egészségügyi szakember összehangolt munkájával zajlottak. Mindhárom beteg jól van, ketten már otthon lábadoznak, harmadik társuk is hamarosan hazamehet. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte több órás napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekedhet a felhőzet. A Dunántúlon és a középső ország részben naposabb időszakok várhatók, míg keleten helyenként több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északnyugati szél néhol megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy újabb hét gyerekek, és csak mondom, hogy már az a rossz hírem van, hogy itt szeptembert mondtuk, hogy hú de hosszú, hogy elment, hát az van, hogy október közepe van.
2: És hú de hosszú, és, hogy elmegy.
1: És úgy elmegy, mint a húzat, és gyerekek, így van, ráfordulunk, pénteken egy sikeres konténer, és kulcsnyitás után kicsit csendesebb hetek következnek, és jövő héten 23-a péntek, csak mondom, hogy négy napos hetek is közelednek, úgyhogy jó lesz, és fordulunk rá, Karina. Mondom, beindulunk. Tavaszi!
2: Téli! Egyben megtartjuk az összeset.
1: Én a szeptembert végigszenvedtem, de én érzem, hogy ez gyorsul, gyerekek. Ez gyorsul, úgyhogy itt nem lesz probléma.
2: Aztán november elhússal,
1: higgyetek el, mindjárt karácsony. A karácsony. Nyitjuk a politikokat, ki mit jósolt. Azt is nyitnunk kell.
2: Basszus, tényleg.
1: Mert hogy jósoltunk.
2: Emlékeztek rá,
1: hogy mit írtatok? Én kettő jósatom, emlékszem, egy se jött be. Emlékszem, mit jósoltam.
3: Én nem is emlékszem, arra jósoltunk
1: volna. Mert nem volt állít aznap. És aztán kértük, hogy írd meg, de persze nem írtad meg.
3: Még most megírhatod?
2: Meg kell jósolni, most így
1: igen. Írd meg, mit történtek az évben, igen.
3: Még lehet nagyon intenzív két hónap jön.
1: Abszolút megíratod.
2: De beszéltünk az elmúlt órában arról, hogy ugye egyedül így csinálsz dolgokat.
1: És igen, hogy jó-e vagy nem.
2: Teljesen kitölti. Közben ráakadtam egy amerikai milliárdosra, ez még a 60-as években történt, hogy Las Vegasba költözött, megvette egy teljes kaszinót, aminek az felső emeletét átalakította, senki be nem léphetett, ő gyakorlatilag mindent ott egyedül csinált, de a legnagyobb húzása az volt, hogy képzeljétek el, hogy nagyon szeretett egy bizonyos filmet, a csávó, és hát akkoriban még nem voltak ezek az otthoni VHS, meg CD, meg akármicsoda, meg internet, ezért aztán kitalált, hogy megvesz magának egy tévétársaságot.
1: De menő!
2: Egy tévétársaságot, ahol a Zebra Kutató Bázis című filmet kellett vetíteni gyakorlatilag éjjel-nappal, megszakítás nélkül, mert ez volt a kedvenc filmje a Chávez-nak. Tehát semmi más nem ment, volt olyan, a legenda szerint volt egy olyan időszak, amikor 150-szer vetítette le a filmet. Még azt is
1: ő bolond volt?
2: Ő egy kicsit, igen, de egy milliárdos.
3: Autizmus spektrum zavar.
1: Teljesen bolond volt.
2: Volt olyan, hogy betelefonált a tévéstúdióba, hogy tekerjék vissza 3 perccel a filmet, mert van egy rész, amit ő nagyon-nagyon szeret ne újra megnézni.
3: De miért lenne bolond, amúgy ez csak úgy érte, hogy jó
2: esett neki. Egy tök normális dolog. És azon kezdtem el közben gondolkozni, hogy van-e olyan az életetekben, akár étel, akár elfoglaltság, akár film, akár zene, amit bármikor, bárhányszor meg tudtok enni, meg tudtok csinálni, meg tudtok nézni, vagy meg tudtok
1: film, hallgatni. Amit megnézel, ha az megy. Kaja, amit megeszel, ha az van.
2: Ami biztos, igen, hogy azt választod az étlapról, hogyha van, de hogyha egy film, ha kapcsolgatsz a tévében, már nem nagyon szoktunk, de ha kapcsolgatsz, és ráakadsz a filmre, az biztos, hogy ott ragadsz.
1: Kajában is van ilyen, filmben is van ilyen, és anyámmal is mindig ugyanazt főzetem. Tehát, hogy...
3: És anyám is ugyanaz.
1: És anyám is ugyanaz. És az anyámat se cserélném le.
3: Na jó, halljuk a sort.
1: Ne, anyámnál az sima, klasszik. Tehát a vasárnapi
2: ebéd.
1: Én nem tudok más tenni nála.
3: Én láttam múltkor, hogy...
1: Szarul főz, pácsus, a többi a fel. Nem, nagyon jó főz, csak ez. És ezt nem tudom megunni. 40 éve nem tudom megunni. Majonézes kukoricás állt a krumplipülé rántotús, gyerekek, meg vagyok. Nekem ez a... Mi az a kráncsod, vagy hogy mondják ezt a fiatalok, ha meg nem vagy boomer? Nem a kráncsod?
3: Nem tudom, sajnos, mert boomer lettem. Összeboomereztetek engem.
1: Igen, már összeboomereskedtük. Mi a kaját, tessék, amit mindig meg tudsz enni? Sorold.
3: Amit mindig meg tudok enni, nekem a rántott máj, azt mindig meg tudnám.
1: Rántott máj?
3: Aha, nekem az a máj, én azt nagyon szeretem a májat. A máj a kedvencem, és minden ételt, amiben van máj, csak a máj miatt eszem meg.
1: Jó film, amit mindenképpen végignézel, tessék. Tehát
3: és
1: megy...
3: a húslevesben főtt máj.
1: Aj, de szeretem, Zsuzsa, szív. Na, jó éjesek vagyunk.
3: És, okay. Amikor és amikor csinálnak húsvétkor ilyen tölteléket, és abban is van máj, tudod?
2: Töltött csirkének is a töltelék, anyám azt így külön kiszokta sütni.
3: És amikor valaki úgy csinálja máj gombóc, hogy tényleg igazi máj darabok vannak benne.
1: Egyéb már van, ez most már rossz, hogy éjes vagy.
3: És amikor vágyom.
1: Jó, mi a film, tessék, mindig végig tudod nézni? Mindig megnézed.
3: Bármikor... Van sorozat is, és film is. A sorozatból, amit rengetegszer megnéztem, és ez ilyen komfort dolog, azért, mert az egész világát nagyon szeretem, nem vagyok rá büszke, ez a Gilmore lányok. A gyors beszédű lányok otthon, azt nagyon szeretem, az egy tök jó világ volt. És ami még ilyen, ami bármikor meg tudom nézni, az a Dirty Dancing.
2: Most ezt kiénekelted a sajtot a szájából.
1: A Dirty Dancing-et én is nagyon szeretem. De nem tudom, hogy végignézem-e, oda kapcsolok, de azt is nagyon szeretem. A végelből is, igen. Én például a Visszajövőbe című film. Bármelyik, mely 1-2-3, most elkapta, amelyik, én azt nem kapcsolom el. Biztos, hogy megnézem.
2: Nekem a nagy készség van, meg a Leona profi.
1: Na, akkor te elükbe szom fenn vagy.
2: Szeretem, kedvelem.
3: Nagyon sok jó film van, de igazából szerintem az van, hogy amikor így, tudod, csak így váltogatod a csatornákat, és akkor meglátod, és akkor meglátod a képi világát, nekem ez a 70-es, 80-as évek, meg a 90-es évek, az mind ilyen oké. Okay. És például, tehát a mostani filmeknek a képi világa nem szokott annyira elvarázsolni, mint a régiek. Mert tudod, akkor volt a különbség Magyarország meg Amerika között, hogy az egész Amerika az tulajdonképpen egy díszlet volt, az egy fikció volt, és az
2: színesek. Olyan igen, nincs
3: nagyon,
2: is.
3: Nagyon színes, nagyon extra történik. Volt akkor hozzánk képest szerintem. Meg hát a férjenek a Bud Spencer filmek ilyenek amúgy.
1: Fúj, de rühellem azokat te.
2: De szeretem a férjed, ez ha, az. Micsoda, Piedone Afrikában.
1: Nem jó, hogy rühellem, de nem nézem végig. Tehát oda megyek és azonnal elkapcsolom. Tehát, hogy látom, hogy Bud Spencer Terence, nem tudom
3: végignézni.
1: Ez azért,
3: mert nem bírod nézni magad.
1: Na, hát azért még 30 év múlva.
3: Finansz 30 év múlva, de ezt vágod, hogy tök sok mindenben hasonlít az arcod Bud Spencerére. Csíkszem.
1: Ne már, ne legyek már, már voltam csáktorit.
2: Most én tudod, hogy melléd állok ilyenekbe, de ezt
3: figyelj,
2: most ne.
3: De most vessetek rám a köveket meg minden, de majd higgyétek el, hogy egyszer fel fogsz írni fel, és azt fogom mondani, hogy sajnálom.
2: De tényleg igazad ugye,
3: van
2: volt.
3: Egy csomó, például kiraktam azt a képet, amin a Bud Spencer panoptikumos képével, mi annak a neve, Viasz bábújával állok. Igen, és akkor egy csomó mondjátok, hogy Sebestyén Balázs.
1: Ne legyek már Bud Spencer, tényleg.
2: Ha fölrántasz egy százast, akkor már meg is
1: azt
2: vagy.
1: Azt nem fogok. Tehát legyek már valami kicsit menőbb, mint a Spencer.
3: Senki sem menőbb, mint Bud Spencer.
1: Igen? Tehát ez a helyzet. Azt tudjátok, hogy ő egyébként sehol nem volt sztár. Tehát Amerika, Németország, nem
2: bocsánat,
1: olasz, német, magyar. Talán ez a három.
3: Zsú, fogjál le!
1: Tehát a csávó nem futott be Amerikába sem, meg sehol.
2: De ez nekünk pont elég. Hogy mi szeressük.
3: Csodálatos, mi annál Bunyó Karácsonyig, ne haragudj, mit
1: a bomba jó boxoló vicces, hát hallod, mikor eltörik a kezét, úgy de szerettem.
3: A Terence Hill, amikor ketten nyomogatnak a kis izékben, milyen kocsi az a kék színű cabrio, az a...
2: Nem, a piros buggy-ba mentek.
3: Volt a buggy is, meg volt, amikor egy nagy ilyen szar volt elég.
2: Jó, amikor volt hasonmásuk, a nagyon gazdag.
3: Nélkül, nincs kettő négy nélkül, igen, az volt az, igen.
1: Ha nincs kettő négy nélkül, mikor négyen vannak.
2: Igen, nagyon gazdagok voltak, és akkor őket kellett helyettesíteni.
3: Meg de azok nem lehet, a jelenetek, amikor járnak, tudod, és akkor megy, van egy ilyen járás a Bud Spencernek, és egyszer csak mellé sodródik a Terence, és akkor együtt mennek, figyelj, ez legendás dolog.
1: De mi volt Amerikában, hogy nem futottak be? Mi volt Európában? Mi volt Magyarországban, Olaszországban, meg talán Németországban, ez a három országon őket imádták? Miben volt nekünk kevesebb, hogy ők ekkorák lettek?
3: Az amerikaiak ostobák voltak már akkor is, és akkor
1: meg tele voltak világsztárokkal, 60-70-es évek, és nekik nem kellett.
3: Meg akkor nem volt még ott a body positivity, és akkor itt már akkor megjött.
1: Nem értették ezt a dolgot, hogy a vékony meg, mert nekik is volt egy sztárispányjuk, tehát ők is nyilván más műfajban, tehát, hogy, de hogy
3: figyelj,
1: működtek ők is.
3: Annyira szerettük, hogy a Bújtör István rögtön fel is ült erre a lóra, azt mondta, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni, ne vicceljetek. És akkor még azokat is annyira szerettük, mint a Bud Spencer. Tehát, hogy a Bújtör Istvánra sem haragudott senki, mert mindig azt mondta, hogy így van István, ezt szeretnénk, ebből még többre van szükségünk. És mindegy, figyelj, hamisabb abban, ne viccelj.
1: Jó, most azért megnéztem a Bud Spencer fotókat, azért, na, legyen már bekészítve egy elnézést kérés.
3: Egy közös gyerek.
2: Hát pedig most hogy nézem.
3: Csak mondom neked, lenne gyerekünk,
1: így Jézus atya úristen. Nézd meg. Ne gyere, ne legyek már gyerek.
2: Ez ott, lent, az ördög jobb és bal kezében. Az te vagy. Ez.
1: Sötét szakálla az. Van. Barna a haja, pufi az arca, nem írd vagyok még hát Spencer.
3: Ez amúgy a szemem miatt van. Írd meg be azt, hogy Bud Spencer Young.
1: Igen, csak és vagy a Carlo Pederzoli még estűzbe is.
3: De úgy, Bud Spencer Young.
1: Very, very young.
3: Balázsú Terike, így ebben.
1: Igen, Herzsike Ufó. Azt még beütetés, meg vagyunk, igen.
3: Ez a tekintet rész.
1: Nem vagyok ilyen, gyerekek. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok ilyen. És nem is szeretnék az ilyen lenni. Egyrészt nem fogok ennyire meghízni. Kettő, hogy ilyen...
3: Hát én láttak az előbb babot. Most tettél meg 70 dek a babot.
2: Akkor tényleg. És mit evett?
3: Könyörögsz nekem, hogy hagymás babot akarsz enni. Hát minden nap azt mondod nekem, hogy írjak a srácnak, hogy múltkor volt ez a hagymás lecsós bab, azt kéred.
1: Igen.
3: Most hát te vagy, ez már a folyamat része.
1: De már ő a film kedvérette. Tehát ő a film kedvérette.
3: És te minek a kedvérette?
1: Ez is igaz, jó kérdés egyébként, hogy én miért eszem.
3: Igen. Ne haragudj meg, de amúgy én látom a hasonlóságot. Amúgy lehet, hogy egy ilyen silent át. Csendben fogsz átalakulni.
1: Igen, és egy évben egy
3: tévú. Ugyanúgy eszem, nézd meg azt a képet.
1: Mi az, hogy ugyanúgy eszem? Hát kinyitom a számat, és beteszem az ételt.
3: Nem, hogy ezért csúnyán néz. Ahogy rosszul haját, tessék. Ott, azt
1: ja, jó.
2: Azt okay, így nézel a bab fölül, te is össze. Ilyen mogorva. Szemmel.
1: Ilyen mogorva tekintetem, azt mondod.
3: Én ezt nagyon szeretem. Imádta őt is mindenki.
1: Nem lehet, hogy ez az egész azért van, mert akkor ennyi ingerünk volt, és akkor nekünk ez gyerekkorban nagyot nem. Ment. Tehát ez most már nem menne. És de itt Kelet-Európában ez nagyot megy, hogy Bud Spencer Terence.
3: Bud Spencer egy isten volt, aki köztünk járt.
2: Na, de volt egy csomó ilyen ország, mint mi érted, Románia, mit tudom én, Bulgária, és azokban még, nem ment.
1: És azokban hát, nem és kapták így föl. És itt kultusza lett a csávónak.
3: Teljesen őszinte leszek, apám ugyanígy nézett ki. Tehát, hogy a faterom egyezetben basztánszer volt, Bújtor Istvánra is hasonlított, és egyszer volt, de közösképpen Bújtor Istvánnal előhívattuk, és anyám azt mondta, hogy apád, jó, meghízott. Ilyen szinten hasonlított rá, igen. Vagy ezt így hozni, és szerintem benne, ami benne van, ez így genetikailag, hogy csak
2: a nagy mackó.
3: Meg igazságos volt, de fel lehetett bosszantani, de akkor is mindig jól döntött.
2: Ezt a filmekből vetted le?
3: Ez mindig így volt a filmekben. Ja, aztán szerintem ez volt a karaktere, igen. De Feri, te miért nem adtál meg semmit?
1: Mit na tessék, mi a kajád?
2: Vasárnapi húsleves, anyám csinálja.
3: Képzeld el, hogy láttam olyan videót, ahol kivették a húst a levesből, tehát a húslevesből, és aha, kirántották. Who does that? Ez mikor történik, és melyik tájegységen?
2: És miért nem csinálunk neked ilyet?
3: Nem tudom elképzelni, hogy szeretném, vagy nem. Jó az? Akkor a főtus kirántják még pluszba?
1: Kiveszi a húst a levesből, és azt még kirántja.
3: Bepanírod, és kirántja olajban.
1: Az jó undorító hangzik.
2: De miért? Hát tökre jó átfő, szétmegy a rostokra, tehát puha lesz nagyon.
3: Ami viszont érdemtelenül eltűnt, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy régen divat volt a 80-as, 90-es években, hogy rekreálták azokat a csokikat, amiket csomagolva lehetett kapni sütemény formájába. És hát az volt, hogy pufaszott rizst összekevertek iszonyatos mennyiség kakaóval és vajjal, beleraktak abba az őzgerinc formába, megvárták, hogy megderül, felszeltették, és így azt tettük, aminek semmi köze nem volt a csokítóhoz, de hogy minden házi buliban ez volt az ilyen főfogás.
1: Nekem a főzés az egy, tudjátok, egy idegen világ, tehát hogy én nem vagyok egy nagy.
2: Jó, de ez volt a te fiatal korodban is, gyerekkorodban is, nem? Rizses csokit csináltunk otthon,
3: rizsás.
2: Mert Jugoszláviából tudtál hozni rizsás csokit, az a mai napig is megvan, a Mikado nevezetű, iszonyatosan jó, de itt nem lehetett kapni, mindenki nem jutott ki, és akkor kitaláltuk, hogy van puffasztott rizs, olvasztasz csokit, és megcsinálod a rizsás csokit.
1: Ott van a
3: mondta. Egy négyzetmétert meg tudnék enni belőle. Egy Én tudnám rágni magam egy Mikado házba.
0: Járólapnak egy Mikado csokoládés járó.
3: Az illata is megvan.
0: Meg.
1: Én hol voltam ilyenkor? Tehát nekem ez a korszak, ez miért maradt ki?
3: Te ebben a kis kastélyben voltál a
1: gyerekbarátaidban. Kastélyban? Jaj, Zalakomárban. Itt anyám elküld a Zalakomárban, és vártam.
3: Küldnek egy kis Mikádót majd a csomagba.
1: Vártam a csomagot, hogy anyám küldjön csomagot. Nekem az egész Mikádó történet, ez kimaradt. Nem.
0: Ó, nagyon
1: de rizses csokit se csináltunk otthon. Tehát, hogy nem öntöttük
2: hát, a puffasztot. Hát nem ismerted a Mikádót, hát hogy csináltad
3: volna, érted? Mert a majorizes kumpusaláta volt.
2: Rántott
3: hússa.
1: Na jó, a gyerekek, zárjuk le, tartalmas volt, hogy Debre Szabolcs Attilával jövünk vissza, és vele már beszéltünk telefonon egy hónappal ezelőtt, geocacher világbajnokunkat látjuk vendégül, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy tényleg működik-e ez, mert eddig csak telefonon beszéltünk vele, hogy megnyitunk neki a Google térképen egy Google fotót, és ő nagyjából 100-200 kilométerre a világon bárhol megmondja, hogy hol vagyunk. Szabolcs ebből ugye világbajnokságot nyert, és elképesztő ez az e-sport, több millióan játsszák éves szinten, iszonyat pénz is van benne, nem szól másról, mint hogy kapsz egy fotót, és a fotó alapján neked le kell tűznöd a világon bárhol egy térképet, hogy hol készült a fotó. Több ezer jelet figyelnek, útburkolati jeleket, fotót, növényzetet, és fejükbe van nem kis túlzással az egész világ.
2: És most megfogjuk karancslapújtő alsóval?
1: Igen, tényleg döbbenetes.
2: Elcsípjük.
1: Amit csinálnak, úgyhogy Szabolcsával beszéltünk két hete, mi most meghívtuk a stúdióba egyrészt, hogy meséljen még erről a képességéről, mert ámulunk-bámulunk, kettő, adunk neki néhány fotót, és megnézzük, hogy tényleg be tudja előni a világon egy fotó alapján, hogy hol, melyik kontinens, melyik ország, melyik szegletében vagyunk, úgyhogy vele folytatjuk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával.

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
5: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
9: Na ne, tényleg?
8: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
9: Ez nagyon jól hangzik.
8: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
12: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
13: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
15: Bizonytalan vagy még a továbbtanulásban? Szerezz piacképes szakmát Pakson a Tolnavár megyei SC Első István szakképzőiskolában. A tanulás mellett itt a jövődre is figyelünk. Ösztöndíjat, a duális képzésben munkabért és pályakezdési juttatást is kaphatsz. Részletek a tmsc.hu oldalon.
16: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
17: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal kötőjel liget.hu.

0: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
1: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Péter, Carglass autóüvegszerelő, Budapest.
4: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
3: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárd Spot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
6: Rádió 1. Rádió 1.
7: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
6: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Ma napos, időnként kissé felhős, többnyire száraz időre számíthatunk, délután 14-19 fokkal. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Helikopteres érkezéssel mutatta be új vígjátékát a játékszín egy tahitótfalui pajtában. Az amatőrök egy hollywoodi filmsztárról szól, aki egy félreértés miatt egy angol kisvárosi lelkes színjátszói között találja magát. A főszerepeket Hirtling István és Lévai Viktória alakítja, az előadást Horgas Ádám rendezi. A humorral és közösségi élményekkel teli darab bemutatóját október 17-én tartják. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett a NAV-hoz szeptemberben. A vállalkozásoknak már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk. Ezt megkönnyíti az adóhatóság ingyenes e-pénztárkép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az év végéig tartó szankciómentes időszakban a NAV tájékoztatással és képzésekkel segíti az átállást. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren, amelyben 12 ember meghalt, 309 pedig megsérült. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. A történteket az amerikai elnök és az ENSZ főtitkára is elítélte. A támadásért a jemeni húszi lázadókat teszik felelőssé, akik azonban egyelőre nem vállalták magukra az akciót. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte több órás napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekedhet a felhőzet. A Dunántúlon és a középső ország részben naposabb időszakok várhatók, míg keleten helyenként több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi északnyugati szél néhol megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humor titánja, Tirpák Jani!
9: Francia koronázatlan királynője, Rászkó Eszter, a körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri, és a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
10: Reggeli műsor.
9: Balázsék!
11: Itt vagyunk 8 óra után, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt.
12: Jó reggelt.
11: Jó reggelt. Szevasztok. Drága hallgatóinknak is jó reggelt. Ezen a gyönyörű, csodálatos október 12-i hétfőn. Gyerekek, október közepét mardossuk, yes, nyaldossuk. Egy pici 23-a jövő héten, háromnapos ünnep, és utána már egy november, egy mindenszentek. Hoppácska, jönnek a munkaszüneti napok. Mi pedig megyünk tovább, és egy olyan témával folytatjuk, ami egyszer már volt témánk, de nem győzünk csodálkozni, csak szájtátva olvasjuk itt a különböző híreket. Próbáljuk ezt élőben is megnézni, hogy hogy néz ki, ezért meghívtuk a következő vendégünket, mindjárt megszólítom, mert hogy ő ugye megnyerte a 2026-os Geo Guessr világbajnokságot, és hát nem biztos, hogy mindenki hallotta azt az adást, de mi ámulunk és bámulunk azóta is, ahol tulajdonképpen Google Maps alapú földrajzi kvízjátékot kell megnyerni. Ugye a francia, talán francia Blinkit győzte ő le, verte azon a döntőben, és kiderült, hogy...
12: Úgy kell neki,
11: ugye francia. És hát kiderült, hogy ennek óriási milliós követőtábora van ennek a játéknak. Mi semmit nem tudunk erről a világról. De akkor ugye felhívtuk vendégünket, most pedig meghívtuk a stúdióba, csak hogy megnézzük, hogy élőben hogy néz egy ki ilyen. Nagy matematikai és számítógépi alapismeretekkel kiválogattunk neki képeket, amire küldött, hogy egy se jó, mert mindenhol ott van az utcanév.
12: Ugye, magát az előkészítő, hogy le kellett volna videózni. Az volt, kirettük összes nagy monitorra, amit láttuk, hogy ugye mi a Google-ben van, ezért a sarokból ott van a neve az utcának. Ezért annak, aki ráragasztott Celluxszal egy egérpadot.
11: Egérpadot a nagy monitorunkra, hogy vendégünk ne lássa, hogy...
12: A különböző generáció próbálták megoldani.
13: A gyerekek, igen? Technikailag azért ott vagyunk.
11: Aztán megnyitott Zsül talán egy prágai utcaképet, ahol le volt írva nagybetűk egy ulica, és aztán kimondott, hogy Prága. Zseniális, ott is elvéreztünk. Tehát egyelőre nem tudtuk ezt jól megoldani.
12: Meg egyetem, hogy ki volt, hogy
11: Makó. Igen. Szentpétervár is megnyitottuk, szóval minden volt. De majd megkérdezzük pontosan vendégünket, hogy hogy kell csinálni, Dere Szabolcs Attila itt van velünk. Azt már elfejtettem, hogy de Szabolcs vagy Attila? Hello, jó reggelt!
14: Inkább Szabolcs, jó reggelt!
11: Inkább Szabolcs, jó van Szabolcs. Köszi, ezért nem tudtam, hogy Attilát, hogy Szabolcsban maradtunk. Figyelj, itt te nem tudod elképzelni, milyen technikai előkészületek voltak, hogy te jössz, és majd csak, hogy oda nézel, mi mutatunk neked egy képet a Gobi-sivatagról, de kiderült, hogy tehát hülyék vagyunk ehhez, mert nem tudtuk rendesen megnyitni, ezért most ott tartunk, hogy beléptünk a te játékprofilodba, és majd innen dobál nekünk képeket.
14: Igen, hát nekem már volt olyan, hogy így mutatta nekem egy ilyen partot, ahogy a vizet láttam az óceánból, és akkor mondnak, hogy hol van, és így, tehát egy varázsló azért nem vagyok, tehát ez kicsit...
11: Igen. Na, mióta beszéltünk, azóta játszottál-e, volt-e verseny, ugye ezt a világbajnokságot te megnyerted, azóta mi van, csönd van, vagy napi több órát töltesz még mindig a gép előtt képekkel?
14: Nem játszottam igazából egy hónapig Berlin után, aztán mostanában elkezdtem egy kicsit játszogatni, megint csak úgy szórakozásból, de hát általában, amikor így nem gyakorlok, akkor sokat nem játszom vele egyébként.
11: Berlinben volt a döntő, ugye?
14: Igen.
11: Ahol a Blink a francia vezetett, te kiegyenlítettél, majd megnyerted.
14: Hát igen, ugye 5 körből áll egy játék, és 2-0-ra vezetett, és ugye a harmadik játék az ugye egy mozgós játék, és az abban ő a legjobb, tehát amikor így mozognod kell, és akkor meg kell tenni az információ, és pontosan, hogy hol vagy. És ott így mindenki azt gondolta, hogy ő a favorit már, kedvenc játék, módja 3-0-ra fog nyerni. Aztán sikerült végül 3-2-re húzni.
13: Na de várj, az első kettőbe ott mi a játék, ha nem mozoghatsz?
14: Igen.
11: Ott hát fixkép, nem?
13: Ott csak kapsz egy fixkép.
14: Hogy mozgós, nem mozgós, aha, aztán a végén van a fixkép.
11: Amikor mozog egy kép, mi ugye a Google Street View-ban megyünk, ott mennyit mehetsz előre? Tehát ott mi a mozgástartomány, amit egy képen mozoghatsz?
14: Annyit, amennyit tudsz, de 60 másodpercen belül.
11: Ja, értem, igen, tehát oda mész, ahova akarsz, de 60 másodpercet van, igen, közlekedni a képben.
14: Igen, és hogyha tippelsz, akkor onnantól kezdve az ellenfelednek már csak 15 van.
11: Aha.
14: Szóval, hogyha épp gyorsan letippelsz, akkor hogy még 15 másodperc alatt kell megtalálni a helyet.
11: Ja, hogyha én nyomok egy tippet, akkor például Ferinek már csak 15 másodperc, hogy ő is mondjon, igen, valamit, hogy ne keresse rá arra, hogy az én tippem jó-e.
14: Tehát lehet ezzel taktikázni.
13: De most aki közelebb van, az nyer.
14: Igen.
11: Na, de kapsz egy kínai fennsíkot, vagy egy Gobi-sivatagot, ott mehetsz egy percig, mert ott mindenhol csak Gobi-sivatag van, nem?
14: Hát igen, általában ezt úgy szokták csinálni, hogy ezeket a térképeket valamennyire így kiválogatják, hogy olyan helyek legyenek, amik így nem teljesen, tehát mondjuk mozgósban például nincs értem lerani egy erdő közepére, mert mozogsz 60 másodperc és nem tász semmit.
11: Aha.
14: Szóval ezeket így direkt kiválogatják, hogy azért így legyen mit nézni.
11: Aha, tehát hogy ne menjél egy Mikszáth Kálmán utca táblában, remélhetőleg. Igen. Mit akartam mondani?
12: Hogy valaki nagyon-nagyon nagy képű, és csak az eget nézi?
14: Én ezzel lehet játszadozni, tehát olyanokat lehet csinálni, mondjuk egy adott helyen, ahol mondjuk így tudod, hogy néz ki az utca, így betonod, hogy melyik úton milyen felhők vannak, és akkor ezzel menőzöl, hogy ösztig pontosan tud a felhő alapján. Általában gyakorlati egy ráció ebben nincsen, tehát ezért nem ezzel kell nyerni világbajnokságot, de lehet ezzel trükközni. Tehát mondjuk egy TikTok videót akar az ember felrakni, akkor lehet ilyeneket.
11: Hogy a felhőből te megmondod, hogy igen. Kína. Azt a minden segít neki. Jó, arról már beszéltünk ugye a telefonhívásnál, itt azért erről beszélünk egy kicsit, miért itt elkezdünk képeket elemezni, hogy nagyjából a közhelyes dolgokon kívül hány dolgot azonosítasz egy képen. Mert ugye itt még az is volt a múltkor talán, hogy a robotnak a beesési szöge és a kamera és a napsütés ahhoz képest déli vagy északi félteke, tehát egészen megdöbbentő dolgokat mondtál el, hogy miket néztek meg egy képen, ami nektek segítség.
14: Igen, nagyon sok különböző dolog van. Általában a leghasznosabb dolgok az olyanok, amik így az út mellett szoktak lenni konkrétan, mert ugye utcakép, tehát úton vagy. Tehát még az olyan dolgok, hogy például ezek az ilyen útszéli fényvisszaverő botok, amiket mi bolárdoknak hívunk, amik ott vannak mondjuk például Európában így minden út mellett, azok például országról országra váltak, és azok még nagyon sokan látják.
11: Na de csak Európában van abból 60 fajta.
14: Igen, de ezt meg kell tanulni. Hát muszáj.
11: Megtanulod, hogy Spanyolországban tök más, igen, mint mondjuk Lengyelországban?
14: Igen. A villanypóznák is nagyon jók példa volt, a villanypóznák is ott vannak az út mellett, és így máshogy néznek ki országról országra.
11: És azt tudod, hogy milyen Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, Amerikában, tehát mi azonnal tudod.
14: Ezt tudni kell.
11: Azt a mindenségni. Hány fajta villanypózna van szerinted, hogy körülbelül?
14: Hát pár száz biztos.
11: Pár száz fajtát tudod.
13: Mindent tudod, és tudod azonosítani országra.
14: Hát vannak olyanok, akiknek így enciklopédikusabb tudása van ilyen szempontból, de nagyjából tudom őket, igen.
12: Jó, előtte mi volt a szenvedélyed? Őt erre elkattantál?
14: Hát előtte, tehát egy kisgyerekként nagyon sok ilyen random dolgot szerettem, tehát én nagyon szeretem kisgyerekként a számokat, aztán elkezdték betűket rakni a matematikába, és onnantól kezdve nem szerettem a matekot. Tehát voltak ilyen korai szenvedélyek.
12: Összemocskolták de... neked a számokat.
14: Igen, igen, igen. De hogy így tehát hogy ez így sok ilyen dolog volt, ami érdekel gyerekként, aztán ez nőtte ki magát olyanná, hogy ezt így tudom is csinálni jókkal. És
11: hogy ebből lesz, ha lehoztál egy világbajnokságot.
13: Napi hány óra?
14: Régen sokkal több volt, amikor csak hobbi volt, és nem volt benne ilyen verseny, akkor sokkal több volt, mert akkor tényleg ilyen naponta én 8 órát görnyedtem előtte. Manapság már ilyen napi ilyen, nem tudom, 2-3, de nem is játszom minden nap, tehát mondjuk így, amikor ez erre a versenyre gyakoroltam, júniusban és júliusban így alig játszottam, aztán hogy augusztusban vettem elő, hogy akkor most így pár hetet nagyon legyomunk, de igen, nem az időn múlik egyébként.
11: Oké, mivel azonosítod még? Tehát, hogy vannak ugye csak visszatérve az utcatáblák, vannak a sávjelek, gondolom, meg hát nyilván a házak, nem? Ami szintén nagyon se. Na csak is, hogy a nap hol van, azt is nézitek, hogy honnan jön a beesési szög, északi félteke, déli félteke?
14: Igen, van egy a játék sarkában, ott a képernyő sarkában van egy iránytű nekünk, amely mondja, hogy észak vagy délre nézel, és akkor az alapján például be lehet azonosítani, hogy a nap, az északon van egy délen, és hogyha északon van a nap, akkor a déli féltekén vagy, mert ugye fölfelé nézel lényegében, és az északi féltekén vagy, akkor inkább lefelé van a nap, délfelé.
11: Ezt a mindenség. És máshogy fotóz az autó, más a magasság a bizonyos országokban. Tehát más a képnek a szöge még, azt is tudom, hogy azt is nézitek, hogy készült maga a fotó.
14: Igen, tehát vannak ilyen artifaktok, hogy mondjuk a Google utcakép, például a Japánban, mondjuk egy ilyen volt így 15 évvel ezelőtt egy ilyen nagy ilyen felháborodás, hogy mindenkinek belát a kertjébe, és
11: igen, ezt mesélted a telefonon. Lejjebb rakták a kamerát.
14: És akkor a Japánban mondjuk a blur, ami így kirakarja az autót, a sokkal nagyobb emiatt.
11: Aha, mert hogy más a beesési szöge, igen, vagy más igen, a szöge igen a kamerának, ezért ha látsz egy kiblőrözött igen autót, akkor szólt, hogy Japán, igen, mert hogy nagyobb, mint Európában.
14: Van néhány ilyen ország, amit ilyen dolgok alapján meg lehet ítélni. De van, hogy sok olyan ország, ahol tényleg csak így meg kell nézni, hogy hol vagy, és akkor ott így.
11: Mi a fekete lyuk? Mi a legnehezebb? Melyik földrész, vagy melyik ország, ahol még te is izzadsz? Van ilyen?
14: Hát... Ugye olyan nagyon nagy vakfoltjaim nincsenek, mert azért az emberek azért, ember azért ezt kitalálja, hogy valamiben nagyon gyenge, akkor abba fel kell zárkózni. Amit én nagyon nem szeretek, az például Oroszország, mert Oroszországban az van, hogy ugye a háború óta nincsenek frissítések, tehát 21 óta nincsen új utcakép, és emiatt 5 éve, ami ahogy akkor volt, az így be van fagyva tulajdonképpen. Tehát mondjuk van egy út, amit így felvettek mondjuk így májusban egyszer, és akkor onnantól kezdve örökké május van azon az úton, és akkor megtanulja az ember, hogy akkor oké, Oroszországban ezen az úton itt mindig május van. Csak olyan szép zöldek a fák, és így rügyeznek a mindent. És Oroszország az ilyen szörnyű, mert tényleg ezeket a dolgokat kell megtanulni, hogy hol milyen az autónak a színe, meg stb. És ez így unalmas, tehát ezt nem szeretjük. Okay. Olyan országot szeretem, hogy mondjuk a földrajz számít. India, Brazília, Amerika, ahol így megmondott, hogy milyen színű a föld, meg a fák, meg az ilyenek, ezek nagyon izgalmasak.
11: Ha tűzöl, akkor mi a találati arányod? Körülbelül hány méter, vagy jó, hát nem méter, még hány kilométer a tévedésed körülbelül? Tehát nézzük meg, hogy a világ mekkora, ahhoz képest te leszutúrsz egy gombos tűt, hogy szerinted ez a hely, ahhoz képest mennyi tévedsz? Hány kilométer?
14: Hát általában ugye egy ilyen néhány száz kilométeren belül jó maradni, de nagyon sok az olyan, hogy mondjuk egy ilyen 50 kilométeren belül.
11: 50 kilométeren kerül a világon, már hogy te letűzöd, az 50 kilométeren belül van a tipped.
14: Országtól függ, mert például mondjuk Lengyelországban nem tudom mondani 50 kilométeren belül, mert az egész ország úgy néz ki, mint az ország összes többi része.
11: És tök alacsony,
14: igen, úgy kell elképzelni Lengyelországot, hogy a 99%-a az így, mintha az Alföld lenne az egész ország. Tehát egy borzasztó. És akkor mondjuk ott így, oké, fogok pár száz kilométert tévedni, mondjuk Ausztrália nagyon nagy ország, szóval nem tudja ezen, mert pontosan mindig, de mondjuk nagyon sok helyet mondjuk fel lehet ismerni nagyon pontosan. Tehát mondjuk így Európán belül, hogy mondjuk arra gondolok, Spanyolországon belül például mondjuk az észak-keleti rész, az így nagyon, észak-keleti, észak-nyugati részek, azok nagyon jellegzetesek. És akkor ott így ilyen 100 kilométeren belül leszel azért, hogyha azt így.
11: És ha el kell menned Ózra vagy Nyíregyházába, ott mennyire vagy otthon?
14: Hát nyilván jobb vagyok, mint a nem magyar játékosok, de vannak olyanok, akik mondjuk így nem így világbajnoki versenyeken vesznek részt, hanem egyszerűen csak mondjuk így hobbiból játszanak Magyarországgal, és ők mondjuk jobbak Magyarországon.
11: És ők megvennek Magyarországba.
14: Magyarországon igen, megvennének.
12: Hát a kifrisgiroszos nagyobbra fordulsz, akkor már tudom.
11: Mire tetszenek, mi a jellegzetessége, vagy annak a környéknek?
14: Azt tudom, hogy Szabolcs megyében vannak ilyen fajta utcatáblák, amik ilyen különösek, amiket valaki tud, én nem tudom őket, mert ugye én ilyen nekem ilyen generalistának kell lennem, meg az egész világról kell tudnom dolgokat, és akkor nem tudom Magyarországot annyira megtanulni külön, de tudom, hogy vannak ilyen dolgok, hogy Szabolcs megyében mások a izé.
11: Mások a táblájtok
13: te!
12: Az van, hogy ugye mi fényben van, azt elvitték.
13: Te papírkarton táblát!
11: Papírtáblai
12: vannak? Meg a papírtáblák maradtak meg.
11: De minden segít neki. És akkor azt mondta, hogy 100 kilométer tulajdonképpen a tévedés. Nagyjából 50-100 kilométer.
14: Hát az a jó, hogyha az azon belül sikerül. Aha. Pár száz kilométeren belül bizonyos országban azért már jó. Országot nem szabad téveszteni. Az biztos. Az
11: de,
14: az...
11: Hogy, de közben azon gondolkozom, hogy biológusnak is kell lenned, mert kaptok egy csomó olyan képet, ahol erdő van. Tehát te tudod a világ összes erdejét, annak levélformáját, színét, tavaszi és őszi virágzását?
14: Igen, ezt szerintem én jobban figyelem, mint így a legtöbb játékos. Tehát viszonylag jónak gondolom magam abban, hogy például Európában vagy Észak-Amerikában a különböző részek erdőségét így megkülönböztessem egymástól. Ez nem olyan jellegű tudás, hogy mondjuk így nagyon tudom a különböző fajokat, de hogyha mondjuk így ránézek, akkor ezt így látom, hogy oké, ez mondjuk egy ilyen észterdő, vagy egy ilyen brit-kolumbiai erdő, vagy ilyesmi.
11: Aha. Tehát nem is a fa típusát tudod, csak magát az országot, hogy ott vannak
14: igen,
11: olyan
14: az, hogy,
11: típusú
14: fák. Igen, azt, hogy tehát a fáknak a kombinációja, meg ahogy mondjuk ízét ránézek, és akkor így oké, ez mondjuk egy olyasminek néz ki.
13: Na, de ezt tudod, tél, tavasz, nyár, ősz, mindenben.
11: Hát mindenben a négy formát kell tudnod,
13: tehát
11: igen.
13: Tehát akkor az erdőnként négy forma. Hm.
11: Igen, ember, országonként.
13: Ez emberten információ.
12: Ilyen nemzetközi gyilkosságok, ahol bevonnak téged így a fotó alapján, hogy merre lehet most a holttest, vagy valami hasonló?
14: Nem, egyébként én nagyon kicsit sajnálom, hogy ez ennyire későn lett népszerű, mert szerintem most már a mesterséges intelligencia az engem itt így szanaszétverne ebben. Tehát hogy én nem hiszem, hogy ennek ilyen praktikai, tehát ilyen szórakoztatóiparon kívüli használat, amik nagyon lesz még, de én viszont abban vagyok, szóval
12: szerintem meg fogják unni amúgy az AI-t, nem fogják, mert egyszerűen elveszi az élet savaborsát, nem fogják ezeket szerintem ledominálni ezeket a területeket.
11: Mármint, hogy mire gondolsz, hogy az AI ismerje fel a képet?
12: Igen,
11: vagy
12: igen,
11: hogy...
12: igen, mert szerintem kár, tehát hogy tulajdonképpen magát az élet élvezetét nem lehet odaadni az AI-nak, szóval szerintem egy idő után amúgy rá fogunk csodálkozni néhányszor, milyen okos az AI, aztán el fogjuk engedni, ebben
11: hiszem. Aha. Hát ezt nem tudom. Miért ti használtok, vagy nektek lehet? Nem lehet, nem? Nem találkoztok vele?
14: Nem találkozunk vele. Azt tudom, hogy így szoktak ezzel mondjuk néha próbálkozni, csak így ilyen lényegében azért, mert hogy így szórakoztató, és kipróbáljuk, hogy az AI mennyire tudjuk megtanítani az AI-t arra, hogy felismerje a különböző országokat. És manapság azért már az AI-ok, amiket így megtanítasz így geogeszerezni, azok jobbak, mint mi. Tehát ez ugyanolyan, mint mondjuk a sakk, vagy akármilyen ilyen játék, ilyen jellegű játék, ahol ezt így már így kitalálták, hogy az AI-t hogyan kell programozni ahhoz, hogy mindent felismerjen jóval előtted, de így mi nem nagyon használjuk. Aha. Nem nincsenek nagyon egyelőre még ilyen AI, ilyen tanító appok geogesszerbe szerintem. Hogy így...
11: Hát meg itt az emberi tényező lényeg, hogy ember versenyzik emberrel,
14: gondolom.
11: Igen,
14: tehát azért a legtöbb ilyen, tehát azért nekünk van egy ilyen egy ilyen minimumunk, hogy így olyan nem lesz, hogy itt mindenki különböző mesterséges intelligenciákat akar majd így egymás ellen versenyezni, látni, tehát hogy az mindig az a jó benne, hogy az,
11: hogy
14: ember
11: az emberi tényező benne van, persze. Persze.
13: Milyen idővel nyerted a leggyorsabb mérkőzésedet?
14: Azt nem tudom, hogy milyen gyorsan. Van ugye egy ilyen alapvető ilyen limitáció a dolognak, hogy az elején, amikor elkezdjük el, egy kör alatt nem lehet nyerni, mert akkor még az emberek nincsen szorzója, és akkor ugye nincsen elég, nem lehet elég pontot nyerni egy kör alatt, hogy mondjuk így győzzön. De például az előző két ilyen versenygyőzelmet, 25-ben az európai döntőt, szintén Blinky ellen, és most ezt a döntőt megint a Blinky ellen, mind a kettőt nagyon gyorsan nyertem meg, tehát utolsó ilyen fix képes módban. Tavaly két kör alatt nyertem, most pedig három kör alatt. Szóval lényegében lehetőleg gyorsabban.
11: De akkor ti ilyen mumusai vagytok egymásnak ezzel a Blinkivel, hát, hogy találkoztok.
14: Igen.
11: Aha. Ti egyébként valahogy online játszotok egyet döntőn kívül, játékon kívül, versenyen kívül, csak fölhívod, írsz neki valahol, nem tudom, Instára, ha gyere, haver, játszunk egyet, és nyomjátok együtt, vagy teljes?
14: Igen,
11: külön felkészülés
14: van. Én pont a Blinkivel annyira nem, de hogy így mondjuk például a tavalyi világbajnokon, a Raduval nagyon sokat játszottunk együtt, csak így.
11: Aha. Azért menő, nem? Fölhívod a világbajnok haverod, hogy gyere, haver, nyomjunk egyet. Ezt a tudást tudod alkalmazni, vagy te most mit csinálsz? Mivel foglalkozol?
14: Hát egyetemen a BGN tanulok második éve nemzetközi tanulmányokat. Ott ezt egyelőre nem használom.
11: Tehát igazából nem egy olyan hasznos dolog, amit te tudsz, vagy ezt a képességet akár valahol kamatoztatni.
14: Nem, én jelenleg egyelőre úgy tapasztalom, hogy ez arra hasznos, hogy én ezt így megmutassam mindenkinek, és akkor versenyeket nyerjek vele. Tehát ez ilyen self-contained dolog.
11: Aha, és közben tanulsz valamit egyetemen, ami úgy érdekel is, meg nem is?
14: Igen, azért így hát annyira mondjuk közel áll hozzá, hogy azért nemzetközi tanulmányok, így a világpolitikai működés, meg a nemzetközi szervezetek, stb. Ez úgy így annyiban passzol hozzám, hogy én így szeretem az ilyen világ dolgait így szemmel tartani például, meg ilyenek. Tehát, hogy...
11: Na nézzük még a szünet előtt egy képet, jó? Menjünk jó, egy képre, jó, csak jó, ugye jó, most mi történik? Ott van egy kép mögötted, ránézel, hátramész, bead a gép egy képet, ugye ez a te programod, mármint, hogy maga a játék, hát nem a te programod, hanem a te profiloddal maga a játék, ugye ez a GeoGuessr játék, ad egy képet, minden érdekel minket. Tehát egyébként ne is mondnak, hogy szerinted hol van, hanem hogy te fejbe hogy jutsz el oda, hogy mi a megoldás. Jó, most mi próbáljuk lerajzolni, mit látunk a képen egyáltalán.
14: Most azt mondod, hogy beszéljek egyszer és nézzem a képet.
11: Igen, vagy gyere át erre az oldalra, nézd, ide is át tudsz jönni, a mikrofon odahajlik, és akkor itt az gyere, ha hozod, akkor tudod hajlítani a mikrofon, és akkor egyszerre tudsz beszélni, meg kicsit jobbra fordítod a fejed úgy. És akkor úgy tudsz beszélni, húzod a nyugodtan, ami az még mozogat úgy. Na. Sorsolj magadnak egy képet, és nézzük meg az elsőt, jó? Mi megpróbáljuk leírni, hogy mi van rajta. Ugye, nyomhatsz egy nextet, rendben, és akkor nézzük meg, jó? Hogy mit látunk.
14: Akkor nézzük, mi van itt.
11: Tessék, egy erdei úti kép, szembe hegyekkel, sárga aszfalttal, és egy fura piros-fehér kilométer követ zöld fákkal balra-jobbra.
14: Tehát ez például egyértelműen Vietnám, itt nem fog mozogni, mert nincs értelme. Ezek a kis akármik, amik itt a út mellett vannak, ezek az ilyen négyszögletes cövekek, aminek piros a teteje és fehér a alapja.
13: Ez csak Vietnámban van.
14: Ez fontos kinézetű, ez mindig egy út mellett, ez csak Vietnámban van. Tehát erről fel lehet ismerni Vietnámot. És akkor azon kívül ott van még az, hogy ugye sárga középvonal, meg
11: a sárga középvonal, hát azért az Ázsiában máshol is van, nem?
14: Hát nem az csak azt mondom, hogy az így hozzáad az embernek a magabiztossága, az, hogy látja ezeket a vietnámi dolgokat, és akkor itt van minden más, ami kicsit Vietnámhoz passzol is.
11: Szóval... Jó, de azon azért Vietnám nagy ország, hogy szúrod le 100 kilométeren belül? Tehát hova teszed?
14: Hát most ez alapján azt mondanám, hogy inkább észak, mert az észak az így ilyen hegyvidékesebb, és így ilyen dzsungelesebb, de hogy így mondjuk sem az, hogy körbenézek, és
11: körbenézel.
14: Akkor...
11: És ugyanazt látod, megfordítod, ugyanúgy egy erdei kép, kicsit forgatjuk a kamerát, fák, zöld, és egy tavaszi kép, valószínűleg legalábbis tavasz van, vagy úgy tűnik.
14: Én itt északra tippelnék, de hogy így Vietnám az olyan szemben nehéz, hogy mondjuk ez lehet délen is, tehát nem vagyok benne teljesen biztos, de mondjuk azt, hogy akkor itt Hanoi mellett valahol.
11: Ha Hanoi mellett betippelsz, jó?
14: Okay, hát végül középen volt.
11: De az ország stimmel Vietnám.
14: Hát Vietnám.
13: És 519 kilométerre tűzted le, azt írja?
14: Igen, ez például nagyon rossz, hogy ellenfelem valószínűleg betipelte volna Vietnám kellős közepét, és akkor itt lenne konkrétan rajta, mert pontosan a közepén volt az ország.
11: És akkor stratégiailag nem jobb Vietnám közepét tippelni, mert az mind a két végéhez közel van? Tehát, hogy én így gondolkodnék, hogy ha már tudom az országot, leszúrom középre.
14: Igen, csak ugye ez azért nehéz néha, mert mondjuk például, hogy látod, hogy Vietnámnak a teteje, az mondjuk itt így nagyon ilyen széles, és a közepe az pedig nagyon vékony. Tehát itt alapvetően nagyon olyan sok út nincsen. Tehát gyakorlatilag itt van a part, és akkor már egyből a határ mellett vagy. Szóval...
11: Nézzük még egy képet, generál még egy képet. Tehát az ország meg volt. Meg lett volna Vietnám?
12: De hogy lett volna meg semmi.
13: Piros kupakos
11: tőről. Mennyi ideig lettünk volna. Jó, jön a következő kép, ezt én szintén Ázsiára tenném.
12: Laos.
14: Na ez például egyértelműen Indonézia, mert itt látod ezeket a villanypóznákat.
13: Menj már! Mi?
11: És akkor egy
13: hát ez olyan, mint a faluban állunk.
12: Csornán ugyanilyenek vannak.
14: Lehet látni rajta, kicsit úgy néz ki, mint a jégkorszak filmekből a Szid, hogy így van a két oldalán ilyen kis zészem, és akkor így ilyen szimmetrikus, és így van így két ilyen támaszpont. Tehát, hogy ez így...
11: Tehát azonnal berakod Indonéziát. A villanypóznából megmondod, hogy Indonézia.
14: Igen, hát abból igen. Indonézián belül egyébként az egy ilyen nagy dolog, érdekes dolog, hogy így a tartományoknak nagyjából a fele az szimmetrikus póznákat használ, a másik fele pedig aszimmetrikus póznákat.
13: Ne szórakozz már!
14: Például, hogyha mondjuk így ránézek erre a póznára, például tudom, hogyha ezen a szigeten vagyunk, Borneón, akkor itt a keleti részén csak aszimmetrikus póznák lesznek, tehát mondjuk itt lesz kettő egy oldalon, kettő ilyen
11: ezek
14: kis
11: a villanypóznák,
14: igen. Vagy pedig, és a másik felén, nyugaton, pedig ilyen szimmetrikusak, hogy középen van egy, és akkor két oldalon van egy-egy.
11: Tehát Indonézia, gyerekek, tele van szigettel, tele van tartományokkal, baromi nagy ország, tehát hogy ezt így megmondod, és rá, ja, és van egy fakunyhó, várjál, ott van egy fakunyhó.
14: Fakunyhó. Indonézián belül, Indonézián nagyon nehéz egyébként így megtippelni, hogy melyik szigeten vagy. Indonézián belül általában ezek az ilyen cölöpökön álló faházak, ezek leggyakrabban ezen a szigeten vannak, Borneón.
11: Aha.
14: És akkor egy szimmetrikus pózna, tehát akkor ezen belül nyugat lesz.
13: Persze, most még keresek.
11: És ezek a megmondott, hogy Borneó.
14: És ezek a nagyon keskeny törzsű, ilyen úgy néz ki kicsit a pálmafa, mint hogyha így most lett volna így egy most lett volna
11: megvágva, hogy megírva egy kicsit, igen. Tehát olyan, mint a pálmafának le lenne vágva a level, és nagyon magasak, tehát magasabb, mint az átlag. Igen. Aha, jó?
12: Tipikus Borneo.
14: Igen, tehát akkor így megmagyaráztam, hogy ezek alapján én azt gondolom, hogy ez valahol itt lesz. Na, ezen a környéken. Van esély arra, hogy Szumátra lesz, tehát ez mindig egy ilyen nagy baj, de én most ezt így betippelem, hogy Borneo.
11: Jó, letettük Borneóra.
14: És nem is ott van, látod? Nem tudok semmit.
11: Jó, de hogy megvan, megint csak arrébb rakta egy másik szigetre. Egy másik szigetre rakta, de jó Indonézia, csak berakta egy másik szigetre, Szumátra alá talán, vagy nem is tudom, Malajzia alá rakta a szigetre.
12: Ez egy csel volt, egy csapda.
14: Igen, de Szumátra mellett egy ilyen kis sziget.
12: De azon ő nem született Indonézia. Majd megcsal téged bármikor, és nem bugik le. Tehát azt most mondom neked.
11: Igen. Jó, tartunk egy rövid szünetet, muszáj még egy képet megnézünk, gyerekek. Próbáljuk átadni ezt így, mert hogy élőt most erről mi nem tudunk adni kivételesen, de még adunk egy képet, mert ezt figyelj, élvezet nézni. Tehát az, hogy Indonézián belül te megmondod, hogy hol. Tartunk egy pici szünetet, jó?
12: Jó, és most már innen is... rögtön Vas megyébe megyünk.
11: Igen, megnézzük tényleg Magyarország fontos földrajzi nevezetességét is, úgyhogy jövünk vissza mindjárt a hírek után, egy pici szünet, és itt vagyunk már is.
10: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vitara már 7,5 misitől, Escross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
3: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Újj is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
10: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Reklámot hallottak.
11: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
13: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
14: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.

0: Több mint 12 millió nyugta adata érkezett a NAV-hoz szeptemberben. A vállalkozásoknak már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk. Ezt megkönnyíti az adóhatóság ingyenes e-pénztárkép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az év végéig tartó szankciómentes időszakban a NAV tájékoztatással és képzésekkel segíti az átállást. Először végeztek Magyarországon hármas élő donoros vese átültetést a vesecsere program keretében a Semmelweis Egyetemen. A betegek saját donoruktól összeférhetetlenség miatt nem kaphattak vesét, ezért három pár között cserélték meg a felajánlott szerveket. A műtétek csaknem 30 egészségügyi szakember összehangolt munkájával zajlottak. Mindhárom beteg jól van, ketten már otthon lábadoznak, harmadik társuk is hamarosan hazamehet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Az Útinform hírei szerint a 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Szekszárd között az útmenti növényzetet kaszálják, a munkaterületeknél útszűkületre kell számítani. Az 55-ös főúton Alsónyék térségében árok, patka és szegélyrendezést végeznek. A munkálatok miatt útszűkületre, valamint 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdom felé útszűkület van érvényben. A 61-es főúton Tolna-Némedi átkelési szakaszán a 38-as kilométernél aszfaltoznak félpályás lezárás mellett, Pincehely és Nagykónyi között kaszálnak. A 65-ös főúton Tamás és Som között szintén az útmenti növényzetet kaszálják, a munkaterület mellett útszűkületre és 60 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Jó utat kívánunk!
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Na, itt vagyunk, és folytatjuk már is. 3.9 lesz nem sokára. Nebre Szabolcsal, aki ugye a 2026-os GeoGuessr világbajnokságot megnyerte. Szabival beszélgettünk már egy pár héttel ezelőtt telefonon, de meg akartuk hívni mindenképpen, amikor jó neki, hogy megnézzük, hogy élőben hogy zajlik ez. Ugye, aki nem hallotta a beszélgetés első felét, ez tulajdonképpen egy egyszerű földrajz alapú kvíz világbajnokság. Meg kell tippelni egy interaktív világtérképen, hogy hol található a képernyőn látható helyszín. Minél gyorsabban és pontosabban találja valaki helyet, annál több pontot kap. Az egyik legnépszerűbb és leglátványosabb e-sportán nőtte ki magát ez a sport. Éve, 2023 óta ugye évente megrendezik a játék világbajnokságát, és ott a világ legjobbjai mérik össze a tudásukat, és ebben a versenyben nyert ugye Szabolcs. Ő évek óta egyébként a világ egyik legjobb GeoGuessr játékosa. Mi meg csak ámulunk és bámulunk, ugye itt, hát most nem tudjuk megmutatni, drága hallgatók, de egy Google utca képeket képzeljétek el, amit befotóz az autó, ezt megnyitjuk, és ő ránézésre megmondja, hogy a világon hol vagyunk, néhány száz kilométeres tévedéssel, de van, amikor ez ugye mondjuk a világbajnokság, az ember még nagyobb fókuszban van, akkor kevesebb, ugye. Legyőzte Blinkit, a francia játékost, és egyelőre volt egy volt egy indonéziánk, halálpontos volt egy vietnámunk, szintén megvolt, egy utcapóznából, illetve a kilométer jelzőkőből.
2: És hát megtudtuk, hogy ugye Kelet-Indonéziában aszimmetrikus a pózna,
1: igen.
2: Nyugatban megszimmetrikus.
1: Igen, na most, ha csak jártál Indonéziában, tudod, hogy 43 ezerszer nagyobb, mint Magyarország, több száz sziget van, iszonyatosan nagy az egész ország. Na most ehhez képest mi pár száz kilométeres tévedéssel megmondtuk, hogy hol vagyunk. Úgyhogy egészen elképesztő Szabolcs teljesítménye. Aki itt van még velünk, és további képeket elemzünk, ugye itt a legutolsó az volt, ugye ez az indonéz történet, amit kicsit arrébb raktál, na de mondtad, hogy lehet, hogy akár Szumátra lesz, és berakta Szumátra mellé, ugye Észak-Szumátra mellé.
3: Ja, hát én nagyon szerettem volna, hogy itt el tudom találni a tartományt, de meglátjuk, hogy most itt sikerül egy kicsit...
1: Na, oké, mondom, mit látunk, egy hortobágyhoz hasonló alföldi kép, balra-jobbra mező, középen egy fehér sávos, kicsit barnás, betonos út, igazából valahol mi ezt Debrecen mellé tennénk. Ugye nagyjából egy hortobágyi képet látunk.
3: Igen.
1: Na itt mi a kapaszkodód, mert hogy tényleg egy mező van.
2: Se egy villanypózna, semmi nincs. Igen.
3: Én azt mondanám, hogy az Oroszország, mert úgy néz ki.
1: Mi?
2: Te mi néz ki úgy? Néz ki egy magyar út is.
1: Hát, a négyes mellett Debrecen környéke, Hortobágy.
3: Hát, nem tudom, így hát igen, mondjuk így ránézek, és így lehetne Magyarország, de nem az. Mert hogy így nem
1: de
3: tudom.
1: Mi az? Sávok, az utak, a fa? Hát semmi nincs, hát, csak
3: nem
1: éppen.
3: Szép, széles az egész, mondjuk így.
4: Hát az a szomszédom, ott van, tessék ismeremet.
1: Gyerekek, egy azonosítatatlan autó megy a képen, és van egy raktárépület, amire Szabolcs ráfordult, balra a mező, ahol le van vágva a fű, valami nő, és pusztaság, ameddig a szem el áll.
3: Ő néz ki a bokorban, a nő? Hol van a nő?
1: Csak egy autó. Figyelj, ja, Oroszországon belül még azt is beazonosítottad, hogy nagyjából hogy, de miből?
3: Hát csak úgy hogy kinéz valahogy. Ez nagyon ilyen lapos, és Oroszországot azt említettem korábban, hogy ez kicsit egy olyan, hogy igazából az alapján kell mondani nagyon sokszor, mert ugye 5 éve nem voltak frissítések, hogy mondjuk éppen milyen évszakban, mondjuk itt látom, hogy ez mondjuk ősz, és mondjuk itt van egy ilyen hosszú antennája az autónak, akkor azt mondanám, hogy az így inkább ez a fajta környék.
4: Hát az antenna, az ne hogy csinált, oda?
1: Várj, csak mondjuk, hogy mi történt. Tehát Szabolcs ráfordult magára a fotót készítő autóra, ami ki van blőrözve, de észrevett, hogy az antennája az nincs kiblőrözve, hosszú az antennája, vagyis.
3: Igen, tehát ez pedig ilyen CB-nek mondjuk ezt az antennát, mert azért C, mert az utolsó ilyen kis hurok rajta, az nagyon picike, ezért B, mert ez bal oldalon van, nem jobb oldalon, mert az A lenne.
1: Ez nagyon durva. És azt mondta, hogy Oroszország. Jó, de már Oroszország is iszonyat nagy. Azon belül hova teszed, vagy hova szűröd le, hogy Oroszország, hova tennéd?
3: Én itt ezt a környék, Uljanovszk környékére mondanám, de én olyas valaki vagyok, aki évként én nagyon nem szeretem ezeket az ilyen antennákat, meg ilyen furcsaságokat megtanulni. Szóval én ezeket annyira direkt nem tudom, mert egyszerűen unatkozom tőlük.
4: Ránézés,
3: én azt mondanám, hogy ez egy ilyen...
1: Na, Czurla,
3: ez a környék.
1: Tehát azt mondod, hogy hova Uljovinszki tartomány, hát meg nem mondom, Üzbegisztán fölött valahol, Moszkvától egy kicsit még keletre tennéd.
3: Na. Aha. Na, igen.
1: Jó, szúrjuk le, leszúrtam.
3: Hát Oroszország, Nagyország, szóval figyelj, kizumulok, akkor annyira messze szerintem nem leszek legalább. Oké, hát itt Moszkva alatt
1: hiszem el. Ezt nem hiszem el. Gyerekek, Oroszország, csak Oroszország több ezer kilométer hosszú, ha egy keresztbe állt. Nagyon hosszú. És 589-es kilométerrel te beraktad Moszkva alá, és megmondtad, hogy ez hol van.
4: Jó, akkor menjünk Magyarországra át, jó?
3: Túl messze vagyunk.
1: Nem hiszem el, de nem vagyunk túl messze.
3: Nem, túl messze vagyunk, én ezt nem szeretem. Oké, ez például egyértelműen India, jó? hindiul írunk.
4: Felbosszantotta magát.
1: Nagyon durva, felhúzta magát. Ez 500 írunk. Kilométer kiborult. Jó, igen, de itt látunk azért a fák, a posztereket látunk.
3: Oké, okay, téglaépületek.
1: Igen. Hmm. Jó, ezt még én is beraknám Indiába egyébként.
3: Okay. Bihar, mert szép magyaros neve van.
1: Biharba berakod?
3: Igen, berakom Biharba.
1: De most felhúztad magad?
3: Kicsit igen.
4: Nem azért jöttem a rádióhoz, hogy jött hozzá magadra.
2: 176
1: km. India. Gyerekek, ha voltatok Indiában, tudjátok mekkora ország 176 kilométerrel eltalálta, hogy Észak-Indiában, Banglades fölött, Bután alatt egy pici indiai tartomány, azért, mert volt, nem tudom, három szó a falon, meg két tehén a legelőn. Ez 176 kilométeres távolságban sikerült lerakni. Na?
4: Nagyszerű. Ez
3: végre valami jó.
1: Na jó van. Figyelj, az van, oké, Himalájában mit csinálsz? Kapsz a Himalájából?
3: Igen, szokott lenni.
1: A Himalájából?
3: Igen,
1: és
3: igen.
1: Ott mibe kapackodsz? Hegyek?
3: Hát abban nagyon-nagyon nagy hegyek vannak.
1: És? Hát a több ezer kilométer csak maga a himalájai hegylánc.
3: Hát igen, az olyan, hogy így általában, hogyha belegondolok, akkor mondjuk Észak-Indiában szerintem ilyen szárazabbat szokta lenni sokkal a hegyek, mint a Kelet-Indiában. Tehát mondjuk a Himalájának a keleti részét Bután mellett, itt nagyon zöldek a hegyek, itt fönti Himacsal, Uttarakhand, de ezen a részen pedig inkább ilyen, ilyen sok ilyen barnás, meg sárgás ilyen szint látsz.
4: Én meg csak nézek Bután.
1: Én csak nézzük Bután és üldögélünk. Atya úristen, gyerekek. És figyelj, oké, ez mennyire passzív tudás, vagy mennyi, tehát tényleg tudod ezt bármire használni az életben? Mert hogy zseni vagy, ez egész biztos, de hát ez nyilván valamiféle tengely ott át van kapcsolva. De hogy ez máshol visszaköszön, megkönnyíti, vagy megnehezi az életedet ez a tudás, ami van neked? Vagy ez a fajta finom spektrum zavar?
4: Ne ezt kérdezzük meg, azt kérdezzük meg, hogy ez a fajta szőrszál hasogatás. Ez milyen hatása van a baráti, az emberi kapcsolataidra?
1: Ez a fajta finom spektrum zavar, ami mozogsz.
4: Igen, hogy például egy nagyobb konfliktusnál, hogy mivel szoktál érvelni, hogy hol vannak a részletek?
1: Előny vagy hátrány, mert hogy mi ámulunk, de hogy azért ez nyilván, igen, nem lehet mindig könnyű így élni.
3: De nekem ez egy hatalmas előny az életben, mert akármikor itt találkozom valaki újjal, mindig be tudok mutatkozni azzal, hogy egyébként, szia, én geogeszter világban vagyok, meg akarod nézni, milyeneket tudok tippelni. Esetleg.
4: Ez a legjobb csajozós duma, nem? Hogy...
3: és nagyon tetszik mindenkinek.
2: Eddig bejött.
4: Figyelj, és amúgy így az életben nagyon figyeled a részleteket, vagy csak a játék kapcsán figyeled a részleteket?
3: Hát életben is észreveszi az ember azért, tehát mondjuk, hogy más országba járok, akkor az mindig nagyon mókás, amikor mondjuk látok egy olyan egy olyan póznát, amit én már sokszor láttam a játékban, de élőig nem. És akkor így meg tudom nézni, hogy ja, hát igen, ez egy ez egy tipikus ilyen lengyel pózna, milyen jó már.
1: És valahol ez kiütközik, hogy rendmániás vagy kényszeres elpakoló, vagy nem tudom, bizonyos érintések nem jönnek annyira be, vagy nem szeretet ad valami hozzád, tehát érzed ezt a fajta képességet az élet más területén? Megjelenni?
3: Nem, én szerintem viszonylag normális vagyok egyébként, ezt lehet, hogy nem hiszi mindenki Balázs, el rólam, de...
1: Nem hiszem, csak még nem fedezted föl, hogy
4: hol van.
1: Igen, még maszkolsz. Nem szembe igazán a problémát.
3: Ha akarom, akkor nagyon jól el tudom hitetni emberek, hogy normális vagyok.
1: Na, ezt csináljuk mi. Ezt próbáljuk mi is.
4: Üdvözlünk a belső körben.
1: Jövő évi világbajnokság indulsz,
3: terve van? Persze, és nagyon motivált vagyok, hogy megnyerjen. Most már van mögöttem két erős év. És már hiszek abban, hogy nekem van egy ilyen tehetségem ahhoz, hogy így élesben jobban játszak, mint mondjuk nagyon sokan mások. Tehát mondjuk online nagyon sok emberrel ilyen picit vagyok jobb, de élőben valahogy mindig sokkal jobb vagyok, mint így.
1: Tehát akkor kerülsz igazán fókuszba, amikor teljesítmény van, élőben kell játszani, tét van.
3: Igen, tehát hogy nagyon sok játékos számára, tehát mondjuk így láthatod, mondjuk a döntőr, mondjuk így lehet látni egy Blinkit, abban a pillanatban, hogy elkezdtem mondjuk így vele így szorosan játszani, tehát amikor már így nem érezte azt, hogy egyértelműen ő vezet, akkor ő így elkezdett sokkal rosszabbul játszani, mert egyszerűen nem tudom, mi történt vele, hogy így félt attól, hogy elesik ettől a győzelemtől.
1: Stresszel, valami... mert rá
3: igen, és így nagyon, és tudom, ő sokkal jobban akart ott nyerni, mint én, tehát ő így odajött hozzám ugye utolsó ilyen fél órával a döntő előtt, és így kérdezte egyébként, hogy mennyire akarsz nyerni, hogy érzed ezt a döntőt.
2: És
3: akkor mondtam neki, hogy figyelj, tehát hogy én kétszer másnap bejutottam a döntőbe, én ezen nagyon boldog vagyok, tehát így sok pénzzel fog hazamenni, sok jó fogom érezni magamat, szóval én már és megcsináltam, amit akartam, játszunk egy jó meccset, ő pedig így le volt, én nem értette, hogy miről beszélek, így mondta, hogy hát tényleg, hogy nem akarsz nyerni, hát akkor nyerek ilyen, hát köszi. És így
1: látszott,
3: hogy ja, túlságosan érdekelt a dolog.
1: Mi a guba?
2: Meg lehet ebből élni?
3: Ugye akkor igazából, hogyha az ember az ilyen legjobb, mondjuk ilyen 3-4 között benne van így évről évre. Tehát azért
2: most
3: így...
2: benne vagy, hát első
3: igen,
2: vagy
3: hát
2: a világban.
3: Most szerencsém volt, mert kétszer egymás után voltak olyan éveim, ahol nagyon benne voltam a tetején a dolgnak, és ezzel már lehet olyat keresni, ami már jó, de mondjuk egy ilyen sokadik helyezéssel nem, szóval rizikós, mert hogy az ember egész évben tanul, aztán nem megy a versenyre, aztán veszít, aztán így hazamegy ilyen Nem sok pénzzel.
1: Hát jó, gyerekek.
4: Ez most fájdalmas.
1: Ez most nagyon fájdalmas.
4: Ez most fájdalmas.
1: Igen, ez most nagyon fájdalmas. Nagyon menő, amit csinálsz, nekünk egy teljesen más univerzum, de hogy közben meg imádjuk, hogy vannak ilyen képességű emberek, akik valahol egyszer csak úgy valamit így kiragadnak a világból, arra ráfüggve megnyernek egy világbajnokságot. Látni kell élőben, gyerekek, ezt látni kell élőben, mert hogy tényleg olyan képek vannak, ami egészen egészen.
4: Fogsz vállalni ilyen céges rendezvényeket, hogy elmész mondjuk az Égisznek fellépni a karácsonyi bulira, kipattintják neked, tudod, iszít a képet, meg 45 percig fogod találgatni. Ez itt Kecskemét, ez itt Szingapúr.
2: Adjad, már izében van. Már járt.
3: Én
4: nem akartam zavarni, elnézést kérek. Bocsánat.
3: Én játszani szeretnél, nekem ilyen kedvem van most.
1: Na, jó, jó, nyomjad nyugodtan.
4: Addig meg csináljuk tovább.
1: Mit konferálgatunk, gyerekek. Igen, szóval, hogy... De alapjából úgy kell gondolkozni, hogy ettől szép a világ, hogy ennyi fajták vagyunk, nem? Hogy valaki erre megy rá, és ez ebből nyer egy világbajnokságot. Mi üldögélhetnénk ott azért nagyon sokáig. Én az ilyen teljesítmény előtt mindig nagyon ámulok.
4: Mi a szuperképességed, Balázs?
1: Nekem is vannak ilyen hiperfókuszaim, de ilyen típusú hiperfókuszom nincsen. Mi a szuperképességem?
4: Igen, igen.
1: Nem tudom. Mindenkinek van, nem?
4: Van.
1: Tehát például a stressz helyzetben való teljesítés az igen. Csak nem ezen a spektrumon, és nem így ebben a formában térkép alapján.
2: Hát most nézem a játékot, gyakorlatilag 10 másodpercenként leteszi, és mind 300 kilométeren belül volt.
4: Most 70
2: kilométer
3: volt. Most 70 a csúnyát, hogy előbb arról nem beszélünk. Az a mediterrán rulett az nehéz. A földközi tenger mellett minden országban úgy néz ki, azt nem szeretjük.
4: Másodpercenként eltalál egyet, de azért nem zavarunk téged a beszéd, de most már csak
1: igen, nem akarunk összezavarni. Jó, mi elköszönünk közben tőled, nagyon izgi volt, hogy itt voltál. Mikor lesz a következő világbajnokság? Mikor kell drukkolnunk?
3: Én nem tudom, hogy pontosan mikor, de gondolom, hát ilyen szeptember környékén szokott lenni ez. Majd amikor bejelentik, akkor értesítedek róla, jó?
1: Aha, jó, oké, de szeptember körül van a kiírás. Szabocs, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, nagyon izgalmas és élvezetes dolog, teljesen más univerzum, de imádtuk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, ha újabb világbajnokság van, akkor jelentkezünk. Itt még volt egy utolsó tippelés, mi volt az ország? Mit tippeltél be?
3: Indonézia, ez most itt Szenkang mellett volt.
1: Felhúztad magad, és mennyi lett a kilométer?
2: 21
3: Én, mert celebeszi házak voltak, azok csak ezen a szigeten vannak, tudod?
2: Hát hogy ne tudnám, celebeszi házak hol vannak.
1: Azt a mindenség
4: volt
1: neki.
4: Volt már olyan, hogy 0 kilométerrel kellős közepébe lőttél?
3: Hát szoktak ilyenek lenni, igen, az így néha, amikor megtörténik pont egy verseny közben, akkor nagyon örülök magamnak, tehát mondjuk így döntőben volt néhány ilyen szép húzásom. De ezt ugye nagyon sok múlik a szerencsén egyébként. Tehát nagyon sok múlik az, hogy egyszerűen melyik országot dobja be, és akkor bizonyos országokat így sokkal nehezebb mondjuk így ilyen közelre megtippelni, mint
4: ez
3: másokat.
4: Ez nem a szerencse, ez te vagy.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, izgalmas volt. Köszönjük szépen. Na tessék, gyerekek, közben Attila elment. Kinek milyen szuper képesség? Egyet kérhetsz, mit kérnél, tessék? Akarod ezt a tudást, vagy nem akarod ezt a tudást? Zseni a kis sávú, ez biztos.
2: Jó. Igen, de szerintem másút biztos, hogy valami elakadás azért van.
1: Spektrumzavar, teljesen egyértelmű, de azt mondja, hogy jól használja. Tehát ez csak azt tudja megcsinálni, akinél azért van valamiféle tengelyen való elmozdulás.
4: Ezt azért tudod ilyen bátran mondani, mert neked is van.
1: Minden, igen, hogy ne lenne? Hát csak nekem a negatív oldala is kijön. Őt nem ismerem, hogy mi a negatív oldala. De zseni a kis csávó. Nagyon durva.
2: Zseniális.
1: Nagyon durva.
4: Nem azért mondom, hogy egy felnőtt férfi, csak mondom neki. Igen. Lényegesen fiatalabb nálatok, de ettől függetlenül nem egy kis csávó.
2: Azért ő még igen. Kis csávó.
4: Egy hamvas.
2: Tehát egy valami olyat kell válasszál, amiben ilyen penge.
4: Jó, én mondom, nekem van ilyenem.
2: Na.
4: Én például bármiről meg tudom mondani, hogy van-e benne marcipán.
2: Vagy ehető, vagy
1: sem. Igen, vagy tartalmazok kókuszreszeléket, vagy nem.
2: És milyen százalékban, illetve 9. Hogy honnan
4: szállom. Például ez a tatárbűztek, ebben nincsen. Na, következő.
1: Na, hozzatok
2: jó,
1: még valamit.
2: Jó, paprikás
4: nulla.
2: Jó, figyelj, jön egy nehéz.
4: Igen.
2: Kókuszkocka.
1: Tele van.
4: Mondom, nincs benne, és azért is benne, mert túl drága lenne, hogy belerakják, igen. Kész.
1: Na
4: jó. Három.
1: Gyerekek, szóval igen, ez...
5: Nekem a szuper képességem, bocsássál meg, megszólítottál minket, Eszter a tanúm rá. Nagyon jól tudok kibogozni összeakadt láncokat.
4: Ez így van.
5: Valakinek van egy csomó az ezüst láncán, aranyláncán.
4: Nekem volt a múltkor a bokán van egy lánc.
1: Nem tudom levenni, de egy két lánc van összecsomózva, már adom is, tessék. Ha szét tudod nekem szedni.
4: Szétrágja.
1: Ezt csak nem tudom
5: levenni. Olyan szinten, ez egy szuper képességem.
4: De melyiket kitől kaptál, és mit szimbolizál?
1: Nem mondhatom el.
4: Az egyik az úgy néz ki, mint a Moanából a tengernek a szíve, a másik pedig egy ezüst lánc, ha jól látom.
1: Igen.
2: És össze van a...
1: Össze van a kettő nyaklánc akadva.
2: Jó, Anna, óra indul.
5: Jó, megyek, de akkor ott kell állnom mellett, bogozom.
1: És van a fanszörömben.
2: A mag piercingre rácsavarodott.
1: Hát ott egy picit, hogy ott a kettő piercingen becsavarodott egy harmadikban.
5: Szuper...
1: Egy ördöglakatot csináltam a fancőrömből.
5: Azt nem vállalom, maradjunk a nyakadnál.
1: Csak ha érzed, akkor már, ha már ott mondhatsz a környéken, érted anyukám, akkor fogjál valami olyat is, érted, aminek nekem is haszta van.
5: A másik ugyanebből adódik, az pedig az alufólia, biztos ismeritek, amikor beszakad, kicsit hasonló képesség. Azonnal meg tudom ezt a helyzetet oldani, és újra simán gördül lefele az alufólia. Akkor beszakad egy picit, akkor elkezd nem jól lefejtődni
1: nem jól
5: a fólia.
1: Így van, tudom.
5: Megőrülnek.
1: És te
5: megcsinálod
1: jól.
5: Azonnal.
1: Hát gyerekek, így most akkor
3: van hová fejlődni.
5: És nyelven.
1: És rendesül nyelven kibogozza az alufóliát. Igen. Nem, ez divat lett mostában tényleg ez az ADHD, meg spektrumzavar, meg mit tudom, már mindenki mond mindent magára, na de hogy azért ez így ebben a formában nem tud máshogy működni. De szenzációs. Mit mondta a gubára? Mennyi a guba?
2: Hát ki nem mondta, de azt mondta, hogy így, ha első hárommal vagy, nagyon jól lett.
1: Hogy jelentős.
2: Igen, jelentős a pénz.
4: Hát ezt soha nem fogjuk megtudni.
1: Nehogy nem, kiszedjük legközelebb belőle.
4: Fuss utána,
1: kiszedjük belőle.
4: És amúgy szerintetek Zsülnek van ilyen hobbia?
1: Hát várjátok, mi szerintem, a mozdonyokat és vonatokat tudsz ránézésre megmondani, hogy ez milyen évjárat, milyen lajstromszám, vagy hogy mondják, érted, mikor helyezték forgalma, mennyit közlekedik, szerinted az nem ugyanaz?
4: Az nem ugyanaz,
1: hogy állsz a nyugatiba tátott szája nyátsorgatva, és nézel egy mozdonyt, hogy az mikor bocsátották ki, meg hova megy, meg honnan jön.
2: Na,
1: hát
2: szerinted ez mi?
1: Hát...
4: Ez? Tudod, micsoda? Ez
1: olyan
4: egy férfi
1: atribútó. Olyan szép.
2: Olyan szép.
4: De például nem szoktad gyűjteni ezeket a kis vasutakat? Nem azt nem engedi meg az asszony.
1: És akkor kínál a repülőtéren, és ránézésre 16 éve nézi a repülőket, és elmondja, hogy 256-os, 4-es, Lajstrom szám ez, vagy az. Ezek mind azok, hát ez mind ugyanaz a mesdje, nem? Ugyanazon
5: van. Hát azért nem, ezért vitatkoznék, ez inkább egy hobbi. Ezt azért meg lehet tanulni. Az enyémet, ne arra, hogy meg a marcipánt, ezt nem lehet megtanulni.
4: Nagyon igaz. Tudjuk, hogy kinek hol a helye.
1: Állnál kint egy repülőtéren, és néznéd 0-24-ben a leszálló gépeket, hogy csinálj róla egy fotót, és el tud mondani, hogy ez most a
5: fanszörökből.
1: A fanszörökből a morzsát kiszedni, azt viszont nagyon tudod.
4: Fenn nagyon csendben vagy, Feri, hogy hogyan?
2: Én nekem nincs ilyen rákattanásom semmibe, de ismerősöm.
4: Semmi, csak az a 4 doboz cigi.

0: A 9 óra van, pici hírek, pici reklám, minden finomság, aztán itt vagyunk már.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábujjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre!

0: Barna.hu.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
8: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
9: Datív PC. Minden reggel egy döntő.
10: Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban.
11: Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
14: A 300 g-os csomagolt nádudvari debreceni páros kolbász csak 979 forint.
15: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
16: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
17: Reklámot hallottak.
18: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
20: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárspot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
21: Érzések, élmények és borok. Páratlan történetek egyetlen este alatt. Szexárspot október 17-én a Tudás Központban. Káldi Gergőt, a Káldi Wine tulajdonosát, az esemény megálmodóját hallják.
22: Pénteken kinyitunk pincéket, szombat délelőtt gasztrokulturális és sportprogramokat szervezünk még. Szombaton egy órakor lesz egy urbex jellegű bejárás a szexárdi borkombinátban. Ez a hely most értékesítés alatt áll, tehát elképzelhető, hogy teljesen más módon születik újjá ez az épület. Ugye délután 5-kor van a spot, szombat délután, és vasárnap reggel Garai Élmény pincében lesz egy brunch jellegű reggeli ebéd, ahol mi át szeretnénk hozni azt az érzést, amit mi szombat este ezen a spot rendezvényen az egy este több világon megmutatunk. Ez egy sétáló kóstoló, 24 borászat, 71 válogatott tétele lesz kiállítva, és én szakítani szerettem volna azzal a hagyománnyal, hogy egy fehér asztal mögül egy kicsit unott, kicsit fáradt, vagy talán mindkettő, vagy talán egyik sem borász vagy a segédje kínálja számunkra a borokat. Úgy döntöttem, hogy egy teljesen más módon mutatjuk meg ezeket a tételeket a nagy közönség számára. Ugye ez egy válogatott ételsor, és mivel lekóstoltuk, ezért az íz, illat és egyéb profilja a bornak számunkra már adott volt. Ezeket a borokat 6 különböző élményvilágba rendezzük. Képzeljünk el a Szexuális Tudásközpontot, aminek 6 különböző sarkában mi felépítünk 6 kis színpadot, vagy installációt, olyan világokat, amiben szerepelnek bútorok, színek, hangok, fények, textúrák és egyéb olyan dolgok, amelyek egy hangulatot, egy érzést közvetítenek felénk. Ezekbe a világokba helyezzük el a borokat. Jegyek a kultix.hu-n érhetőek el. A korlátlan borkóstoló mellett a Sipos Norbi Szálkai séfnek a 3 ételvariációjából is választhat egyet a vendég, illetve Unyi Marcsitól a Decsi-hegyi szőlőbirtokról egy bombombálogatást. Tehát ez mind a jegynek a része.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
17: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma napos, időnként kissé felhős, többnyire száraz időre számíthatunk, délután 14-19 fokkal. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szükség, aki képes megállapodni a háború lezárásáról. Trump bírálta az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat is. Közben az Egyesült Államok ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat, miután Trump és Putyin több hónapos szállításokról állapodott meg. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett a NAV-hoz szeptemberben. A vállalkozásoknak már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk. Ezt megkönnyíti az adóhatóság ingyenes e-pénztárkép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az év végéig tartó szankciómentes időszakban a NAV tájékoztatással és képzésekkel segíti az átállást. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte több órás napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekedhet a felhőzet. A Dunántúlon és a középső országrészben naposabb időszakok várhatók, míg keleten helyenként több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északnyugati szél néhol megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázs! Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után, és itt melegváltásban gyerekek, Eszter ment, Juli jött, ilyen így ez, jövünk, megyünk, miközben vagyunk, de nem vagyunk, de itt vagyunk, de tartjuk a frontot, úgyhogy...
4: Hol vagy most itt?
3: Én most itt is itt, vagyok, itt vagy. És itt lehet, hogy éppen közben valahol egy európai országban vagyok. Mi most egy multiverzumban vagy? Vagyunk, itt de vagyunk, de nem vagy? Vagyunk, Eszter volt, Juli jött, közben én éppen Kopenhágában vagy, nem, Oszlóban éppen, vagy nem tudom, már nagyon Oszlóban.
4: Én még alszom.
3: Te még alszol, de
5: egy
3: közben itt vagyunk.
5: Könyöröksz valakinek, hogy kérlek, vigyél el.
3: Igen. Úgyhogy sok minden van, de majd akkor írok nektek hétfő reggel, hogy hol vagyok valójában, ha nem itt.
4: Jó.
5: Amit mindjárt megkapunk ezek szerint.
3: Amit mindjárt megérkezik egy üzenet az alternatív 2026-ban, hogy Márti McFly-nak, hogy hol vagyunk most valójában. Itt nem tud semmit valójában, napi események pörögnek, zörögnek. Tehát, hogy ez nem ugyanaz. Nem
4: arra számítunk, amit eddig láttunk?
3: Nagyon nem.
5: Hát csak is luxus szállodás.
3: Nem.
4: Magánrepülőgép és jakt.
3: Ez kicsit nekem nehéz is, mert mindenki majd azt fogja gondolni, hogy azért a Most Wanted az jobb, meg izgalmas. Ez is nagyon jó. Ha azt mondjuk fogócskának, ez inkább bujócska. Tehát itt nem lesz az, hogy nem tudom, valahol a kopenhágai négysávos sugárúton autós üldözés. Ez nem erről szól. Itt minket megtalálni kell jelek alapján, amiket mi hagyunk. Nekik pedig nyomozni kell, és kitalálni, hogy hol lehetünk. De az, mondom, ott fogócskáztunk, itt bujócskázunk. De nekem a feladatom, hogy minden nap adjak valami jelet, amiből ők rájönnek, hogy én hol vagyok. De nekem a jelet úgy kell adni, hogy ők ne jöjjenek rá, hamis jeleket kell adnom, de közben vannak küldetések, amit végrehajtok a városban. Aha. Ott viszont kiderül, hogy én ott vagyok a városban. Ők viszont oda megérkeznek.
4: Ki van a keresőbrigádban, csak hogy mennyire okos a társulat?
3: Vályi Pistától kezdve, a Bencéken keresztül, a Lakatos Lacig, jó a brigád, jó a csapat, akik keresnek, de itt most 28-an keresnek 3-at, vagy 16-at. Tehát, hogy ez azért is európai, és nem Magyarország, mert hogy más az erőviszony. Ott 3 keresett 12-t, vagy üldözött, itt bujócskázik 3-22-vel. Tehát, hogy ha ez Magyarországon lenne, meg tök más a formátum, tehát nem is lehet a kettőt összehasonlítani.
5: Várod már? Pontosabban most már jó, hogy ott vagy?
4: Nagyon élvezi.
3: A nemetmondás még mindig nem az erőssége. Ne, nyilván értem a hype-ot, meg minden, ez egyszer. Igen, ezt megnézzük. Én láttam az eredetit, én az eredeti formátummal nem vagyok kibékülve, de a magyar csapat, meg a tudás, amit mindig csinálunk, meg a stáb, amit csinálsz,
5: az
3: 100-szor durvább, mint amilyen az eredeti.
4: Igen, mert a Most Wanted is sokkal jobb lett a készítők szerint is.
3: Tehát a holland, igen, a Most Wanted azért tudták számos országba eladni, mert velünk adják el. De igen, ez nem a mi érdemünk, hanem a komplett készítő brigádé, akik csinálták. Ez a formátum, amikor belenéztem, 3 csávó bujdokol valahol Európában, egy pincében, és néha fölmennek a hegyre, és lőnek egy szelfit. Hát ennél unalmasabbat nem látsz. De hogy ebben mindig meglát a csatorna fantáziát, majd egy gag team ezt kitalálja, fölturbózza, és nyilván amit a formátum enged, meg a tulajdonosok engednek, azzal azért megpróbálják úgy megcsinálni, hogy ez jó legyen. De a formátum az adott, de abból kell építkezned, de nyilván ők mondták a Most Wanted-re is, hogy tök hálások a magyar verziónak, mert hogy ettől lett világsiker a produkciójuk. Tehát ezt senki nem vette meg tőlük, megcsinálták a hollandok csókolom, meglátták a miénket, és ezt árulják a nemzetközi piacon, hogy ilyet tudunk. Nézzétek meg, és már 8 országban eladták, mert aztán úristen, de izgalmas. Ahol nem volt izgalmas, 3 unott csávó bámult egy monitort egy buszba. Na most ehhez képest ez hasonló formátum, hogy aztán mi lesz ebből, ez kiderül, de nagyon nem az, amit ez szerintem a nézők várnak.
5: Visszafelé megvan a repülőjegyed, vagy valahova fel kell kéreckedni?
3: Sehova nincs. Tehát, hogy ebben pont az a lényeg, hogy van egy kereted, amit költesz, neked abból kell gazdálkodnod, folyamatosan küldetéseket és szelfiket hajtasz végre, de közben folyamatosan helyet kell változtatnod, az üldözők pedig kiesnek, ha ők vannak a legmesszebb tőle. Tehát fogy az üldözői csapat, mi pedig menekülünk a döntő felé. De ez az is lehet, hogy egy városban leszünk, az is lehet, hogy elkapnak, de hogy itt minél közelebb kell kerülni, hogy bekerüljenek a döntőbe, és akkor ott már kistérségben üldöznek bennünket, lásd valamelyik magyar város. Itt nem az elkapás a lényeg, csak hogy megfejtse, hogy hol van, közelebb jöjjön, hogy ne ő essen ki. Mert aki nagyon messze van, megnézzük este, hogy hol van, és elkezdenek fogyni az üldözők. Ha ő rosszul gondolja, hogy én Kopenhágában vagyok, akkor ez este végén kiesik, mert rossz irányba indult. És az a lényeg, hogy milyen üldözők jutnak el a döntőbe, ahol már majdnem egyenlő feltételekkel megyünk, mondjuk egy budapesti vagy egy magyarországi helyszínen. Tehát nagyon más.
4: És Párizsban neked kötelező az Eiffel-toronytól posztolni?
3: Nem, nekem Párizsban olyan szelfit kell csinálnom, hogy ő ne jöjjön rá, hogy Párizs vagyok, de nem csak abból jön rá, hanem én közben csinálok bizonyos dolgokat, ahol én felfedem magam, hogy ott vagyok, meg lejelentik a párizsi, meg a londoni, meg a madridi, meg az oszlói, meg a nem tudom milyen magyarok, hogy mi ott vagyunk. Tehát, hogy nagyon izgalmas.
5: A következő forgatási etap Grönlandon lesz. Mindig szelfizni.
3: Én erre gondoltam, beszettelek valami Airbnb-be, és kise mozdulok három napig.
5: De miért kéne?
3: De hogy muszáj, mert hogy közben meg folyamatosan ki kell menned a városba. És akkor ők jönnek egyre közelebb, és esnek ki közben. Tehát igazából itt az ő életben maradásuk is cél. Nem az, hogy most ő azonnal így elkapjon engem. Tök más, mint a Mosszantin. Félek is tőle, mert az emberekben nagyon az van.
4: Hát a Mosszantinban ti nem tudtatok kiesni. Itt ugye a keresők is ki tudnak esni.
3: Itt igen, itt az történik, hogyha rosszul keres, akkor ő búcsúzik tőlünk. De hogy nem szabad ahhoz a műsorhoz hasonlítani, nekem ez a legnagyobb félelme, hogy ezért nagyon nagy a hype, nagyon megy, nagyon népszerű, és akkor össze fogja nézni, hát ez mi, ez nem az. Mi nem győzünk hangsúlyozni, ez egy tök más műsor. Igen, igen. Arra olyan, mint amikor megnézed egy sorozatnak a spin-offját. Ugyanazok a szereplők, de máshogy kitalálva, más előzménnyel, vagy más utózöngével. Nem az autós üldözés ebben a lényeg. Elsősorban tök másról szól.
5: Mondtad, hogy van egy keret, legyél troll, az első alkalommal megy be valami tájmasszás szalomba és verd el.
3: Ja.
4: Az egész lóit. Egy jó kaszinózás.
5: Valahol tetszel a pirosra. Figyelj. Ott álltok meg.
3: Nem fogok riad fejjel rohangálni. Nem tudom,
5: ezért a pénzben. Jaj, Isten,
3: tegyél be a kocsiba, úristen, tegyél be a kocsiba, ez is itt vannak. Hát ismert, tudod. Ha lehet valami ellen lázadni, az azonnal lázadni.
5: Ki állsz a Sanzelizék közepes, hogy kapjatok el!
3: Már Ferihegyen, jó? Akkor abból dupla legyen, abból hármat kérek, ezt töltsd bele, jó? Akkor még egy fél litert abból, ezt tedd be a hátizsákba, aztán lesz, ami lesz.
5: Hát Fecóval és Jócival, hát azért szerintem, hogyha belementek, akkor az ott nagyon működik.
3: Na, viszont még van egy hírünk, amit gyorsan megbeszélünk. Sikkasztás miatt ítéltek el egy osztrák pénztárost, aki félt a vevőktől, ezért inkább kedvezményeket osztogatott. Hát már önmagában nagyon jó a hír. 5 hónap próbaidőre ítéltek Linzben egy billapénztárost, aki jogtalanul és válogatás nélkül osztotta a kedvezményeket. Ez te vagy, Juli. Juli, ez te
4: ez
3: vagy.
4: Ez a megsajnálás mechanizmus, hogy ott ülsz a pénztárosgépből, hogy szegény néni, hát milyen szakadt a ruhája.
5: Vagy azt mondom neki, hogy ne ezt vegyek.
3: Te vagy. Igen. Menjen vissza. 25 000 eurós kárt okozott a szupermarketnek, ez nagyjából 10 millió forint kis túlzással. Sérült vagy lejárt szavatosságú termékekre kitalált kedvezményeket osztogatott. Manuálisan módosította az árát. Az általa kiosztott kedvezmények összege jelentősen magasabb volt, mint a többi pénztárosé.
4: Várjál, akkor van ilyen lehetőség a billában, hogy aki rászoruló, annak a pénztáros oda kacsint, hogy a kukorica konzerv az nem 2 euró, csak 1.
3: Vagy nem járt le, de ő rámondta, hogy lejárt, és megadta azt a kedvezményt, amit te mondjuk lejárt szavatosságú termékekre egyébként teljes joggal pénztárosként kiállíthatsz. És ő ugye módosított, és az lejárt, romlott, csávó bent ült, és innen igen. És mindent átmódosított. A kárösszegét pontosan nem tudják meghatározni, mert hogy a bűncselekmény beismerő férfi sem látta át teljesen az összes tranzakciót. Nem profitált a csalásból. Ja. Te vagy, Juli. Ezt figyelj, ez te vagy. Tettét azzal magyarázta, hogy félt a vevőktől, Juli. Dolgoztál-e az elmúlt fél évben Linzben egy billában? Ez a sztori rólad szól.
5: De mi az, hogy félt a vevőktől? Hát én azt gondolnám, hogy azért csináltam, mert látta a hálát a szemükben, és egy pillanatig jól érezte, meg fontosnak érezte
4: nem,
5: magát.
4: Nem, ott ült valószínűleg, igen? És amikor kimondta, hogy ez nem tudom, 140 euró lesz, akkor félelem költözött a szívébe, hogy mit szól szegény.
5: Hogy túl sok.
4: Igen, túl sok szegény vásárló, ezért azt mondja, hogy itt a kedvezmény.
3: Ha azt mondja, hogy szociális szorongásban szenved, és rá nehezebb, vagy könnyebb nyomást gyakorolni, és amikor egy áramszünet után sok terméket leárasztak, vásárlók hangosan követelték a kedvezményeket, és ő ebből utána már nem tudott kiszállni.
5: Istenem! És ott volt a piros árazógéppel, tudod, ami ráteszi a kedvezményt, és akkor jöttek hozzá az emberek, mert látták, vérszemet.
3: Imádom.
5: És arra is rányomta.
3: És rányomta, és leáraszta, és ugye teljesen jó termékeket sorolt ő leárazott kategóriába, mert hogy nem bírja a nyomást, azt mondta, hogy olyan szorongásban szenved, és ezért inkább mindenkinek kedvezményt adott. Figyelj!
5: Ez én vagyok.
3: Ez te vagy, Juli. Ez cuki ez a csávó. Ez, látnak, hogy ülsz egy billában. Igen, mennyi 50%, 30%, de hát...
4: Semmi baja nincs, nem járt le. Nem baj, akkor is 20%.
3: Előre fél, és előre inkább megadja a kedvezményt.
4: Elfogadják ezt a magyarázatot a billánál vajon?
5: Hogy szociális szorongásban
4: szenvedett.
3: Én azt gondolom, hogyha nem keresett rajta, akkor azért
4: de
3: az nem lehet...
4: Megkárosította az áruházat, ez tök ugyanaz, igen, mintha elloptad volna a dolgot.
3: Valószínűleg felmentik, kirúgják, behajtják, beperelik, tehát nem nagyon tudnak mit csinálni, de hogy a csávó nem magának csinálta. Ezért tetszik ez a sztori. Most magának lop, láttunk már ilyet. De hogy azt mondta, hogy ebből egy forintot nem keresett, a hülye.
5: Vajon mennyi ideig tartott ez a kanosszajárás? Képzeld, de minden reggel úgy megy be, hogy Istenem, ma is megkapom az árazóképbe, megint oda fognak jönni. És lehet, hogy voltak ilyen visszajáró emberek, akik már tudták, hogy na bent van a balek.
3: Nem, van a pénz, igen. De nem volt árazógép, a pénztár. pénztárnál ült.
5: Ja, hogy ott,
3: ott ült a pénztárnál, és ugye jött egy teljes értékű kukoricakonzerv, amire ő rámondta, hogy ah, hölgyem, tudja, hogy ez nem tudom, 10% olcsóbb, nem tudtam, na akkor tegye be. És mindent átárazott. Tehát ő mondta, hogy olcsóbb, lejárt, kedvezmény van rá, de nem volt rajta kedvezmény, hogy letette két kokkolina öblítőt el, és mondta, hogy ez 15% olcsóbb, vigye. Hát aha, te sem mondod azt, hogy
4: nem, hát, hát
3: fogalmad nem volt.
4: Nem is fogsz gyanút, hát ő a pénztáros, hát ő a hivatalos ember. Ha megadta, akkor jár.
5: De ha tudod, hogy egyébként van egy ilyen elég erős korlátod, hogy szociális szorongásban szenvedsz, tehát nem nagyon tudsz emberekkel mit kezdeni, vagy nem tudod őket kezelni, akkor miért mész el eladónak,
4: az volt szabad,
5: pénztárosnak egy billába?
3: Hát valószínűleg valamiből tudod, meg kell élned, elmész, azt gondolod, hogy ott azon tívul, hogy megmondod az összeget, ő kifizeti, nem kerülsz olyan interakcióba, már egy pénztárossal azért sokszor kerülsz interakcióba, és ez egy ilyen önvédelmi mechanizmus, hogy inkább adok, csak ne bántsatok.
4: Hát lehet, hogy előtte nem tudta, ugye nem volt még ilyen veszélyhelyzet, hogy emberek jöttek oda hozzá, tehát ő úgy vállalta el, érted, a billás állást, hogy nem tudta, hogy neki ilyen baja van.
5: Ja, hogy ez ott
4: derült ki, és ez volt a kezelése, hogy jó, akkor én jó ember leszek, és adok mindenkinek kedvezményt.
5: Milyen szorongás lehetett az minden reggel neki, amikor bement dolgozni, és tudta, hogy ma is meg fogják találni.
3: Igen, igen. Igen. És az jelezte, hogy ez tőlem van csak magának, hogy jó fejnek tűnjön.
5: Na ezt mondom, hogy egyébként ennek ez az előnye, ez a hozadéka, hogy ott van veled szemben egy ember, aki egy picit egy pillanatig hálás, és te ebben a pillanatban felemelkedsz, mert hogy te vagy az az ember, aki neki kedvezményt jogosít. Tehát ez egy, simogatja az ő egóját, meg lelkét.
3: Tehát arra gondolunk, volt, hogy akkor ő ezt elmondta? Tehát, hogy én jelzem, hogy ez nem az áruháztól van, csak tőlem van. Aha, igen, ú, de kedves, igen, uram. Tehát ez volt benne az önzés, hogy akkor ő nem keresett ezen, hanem megdicsérték, hogy ő milyen jó ember.
5: Kapott 100 kedves mosolyt, és helyére került a napja. Ő volt a megmentő, ő volt a jó tündér, aki mindenkinek kedvezményt adott.
3: Hát azért az én üzletemen árulná, az jó, hogy nem csinál, nem? Szóval azért azt mondja, hogy fia haver, én értem, hogy te ebbe szenvedsz, de hogy azért érted, azért a 10 milliós kár, azért az kiadott 100-200 forintosokba, azért az jó sok kedvezmény, amiről tudnak. Tehát ugye ezt tudják, ennyi derült ki. De azért hosszú ideig adsz 300 forintokat, meg 500 forintokat, meg 400 forintokat, mire összejön.
4: Most nem tudjuk, hogy mi, lehet, hogy 50%-os kedvezmény volt.
3: Igen, simán rámondta, igen.
5: Hát hány olyan, és ezt nem tudom, hogy te meg tudod erősíteni, hogy hány olyan vendéglátóipari egység van, ahova egyébként ilyen, hát ilyen kicsit rozzan, de ilyen kedves arcú nénikék így bekérdeznek.
4: És meghívod egy kávéra.
5: És azt mondod, hogy meghívod egy kávéra, és másnap reggel is ott áll, mint egy kivert kutya, és akkor megint meghívod egy kávéra, és harmadnap is ott áll, és már nem tudsz mit csinálni, és gyakorlatilag belekerülsz egy ilyen spirálba, hogy most már, igen, például nálunk a Miro az tök elegánsan, ügyesen egy idő után elküldi őket, egyszer-kétszer meghív valakit egy-egy kávéra, volt már ilyen. De amikor visszajönnek, és tudod, és már válogat az étlapról, hogy ilyet nem szeretnék ma enni, de inkább ilyet kérnék, hogy vérszemet kapnak.
3: És jönnek, és akkor ott állnak.
5: Volt ilyen.
3: Igen? Nálas a kávé, és tudod, oda áll a kávé.
4: Igen,
3: csak
4: akkor
3: kávé.
4: Utána már az van, hogy is jöttek a barátaim is, ők kapucsinót kérne, lehetőleg laktózmentes tejből.
3: Igen, megérkeztek a haverok is. Mekkora keserjük, imádom.
4: Neked egy presszót, oké.
3: Ti kasszánál egyébként önkiszolgálóztok? Tehát mentek bátran? Igen, mész?
4: Én nagyon szeretem.
3: Nem, te?
5: Hát én csinálom, bár vannak vele ellenérzéseim. Tehát
3: igen?
5: Hát ezt mondtam neked, hogy tehát az, hogy a multi tulajdonképpen a munkaerő pénzét rajtad spórolja meg, és te kasszázol a kasszás helyett, tehát hogy azt mondják, hogy ez neked kényelmes, a túrót nem akarja kifizetni a 3 darab alkalmazottat plusz alkalmazottat, ezért betesznek önként kasszákat, és akkor te dolgozol tulajdonképpen a kasszásnál.
3: Na de gyorsabb vagy, nem molyol előtted senki, a 4 önkiszolgáló kassza, és nem állsz 20 percet sorba, tehát hogy szerinted ez csak szimplán erről szól? Nem gyorsít azért egy ügymenet? Én nagyon szeretem, én nagyon kiszolgálás vagyok.
5: Hány olyan volt már, hogy te is ott álltál, és nyomogattad a gombot, és akkor vártad, hogy jöjjön valaki, az egy darab szerencsétlen, akit oda betesznek, szerintem az egy pokoljárás.
3: Én szerintem, nekem azzal van bajom, amikor tudod, kicsit ott áll mögötted, és liheg a nyakadba, hogy tolvajnak nézve az önkiszolgáló kasszát. Tehát az önkiszolgáló kasszában van egy ilyen prekoncepció, hogy lopsz. Aha. Tehát én ezt sokszor érzem, hogy így ott áll, és tudod, ilyen kicsit gyanúsan méreget. Te hát meg állsz ott a trapista sajtoddal, meg a két csomag békönöd, de nem fogom ellopni, haver, hidd el. Tehát, hogy
5: lencsének méred le a pisztáciát. És ezt már látták?
3: Jó, már ilyen, azért az, hajat, az jó, az megcsinálom, azért sárga borsó, hajat, tudod, milyen jó az oliva, mondjuk. De nem, tehát, hogy az azért sokszor van kisebbnél, én nagy hiperben nem megyek önkiszolgálóba, mert azok valahogy nekem nem működnek. Én a kisebbeket szeretem, de nagy, van egy hiper, aminek szerintem csapnivaló az önkiszolgáló kasszája, oda nem járok. De kicsikben én nagyon szélesen beállok. Szeretem, oda megyek, letolom, bedobálom, jön a szatyor, meg kifizeted, tök jól működnek már.
5: Figyelj, én értem, csak nekem nem mondják azt, hogy ez értem történik, mert ez nem értem történik. Értem, az történne, ha lenne még
3: ez
5: három másik.
3: Ez most azért ilyen Anna verzum inkább. Nem, de ez nem a Juli, jaj, de kedves a hiper, hogy csinált egy önkiszolgáló kasszát. Ez meg is lepődöm, ez nem a te univerzumod.
5: Nem, azért nem, mert itt ebben a pillanatban igen, rajtam spórolják meg az alkalmazottnak az árát. Én dolgozom helyette. És persze, igen, gyorsabb, a túró gyorsabb. Hogyha ha elakadsz valahol, akkor ott állsz 10 percig, és várod az alkalmazottat.
3: És akkor úgy állsz az önkiszolgálók, aztán egy szemezzel, hogy menjek, 4 üres van, és inkább rugdosod a kosarat, és aztán azért sem.
5: Nem.
3: Azért sem. Nem megyek.
5: Nem, beállok, csak nem szeretem. Tehát, hogy nem mondja nekem senki se azt, hogy ez az én érdekem, hogy én ott vásárolok, vagy ott fizetek ezeknél a kasszáknak nekem. Az lenne az érdekem, hogy csak odaállok, fogom, bepakolom a végén a kosaramba, és egyébként van egy pénztáros, aki lehúzogatja nekem ezeket a dolgokat. Ennyi.
4: És hogyha olcsóban vehetnél meg a dolgokat?
5: Akkor biztos, hogy odaállnék.
4: Ugye? Mert akkor ja, azt mondom, lenne egy x százalék kedvezmény, hogyha te nem használod a rendes kasszát, hanem automatázol.
5: Csak odaállnának az emberek.
3: De szerintem ilyen irányba megyünk. Automatán fogsz tankolni, automatán fogsz bepakolni, üresboltba fogsz bemenni, AI lesz, robotika lesz, tehát ez egy abszolút bevett
5: és
3: irány.
5: És rengeteg munkanélküli.
3: Most valószínűleg rengeteg munkanélküli, de hogy én nem tudom. Én érzek egy ilyen borzongást, amikor itt kielőzöm a sort, és így ott tudok lenni. De nem mondd, hogy nem szereted a D-betű sportáruházban az önkiszolgáló kasszát. Gyerekek, űrtechnika. Űrtechnika.
5: Az egyébként nagyon vagány.
3: Hát, alig várom, hogy ott legyek a kasszán. Az nem kell venni semmit, akkor is vezek a gyerekek egy tornacipőt. Az mi?
5: Az tényleg nagyon
3: gyadi. Az hogy csinálják? Mi van nekik ott? Miért nem ilyen az összes önkiszolgáló kassz, hogy csak rakom be a békönt és azonnal fölismeri? Pakolom, mérlek, teszem, átveszem, súly, csipog, visszarakom, ízé. Azok mit csinálnak?
5: Honnan tudja?
3: Honnan tudja, hogy még csak így dobom felé az zoknit,
5: hogy
3: és már lecsipogja.
5: Zokni.
3: Igen, lecsipogja az zoknit. És azt is azzal szoktam kísérletezni, hogy tudom-e úgy dobni, berakni az árut, hogy tudod,
4: hogy ne vegye észre,
3: és basszus minden irányból lecsipogja. Na jó, és visszatérve az osztrákra, mi van, börtön, vagy kifizetik, vagy itt mi a bünti?
4: Hát aki tudja fizetni a kárt, saját
3: megtéríti, akkor kirúgják
4: akkor
3: és ennyi.
4: Kirúgják és ennyi.
5: De 10 millió forint, hát ez majdnem 10 millió forint, ugye arról volt.
3: Annyi volt itt 10 millió, amit ők tudnak. Na jó, van gyerekek, oké, jó, megyünk akkor, jó, puszi mindenkinek, és még Anna vágtál nap legjobb pillanatait a maiból is?
4: Hogyne.
3: Hát, Anna minden megvágott.
5: Anna már megvágta pénteken a hétfőt. Hogy legyen szerdán.
3: Szerdán a csütörtököt. Ma a tegnapot, holnap a mát. Úgyhogy jönnek mindjárt a nap legjobb pillanatai, úgyhogy itt vagyunk mindjárt fél 10 000 szokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE! Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
6: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
7: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
6: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
8: A harc, hát legyen harc!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
9: Bogytán az időt.
6: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfa-liget.hu.
11: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Márciusban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma napos, időnként kissé felhős, többnyire száraz időre számíthatunk, délután 14-19 fokkal. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett a NAV-hoz szeptemberben. A vállalkozásoknak már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk. Ezt megkönnyíti az adóhatóság ingyenes e-pénztárkép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az év végéig tartó szankciómentes időszakban a NAV tájékoztatással és képzésekkel segíti az átállást. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslat határól még tart a társadalmi egyeztetés. Először végeztek Magyarországon 3-as élő donoros vese átültetést a Vese Csere program keretében a Semmelweis Egyetemen. A betegek saját donoruktól összeférhetetlenség miatt nem kaphattak vesét, ezért 3 pár között cserélték meg a felajánlott szerveket. A műtétek csaknem 30 egészségügyi szakember összehangolt munkájával zajlottak. Mindhárom beteg jól van, 2 már otthon lábadoznak, 3. társuk is hamarosan hazamehet. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái és hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Híreink végén az időjárásról. Ma alapvetően kellemes őszi idő várható az ország nagy részén. A napsütést időnként felhők zavarhatják, de tartósan borult időre kevés helyen kell számítani. Elszórtan kisebb zápor előfordulhat, jelentősebb eső azonban nem várható. Az északi, északnyugati szél helyenként élénk lesz, délután pedig 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Na, itt vagyunk, és hát mutatjuk a nap legjobb pillanatét, hogy mivel is foglalkoztunk a mai napon. Szabolcs volt a vendégünk, Debre Szabolcs, ugye vele már beszéltünk telefonon, de most meghívtuk, Geo Gesser világbajnok.
2: Geo valami
1: csinál, rábők a térképen, és megmondja, hogy hol van. Teljesen beteg a sztori, óriási e-sport, milliók játszák. Leteszteltük, Szabolcs Jenny, ez egészen biztos.
2: És tudja, sajnos itt is tudta.
1: Majdnem pontosan mindig megmondta, hogy hol vagyunk a világon egy fotó alapján, tényleg elképesztő az ő teljesítménye. És beszélgetünk egy kicsit arról, hogy melyik azok az ételek, filmek, tevékenységek, amit bármikor megeszünk, megnézünk, megcsinálunk. Mindegy, hogy milyen nap van, mindegy, hogy milyen évszak van, megesszük, megnézzük, mert hogy nagyon szeretjük ezeket a pillanatokat, most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Ha tűzöl, akkor mi a találati arányod? Körülbelül hány méter, vagy jó, hát nem méter, még hány kilométer a tévedésed körülbelül? Tehát nézzük meg, hogy a világ mekkora, ahhoz képest te leszutúrsz egy gombos tűt, hogy szerinted ez a hely, ahhoz képest mennyi tévedsz? Hány kilométer?
3: Hát általában ugye egy ilyen néhány száz kilométeren belül jó maradni, de nagyon sok az olyan, hogy mondjuk egy ilyen 50 kilométeren belül.
1: 50 kilométeren kerül a világon, bárhol te letűzöd, az 50 kilométeren belül van a tipped.
3: Országtól függ, mert például mondjuk Lengyelországban nem tudom mondani 50 kilométeren belül, mert az egész ország ugyanúgy néz ki, mint az ország összes többi része.
1: És tök alacsony.
3: Úgy kell elképzelni Lengyelországot, hogy a 99%-a az így, mintha az Alföld lenne az egész ország. Tehát úgy borzasztó. És akkor mondjuk ott így, oké, fogok pár száz kilométer tévedni, mondjuk Ausztrália nagyon nagy ország, szóval nem tudja ez ember pontosan mindig, de mondjuk nagyon sok helyet mondjuk fel lehet ismerni nagyon pontosan, tehát mondjuk így Európán belül, hogy mondjuk arra gondolok, Spanyolországon belül például mondjuk az észak-keleti rész, az így nagyon, észak-keleti, észak-nyugati részek, azok nagyon jellegzetesek. És akkor ott így ilyen 100 kilométeren belül leszel azért, hogyha azt így.
1: És ha el kell menned Ózra vagy Nyíregyházába, ott mennyire vagy otthon?
3: Hát nyilván jobb vagyok, mint a nem magyar játékosok, de vannak olyanok, akik mondjuk így nem így világbajnoki versenyeken vesznek részt, hanem egyszerűen csak mondjuk így hobbiból játszanak Magyarországgal, és ők mondjuk jobbak Magyarországon.
1: És ők megvernek Magyarországba.
3: Magyarországon igen, megvernének.
4: Hát a kifisgraszosnál jobbra fordulsz, akkor már tudom.
1: Nyíregyházának mi a jellegzetessége, vagy annak a környéknek?
3: Azt tudom, hogy Szabolcs megyében vannak ilyen fajta utcatáblák, amik ilyen különösek, amik itt valaki tud, én nem tudom őket, mert ugye én ilyen nekem ilyen generalistának kell lennem, meg az egész világról kell tudnom dolgokat, és akkor nem tudom Magyarországot annyira megtanulni külön. De tudom, hogy vannak ilyen dolgok, hogy Szabolcs megyében mások a izé.
1: Mások a
4: táblájtok, ugye, ami fémben van, azt elvitték.
2: Te papírtáblák.
4: Meg a papírtáblák maradtak meg.
1: De minden segít neki. És akkor azt mondta, hogy 100 kilométer tulajdonképpen a tévedés. Nagyjából 50-100 kilométer.
3: Hát az a jó, hogyha az azon belül sikerül. Aha. Pár száz kilométer belül bizonyos országban azért már jó. Országot nem szabad téveszteni. Az biztos.
1: De közben azon gondolkozom, hogy biológusnak is kell lenned, mert kaptok egy csomó olyan képet, ahol erdő van. Tehát te tudod a világ összes erdeit, annak levélformáját, színét, tavaszi és őszi virágzását?
3: Igen, ezt szerintem én jobban figyelem, mint így a legtöbb játékos, tehát viszonylag jónak gondolom magam abban, hogy Európában vagy Észak-Amerikában a különböző részek erdőségét így megkülönböztessem egymástól. Ez nem olyan jellegű tudás, hogy mondjuk így nagyon tudom a különböző fajokat, de hogyha mondjuk így ránézek, akkor ezt így látom, hogy oké, ez mondjuk egy ilyen észterdő, vagy egy ilyen brit-kolumbiai erdő, vagy ilyesmi.
1: Aha. Tehát nem is a fa típusát tudod, csak magát az országot, hogy ott vannak olyan
3: típusú
1: fák. Igen,
3: azt, hogy kinéz. Tehát ugye a fáknak a kombinációja, meg ahogy mondjuk ízét ránézek, és akkor így oké, ez mondjuk egy olyasminek néz ki.
2: Na, de ezt tudod tél, tavasz, nyár, ősz, mindenben.
1: Hát mindenben a négy formát kell tudnod, igen.
2: Hát akkor az erdőnként négy forma.
1: Igen, ebben, és országonként.
2: Ez ebben információ.
4: Ilyen nemzetközi gyilkosságok, ha bevonnak téged így a fotó alapján, hogy merre lehet most a holttest, vagy valami hasonló?
3: Nem, egyébként én nagyon kicsit sajnálom, hogy ez ennyire későn lett népszerű, mert szerintem most már a mesterséges intelligencia az engem itt így szanaszétverne ebben. Tehát AI-ok, amiket így megtanítasz így geogeszerezni, azok jobbak, mint mi. Tehát ez ugyanolyan, mint mondjuk a sakk, vagy akármilyen ilyen játék, ahol ezt így már így kitalálták, hogy az AI-t hogyan kell programozni ahhoz, hogy mindent felismerjen jóval előtted, de így mi nem olyan használjuk. Aha. Nem nincsenek nagyon egyelőre még ilyen AI, ilyen tanító appok geogesszerbe szerintem. Aha. Hogy így...
1: Hát meg itt az emberi tényező lényeg, hogy ember versenyzik emberrel,
3: gondolom. Igen, tehát azért a legtöbb ilyen olyan nem lesz, hogy itt mindenki különböző mesterséges intelligenciákat akar majd így egymás ellen versenyezni, látni, tehát az mindig az a jó benne, hogy az,
1: hogy
3: ember
1: az emberi tényező benne van, persze. Persze.
2: Milyen idővel nyerted a leggyorsabb mérkőzésedet?
3: Az előző két ilyen versenygyőzelmet, 25-ben az európai döntőt, szintén Blinky ellen, és most ezt a döntőt megint a Blinky ellen. Tavaly két kör alatt nyertem, most pedig három kör alatt.
2: Van-e olyan az életetekben, akár étel, akár elfoglaltság, akár film, akár zene, amit bármikor, bárhányszor meg tudtok enni, meg tudtok csinálni, meg tudtok nézni, vagy meg tudtok
1: film, hallgatni. Amit megnézel, ha az megy. Kaja, amit megeszel, ha az van.
2: Ami biztos, igen, hogy azt választod az étlapról, hogyha van, de hogyha egy film, ha kapcsolgatsz a tévében, már nem nagyon szoktunk, de ha kapcsolgatsz, és ráakadsz a filmre, az biztos, hogy ott ragadsz.
1: Kajában is van ilyen, filmben is van ilyen, és anyámmal is mindig ugyanazt főzetem. Tehát, hogy... hogy...
4: Szóval, és anyám is ugyanaz.
1: És anyám is ugyanaz. És az, ugyanaz az, igen, és az anyámat se cserélném le.
4: Na, halljuk a sort.
1: Ne, anyámnál az, az sima, klasszik. Tehát a vasárnapi
2: ebéd.
1: Én nem tudok más tenni nála.
4: Én láttam múltkor, hogy...
1: Szarul főz, pácsus, a többi a felszetlen. Nem, nagyon jól főz, csak ez. És ezt nem tudom megunni. 40 éve nem tudom megunni. Majonézes, kukoricás állt a krumplipülé, rántott hús, gyerekek, meg vagyok. Nekem ez a... Mi az a kráncsod, vagy hogy mondják ezt a fiatalok, ha meg nem vagy boomer? Nem a kráncsod?
4: Nem tudom, sajnos, mert boomer lettem. Összeboomereztetek engem.
1: Igen, már összeboomereskedtük. Mi a kaját, tessék, amit mindig meg tudsz enni? Sorold.
4: Amit mindig meg tudok enni, nekem a rántott máj, azt mindig meg tudnám.
1: Rántott máj?
4: Aha, nekem az a máj, én azt nagyon szeretem a májat. A máj a kedvencem, és minden ételt, amiben van máj, csak a máj miatt eszembe.
1: Jó film, amit mindenképpen végignézel, tessék. Tehát
4: és megy... a húslevesben főtt máj.
1: Aj, de szeretem, Zsuzsa, szív. Nagyon ügyesek vagyunk.
4: És, okay. Amikor ezért, és amikor csinálnak húsvétkor ilyen tölteléket, és abban is van máj, tudod?
2: Töltött csirkének is a töltelékében. Anyám azt így külön kiszokta sütni.
4: És amikor valaki úgy csinálja májgombócot, hogy tényleg igazi májdarabok vannak benne.
1: Egyéb már van, ez most már rossz, hogy ilyes vagy.
4: És amikor vágyom.
1: Jó, mi a film, tessék, mindig végig tudod nézni? Mindig megnézed.
4: Van sorozat is, és film is. A sorozatból, amit rengetegszer megnéztem, és ez ilyen komfort dolog, azért, mert az egész világát nagyon szeretem, nem vagyok rá büszke, ez a Gilmore lányok. A gyors beszédű lányok otthon, azt nagyon szeretem, az egy tök jó világ volt. És ami még ilyen, ami bármikor tudom nézni, az a Dirty Dancing.
2: Most ezt kiénekelted a sajtot a szájából.
1: A Dirty Dancing-et én is nagyon szeretem. De nem tudom, hogy végignézem-e, oda kapcsolok, de azt is nagyon szeretem. Végelből is, igen. Én például a Visszajövőbe című film. Bármelyik, még 1-2-3, most elkapta, amegy, én azt nem kapcsolom el. Biztos, hogy megnézem.
2: Nekem a nagy kékség van, meg a Leona profi.
1: Na, akkor te előkbe szom fenn vagy.
2: Szeretem, kedvelem.
4: Nagyon sok jó film van, de igazából szerintem az van, hogy amikor így, tudod, csak így váltogatod a csatornákat, és akkor meglátod, a képi világát, nekem ez a 70-es, 80-as évek, meg a 90-es évek, az mind ilyen oké. És például, tehát a mostani filmeknek a képi világa nem szokott annyira elvarázsolni, mint a régiek. Mert tudod, akkora volt a különbség Magyarország meg Amerika között, hogy az egész Amerika az tulajdonképpen egy díszlet volt, az egy fikció volt, és az
2: szipantott. Olyan igen, nincs
4: nagyon,
2: is.
4: Nagyon színes, nagyon extra történik. Volt akkor hozzánk képest szerintem. De Feri, te miért nem mondtál még semmit?
1: Na tessék, mi a kajád?
2: Vasárnapi húsleves, anyám csinálja.
4: Képzeld el, hogy láttam olyan videót, ahol kivették a húst a levesből, tehát a húslevesből, és aha, kirántották. Who does that? Ez mikor történik, és melyik tájegységen?
2: És miért nem csinálunk neked ilyet?
4: Nem tudom elképzelni, hogy szeretném-e, vagy nem. Jó az? Akkor a főtus kirántják még pluszba?
1: Kiveszi a húst a levesből, és azt még kirántja.
4: Bepanírod, és kirántja olajba.
1: Az jó undorító hangzik.
2: Ne, miért? Hát tökre jó átfő, szétmegy a rostokra, tehát puha lesz nagyon.
4: Ami viszont érdemtelenül eltűnt, nem tudom, emlékeztek rá, hogy régen divat volt a 80-as, 90-es években, hogy rekreálták azokat a csokikat, amiket csomagolva lehetett kapni sütemény formájába. És az volt, hogy puffasztott rizst összekevertek iszonyatos mennyiségű kakaóval és vajjal, beleraktak abba az őzgerinc formába, megvárták, hogy megderül, hogy felszeretették, és így azt tettük, aminek semmi köze nem volt a csokítóhoz, de hogy minden házi buliban ez volt az ilyen főfogás.
1: Nekem a főzés az egy, tudjátok, egy idegen világ, tehát hogy én nem vagyok egy nagy.
2: Jó, de ez volt a te fiatalkorodban is, gyerekkorodban is, nem? Rizses csokit csináltunk otthon.
4: Rizsás.
2: Mert Jugoszláviából tudtál hozni rizsás csokit, az a mai napig is megvan, a Mikado nevezetű, iszonyatosan jó, de itthon nem lehetett kapni, mindenki nem jutott ki, és akkor kitaláltuk, hogy van puffasztott rizs, olvasztasz csokit, és megcsinál
1: a rizsás csokit.
0: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Hívjuk még gyorsan a naphallgatóját! Bekapcsolom azért a tapsot, hát ha mondja...
5: Balázsi.
2: Jaj, de ügyes! De és tudja! De szép volt!
1: Jó reggelt! Hello, hogy hívnak?
5: Jó reggelt! Zoli vagyok.
1: Zoli! Hogy vagy, Zoli? Hol 60-ból. Vagy? 60-ból.
5: Köszi.
1: Zoli.
2: Köszi, jó vagyok.
1: Zoli, jó vagy.
2: Milyen illat van?
5: Mondom, a festői 60.
2: A festői, úgy értem, hogy festék illat van.
1: Festői 60. Így van, mutatjuk, hogy mit nyertél, van egy szép ajándékod, jó?
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Küldjük neked, jó? Köszi, hogy minket hallgat. Köszi.
2: Vigyázz magadra, szevasz.
5: Köszi.
1: Ciao, ciao, ciao. Na jól van, gyerekek.
2: Na de most mi van, hogy jó van a hétfő?
1: Na de most az van, hogy akkor én most egy kicsit elbúcsúzom.
2: Most búcsúzunk. Hova? Búcsúzom. Ja, már ott, te ott vagy, ahol nem vagy.
1: Én már ott vagyok, ahol nem vagyok, de visszatérek, és gyorsan bejárom itt Európát, és utána jövök vissza.
2: Várunk legnagyobb szeretettel, mi a két csodálatos lányjal tartjuk a frontot, jó?
1: Így van, pénteken már újra vagyok, tehát ez egy röpke kis eltáv lesz, pénteken már újra vagyok.
2: Na vigyázzál magadra, ne hagyd magad elkapni.
1: Jó van, vigyázunk. Puszi gyerekek, akkor pénteken veletek meg holnap.
2: Holnap jövünk, szevasztok!
1: Ciao, ciao, hello, hello. Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
2: Na ne, tényleg?
1: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
2: Ez nagyon jól hangzik.
1: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
3: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu

0: enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
1: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
3: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
4: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
5: Csipet, Ropi! Wow! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márt.
1: És most

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek, elindult egy újabb munkahét, végig pörögjük igazi mai slágerekkel. Na de mit csinálhat a rádió egy konténer gazdája, Fruzsi, ugye? Szerintem még mindig repked a boldogságtól. Ez a dal legyen az övé!
1: Hi, this is Accent, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: akiről már meséltem, hogy szerepel gyerekként a német The Voice két külön kiadásában, a döntőig menetelt, de nem véletlenül lett sikeres a műsorban, mert hogy már a tehetségkutató előtt is volt egy saját dala. Igazából azzal indult a versenyen, hát meg is vette vele a zsűrit. Loi, aki most David Puentes-zel dolgozott együtt.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nézem, hogy ki mit ír, Zoli például ezt. Sziasztok, én buszt vezetek, és már reggel óta gondoskodom arról, hogy mindenki időben odaérjen, ahová szeretne. Én is szeretnék odaérni egyszer a kávémhoz, de az még várat magára. A rádió egy szól, az utasok utaznak, én pedig gurítom tovább a hétfőt. De jó vagy, Zolikám, a munka mellé neked is jár a változatosság, úgyhogy a következő fél órában lesznek itt nagy Rádió 1-es klasszikusok is.

0: És hamarosan a klubok egyik nyári kedvencét játszom majd, ez a Heart Like Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: 2-1.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a forródrotunk 20-as 311-111. Te miért hívtál?
1: Szavazni szeretnék az 500-ra.
0: A top 500-ra pénteken érkezik a lista, mondom mindenkinek. Pénteken délelőtt 10 órától elkezdjük játszani a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát. Úgyhogy a kollégák nagyban elkezdték összesíteni már a listát, de szerintem titokban még oda-oda tudok csúsztatni egy-két dalt. Mire szavaznál?
1: Én nekem Avicii nagyon kedvencem volt, úgyhogy nagyon szeretem a nótáit, de most Ellen Walkerre szeretnék szavazni, az pedig a Hero.
0: Ellen Walker, Hero?
1: Így van.

0: a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órát pedig kezdem azzal a dallal, ami 2025 legvégétől meghatározó szerepet tölt be a mainstream rádiók játszásában, és megkockáztatom azt, hogyha kijönnek az évvégi összesítések a legjátszottabb rádiós slágerek mezőnyében, biztos, hogy ott lesz valahol az élen. Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia, mindjárt indítom!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy hallgatói szavazta. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
7: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal! Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is! Csipet, Ropi! Harap rá!
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
9: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
10: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, két

0: Red az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér.
1: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
0: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
1: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
1: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

utalás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: este 9-től a Rádió 1-en és a weben élőben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.
2: On Radio 1.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Media Mart.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Én Györki Attila vagyok, hello mindenkinek. Amerikából egy friss, világszerte kedvelt pop kedvenccel folytatom. Fever Dream, nagyon szeretjük ezt a frissek közül. Alex Warren készítette, aki díjátadó házigazdája lesz hamarosan. Manapság már egyik díjátadót a másik követ nem nagyon tudjuk számon tartani. A részéről viszont azért lehet érdekes, mert a Kid Choice Awards műsorvezetésével bízták meg. A fiatalok díjátadóját vezetheti, ami nagy visszajelzés

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közben azt olvastam, hogy holnap hajnalban lesz olyan terület az országban, ahol -1 fokot is mérünk majd, de például Budapest környékén 7-8 fokig süllyed a hőmérséklet. Kedden 17 fok lesz a csúcs, nagyjából ugyanilyen idő várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: I guess you moved on really easily.
1: Jó egyen, csak igazi mai sláger megy. Na, most jött el az idő egy kis kávészünethez, nekem a napi második kávé jön. Ki mennyinél tart egyébként, meg hogy ki mennyit szokott meginni egy nap, ez is egy érdekes kérdés lehet. Úgyhogy egy kis coffee break, aztán olyan dalokkal térek vissza, mint Camerat, Hug Yourself, Regál Lili újdonsága, a Heal Me, vagy éppen Hypatontól az Out of My Head.
2: A Coffee Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
5: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
6: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
7: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
8: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
9: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
10: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
11: Hunja be a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Pihenj egy kicsit.
15: Gondolkodj pozitívan.
16: Menj el sétálni, szedd össze magad.
17: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
18: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1. Szép napot, jó munkát kívánok mindenkinek, előre is jó étvágyat! Azonnal indítjuk hozzá a Daily Mixet.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Pihenj egy kicsit.
6: Gondolkodj pozitívan.
5: Menj el sétálni, szedd össze magad.
7: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza.

0: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
2: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Bogytán az időt.
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
7: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhatnak Magyarországnak az euró bevezetése a jegybank elnök szerint. Varga Mihály ugyanakkor hangsúlyozta, a csatlakozás előtt tartósan alacsony inflációra, rendezett költségvetésre és versenyképes gazdaságra van szükség. Önkiszolgáló könyvkölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetem könyvtárában. 4 beltéri kölcsönző, valamint könyv visszaadó és könyv átvevő automata segíti az olvasókat. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. A szaúdi hatóságok szerint 12 ember meghalt, 309 pedig megsérült. A támadásért a jemeni húszi lázadókat teszik felelőssé, akik egyelőre nem vállalták magukra az akciót. Ma napos, időnként kissé felhős, többnyire száraz időre számíthatunk, délután 14-19 fokkal.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
7: Rádió
10: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: me back.
1: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Molek Csongora vagyok, köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel innen Paksról, és persze a környékről is, akik velünk tartanak. Hát délután 2-ig jelentkezem a Daily Mix műsorban, a kedvenc dalokkal, feldolgozásokkal, remixekkel, és jönnek a slágerek, korábbi kedvencek és újdonságok, eredetiben is. A nyári szezont idézzük még így október közepe felé is azokkal a dalokkal, amelyek igen nagyot mentek az idei szezonban, például ez a dal pont ilyen, a holland DJ zenél Martin Garrix, és szól a Butterflies.

0: Sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, útkarbantartási munkák miatt most is lassabb a haladás a környékünkön. Például a 6-oson, kedves paksi autósok, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főút 82-es és 111-es kilométere között még délután 3-ig útszükület lassítja a haladást. Jennifer Lopez énekel nekünk, a hölgy fellépett tavaly nyáron Magyarországon is, és az első közös szám a David Guettától ez a felvétel. A címe Save Me Tonight.

legjobb slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, október 12-e van, Paks és a térség, Miksáknak kívánok nagyon boldog névnapot a csapat nevében, és Isten éltesse nagyon sokáig a többieket, akik ünnepelnek egyéb okból kifolyólag, például születésnap vagy éppen házassági évforduló, hétfő van, úgyhogy késő délutánra azért be lehet tervezni egy kis bulit, előre is jó szórakozást. Egy zenei rekorder srác következik. Nem más, mint Ed Sheeran és a Play című albumáról meghallgatjuk az Azizam című felvételt.

105.5 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Kedves paksi hallgatók, ezen a héten pénteken majd a délelőtti órákban elstartol az idei Rádió egy top 500 slágerlista, úgyhogy kiderül, hogy milyen felvételekre szavaztak a hallgatók. Jó pár héten keresztül, és vasárnap majd kiderül, hogy melyik a legnagyobb kedvenc jelenleg a Rádió 1-en. Most Shakirától szól, a kolumbiai hölgytől az a dal, ami a foci rajongók egyik nagy kedvence lett idén 2026-ban. A címe Die Die.

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, Paks és a térség, folytatjuk a Daily Mix műsort, konkrétan fél időnél járunk még csak. A nevem Oleg Csongor, és Taylor Swift énekel hamarosan szól az Opelite című felvétele. Ilyen romantikus számok is felkerültek a hölgy 12. albumára, mint az Opelite. Ez szól mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és beszéltünk már arról korábban is, kedves paksi hallgatók, hogy 20.000 forintos karácsonyi ajándékutalványt igényelhetnek az alacsonyabb jövedelmű paksi nyugdíjasok. Október 26-áig lehet benyújtani a kérelmeket a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalnál. Hát igen, itt nálunk már elstartolt a karácsonyi támogatás igénylése, és az önkormányzat azoknak a helyi nyugdíjasoknak biztosít 20.000 forint értékű ajándékutalványt, akik megfelelnek a jövedelmi feltételeknek. Azok kérhetik ezt a támogatást, akik rendelkeznek paksi lakóhellyel, és a családjukban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot. Egyedül élők esetében a határ 199.500 forint. A kérelmeket már október 5-től lehetett benyújtani, és még egyszer mondom, a határidő október 26-a. Egy családon belül többen is kaphatnak támogatást, viszont mindenkinek külön kérelmet kell

0: kitöltenie. A nyomtatvány pedig letölthető a paks.hu oldalról, vagy a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal portáján is kérhető. A kitöltött kérelmeket a hivatal ügyfélszolgálatán a Dózsa György út 55-61 szám alatt kell leadni, a szükséges jövedelemigazolásokkal együtt. A jogosultak a 20 000 forintos ajándékutalvány átvételének időpontjáról pedig külön határozatban kapnak értesítést. Fent vannak a részletek a teol.hu hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

legfrissebb slágerek. Legfrissebb slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

0: 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy kedves hallgatók, az idősek világnapjára az ENSZ minden évben kitalál egy témát, és a hosszú életkora, rendszereink újragondolása a hosszabb élettartamhoz igazodva, vagyis hogyan alkalmazkodjunk ahhoz, hogy tovább élünk. Ez volt az idei téma. Nemrég pedig a város jövőjéről szerveztek workshopot, és a résztvevők által megfogalmazott fejlesztési irányok között ott is szerepelt az idősekről való gondoskodás is. Hát kis túlzással ebbe a lapszámba 65 év alatt nem lehetett bekerülni. A hogyan alkalmazkodjunk ahhoz, hogy tovább élünk, fő téma a helyi vonatkozásait járták körbe. Mi történik a tudással, tapasztalattal, a kapcsolatrendszerrel, amikor valaki nyugdíjba megy, és még sorolhatnánk? A telepaks.net hírportál aktuális cikkében a paksi idősellátásokat mutatják be. Ott vannak a részletek, kedves hallgatók. Most Kato zenél nekünk, pontosabban remixben hallgatjuk a Dan DJ korábbi felvételét DJ Dark remixében. Ez a dal a Turn the Lights Off.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A paksi közlekedőkhöz szólnék most, ugyanis Paks Cece összekötő úton lassabb a haladás, útszűkület van érvényben. A 3-as és a 20-as kilométer között és az 51-esen a 100-as kilométer környékén hasonló a helyzet. A Lady Gaga és Bruno Mars sikerszáma következik. Ennek a dalnak a klipje igen retrós, gondolom látták már. Olyanok vannak benne, amit ma már annyira nem nézünk el. Szól a Die With A Smile.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. október 12-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Elhunyt dr. Brainger Tamás, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, az Eötvös József Főiskola egykori oktatója és intézményvezetője, Baja kulturális és szellemi életének meghatározó alakja. Dr. Brainger Tamás pályája szorosan kötődött a vízparti városhoz, az Eötvös József Főiskolán szerzett tanítói oklevelet, majd egy évtizeden át népművelőként dolgozott az újvárosi AMK-ban. Közel két évtizeden keresztül oktatott az Eötvös József Főiskolán, ahol szakcsoportvezetőként, majd a Társadalomtudományi Intézet vezetőjeként is tevékenykedett. Tanítványok generációinak adták tudását a művelődésszervezés, az andragógia, a civil társadalom és a helyi politika területén. Kutatóként és szerzőként sokat tett a helyi társadalom és a civil szféra megismeréséért. Részt vett számos bajai rendezvény, köztük a nemzetközi Dunamenti Folklor Fesztivál és az EFOT szervezésében. Filmklubokat vezetett és kiállításokat rendezett. A Prima díját adó gála 21 éve meghatározó közéleti eseménye Szekszárdnak. A Demján Sándor, a VOSZ örökös elnöke által létrehozott Prima Primissima díjrendszerhez a Tolna megyei szervezet 2005-ben az első között csatlakozott. A gála a közönségdíját idén a Bogár István Hagyományőrző Egyesület nyerte el. Paks idén is saját kitelepüléssel mutatkozott be a 13. Siófoki Halfesztiválon, hogy népszerűsítse a város gasztronómiai értékeit. A Halas városok utcájában Baja, Szeged, Szolnok és Hódmezővásárhely mellett a korábbi évekhez hasonlóan idén is ott volt Paks, amely a Duna és a Halászlé városaként érkezett Siófokra. Ezúttal a Dunakömlődi Borbarátok háromfős csapata két bográcsban főzte az ízletes halászlevet, amely iránt akkora volt az érdeklődés, hogy rövid idő alatt el is fogyott. A halászlé mellé a sátorban a Paksváros borait is megkóstolhatták az érdeklődők. Baja csapata első helyen végzett a városok közötti versenyben. Rózsaszínbe öltözött nők, férfiak, családok, sportolók indultak útnak október 10-én reggel a Paksi Gyógyászati Központ elől. A Paksi Sport Egyesület szervezte a sétát, amellyel a mellrák elleni küzdelemre, a szűrés fontosságára kívánták felhívni a figyelmet. A szervezésbe a Paksi Egészségfejlesztési Iroda is bekapcsolódott. A résztvevők tiszteletjegyet kaptak a szombat esti Paksi FC-MTK mérkőzésre. A 2 kilométeres séta rendőri biztosítással az Erzsébet nagy szállodáig tartott. A Szekszári Automodellező Egyesület tagjai, vagy ahogy ismerik őket, a spúrkerekesek összetartó közösség. A versenyeken többnyire az apukák és fiaik állnak a pálya mellett, a családi napon azonban édesanyák, testvérek, sőt négylábú kedvencek is csatlakoztak hozzájuk. A szekszári modellezők számára ez a találkozó jóval több egyszerű szezonzárásnál, alkalom arra, hogy azok is részesei legyenek a közös élménynek, akik évközben otthonról drukkolnak. Az Andersen Liga keretében a Lehel HC csapatát fogadták a bajai harcsák a Pickering jégcsarnokban. A lelátón ezúttal is sokan szurkoltak a hazai csapatnak, a srácok pedig végig küzdöttek a jégen. Különleges programokkal telt meg a Dunaföldvári Művelődési Ház, ahol idén a filmek világa köré épült a Cserkészek születi bálja. A délelőtt folyamán számos állomáson próbálhatták ki magukat a résztvevők. Volt jazz dance, csocsó, rekeszmászás, jelvénykészítés és kézműves foglalkozás is. A nap során minden a filmek körül forgott, hiszen a cserkészek szorgalmasan készültek az estére, amikor két saját filmet is bemutattak a nagy közönségnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy déli mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap kett, kedves paksi hallgatók, napos gomoly felhős időre számíthatunk délelőtt és délután egyaránt. Hát némi csapadék itt nálunk várható majd, főleg a nap második felében, és reggel hűvös lesz. 0-7 fok körül várható a hőmérséklet, délután pedig 13-18 fok körül alakul. Loi énekel nekünk, ő az a fiatal német hölgy, aki berobbant a Rádió 1-en is a Get Lucky című slágerével, a legutóbbi kedvenc tőle pedig szintén egy nyári felvétel. Ez a Golden Summer.

0: slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió Egyen. Daily Mix a Rádió Egyen.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő előadó az az olasz DJ, aki jó pár sikerszámot adott már ki, de nem ezzel a művésznévvel feltétlenül. Alex Kenji-től szól most a Bumble Aid című sláger, amellyel én megköszönöm a közreműködést a paksi és környéki hallgatóknak az előző két órára főleg. Remélem jól szórakoztak, és laza délutánt kívánok főleg így hétfőre. Maradjanak velünk, 2-től jön Györke Attis, holnap déltől pedig jelentkezem, várom a hallgatókat majd itt a Rádió 1-en a Daily Mix-el. Molek Csongor vagyok, a legjobbakat paks!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vitara már 7,5 misitől, Escross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktető fóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
9: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép délutánt mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt hetekben szavazott a Rádió 1 Top 500-ra. Pénteken délelőtt elindul a slágerlista. A Rádió 1 hallgatók az elmúlt 20 év zenéjére voksolhattak a legnagyobb favoritokra. Pénteken délelőtt 10 órától vasárnap este 8-ig leadjuk az összes kedvencet. Kíváncsi vagyok, hogy mely Lady Gaga dalok jutottak be, mert ez is egy nagy favorit.

A rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, és most Amerika és Európa rádióinak egyik favoritja érkezik a popzenéből. A friss rádió egyes favorit sokaknak bejön, Alex Warren Fever Dream. Az idei karácsonyt nagyon várja egyébként az énekes. Kiderült, hogy december elején ő is fellép a Rockefeller Centerben a hagyományos december elejé karácsonyi programon. Ugye akkor kapcsolják fel az ünnepi díszkivilágítást a Rockefeller Center gyönyörű karácsonyfáján. Alex Warren persze most nem karácsonyi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Veronika SMS-e aranyos. Atis, miért rohan ennyire az idő? Tegnap előtt még veletek buliztam a Rádió 1 születésnapi fesztiválján képletesen. Ma meg már arról mesélsz, hogy kikapcsolja fel Amerikában a karácsonyfát. Hát Veronika, ez már így megy, és sokkolok akkor tovább. 73 nap van karácsonyig. 73. Azt hiszem, erre az infóra most én is bedobok egy kávét. Jön a coffee break, aztán zenélek tovább a kávészünet után, például Loitól a Get Lucky-t is játszani fogom.
1: A coffee break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben, kilója csak bruttó 1049 forint, október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Reklámot hallottak.
13: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Zseniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők, színes, vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
0: Rádió 1, Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem sokára 3 óra. 5 órától a Live Mixben 2 órán át Juhász Geri mellett Jauri zenél majd nekünk. Addig viszont még együtt dolgozunk, és a következő zenei órát Camerad-dal indítom, mindjárt jön a Be Mine.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: mérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: rádió, egy ilyen csak igazi mai sláger megy. Tessék!
1: Jó napot kívánok! Szeretnék zeneszámra szavazni.
0: Igen, ahogy az előbb mondtam, ezen a hétvégén rádió egy top 500. Pénteken délelőtt 10-kor indul a lista, és vasárnap estig a hallgatóink összes kedvence megszólal majd. A kollégák már összesítenek, de ha most mondasz egy dalt, azt még be tudom húzni. Mire gondolnál?
1: Minelli lenne. Rap-pam-pam.
0: Stikában akkor megy neki még egy újabb szavazat.
1: Köszönöm szépen, rendben.
0: Hölgyeim és uraim, mindenki úgy tervezzen a hétvégére, hogy végig rádiózzuk majd együtt. Meg kell hallgatni, milyen dalok kerültek fel az elmúlt 20 év zeneinek slágerlistájára. Pénteken délelőtt 10 órakor elindítjuk, és vasárnap este 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: 10-től vasárnap estig Rádió egy top 500
1: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Egy blond is következik, aki egyszer azt mondta, hogy a zenéje nem csupán a DJ-zésről és a tömeg megtáncoltatásáról szól. A legfőbb célja, hogy a zenéjével segítsen megtalálni az embereknek életük legjobb formáját. Nagyon spirituális csaj, blond is, a fellépései előtt mindig meditál, tudatosan próbál jó energiákat kivetíteni a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Öttől jön a live mix Juhász Gerivel és Gyaurival, de bárhogy is szeretnénk siettetni az időt, még csak 4 óra lesz, úgyhogy maradok én, és indítom az újabb zenei órát. Szemfeltel!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jó bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: minden szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
5: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák!
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
12: Na ne, tényleg?
11: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
12: Ez nagyon jól hangzik.
11: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
13: Hol van a slusz kulcsom, illetve... Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
14: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
15: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún. 1989 óta.
13: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
14: Ezt nem hiszem el.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
16: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forint

0: 0620 384 30 50.
1: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
2: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
5: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
0: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
6: Skoda.
7: Még nem tudod, melyik középiskolát választ? A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 8 iskolájában számos izgalmas szakma és továbbtanulási lehetőség vár. Szerez olyan tudást, amivel megalapozhatod a jövődet. Ösztöndíj, a duális képzésben munkabér és pályakezdési juttatás egy helyen. Részletek a tmsc.hu oldalon.
8: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
9: Rádió 1. Rádió 1.
10: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
8: És most! Rádió 1! Indul!

Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után, közlekedési információ. Kali írta, hogy dugó van az M1-esen, Hegyeshalom irányában a 85-ös kilométer környékén. Sziszitől pedig azt tudtam meg, M5-ös, Ócsa és az M0-ás között van egy új terelés, ugye? A főváros felé lassabb ma a haladás. Hírek, információk jöhetnek még folyamatosan, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111. Autós barátaimnak ma is választottam egy dalt, a vezetés mellé most jön az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
7: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
13: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
3: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárd Spot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
16: Nyolcadikos vagy, és még keresed a helyed? Dunaföldváron a Tolnavár megyei SC Magyar László szakképzőiskolában vendéglátás, gépészet, elektronika ágazat szakmai közül választhatsz. Közben érettségit szerezhetsz és ösztöndíjat is kapsz. Találd meg a hozzád illő utat. Részletek tmsc.hu.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: break my heart.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Közben olvasgatom, hogy mi lesz holnap. Például ködfoltos területek itt-ott az országban, hajnalban, de aztán napközben már napsütés lesz 16-17 fokkal, az ország középső felén több gomoly felhővel, a Tiszán túlon pedig élénk széllel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Köszönjük szépen, én pedig folytatom egy kis olasz klub hangulattal.

Itt a Rádió 1-en 16 óra 49 perckor közlekedési info. Erre monogrammal jött az üzenet. Az M0-áson baleset volt az M5-ös felé haladva a 15-ös kilométernél, a dugó már 4 kilométeres. Zsolt pedig Budapesten látott balesetet a Lehel utcában, a Róbert Károly körúti kereszteződés után a centrum felé haladva. Hírek, infók jöhetnek a Forrodrót 20-as 311-111.

0: Itt a Rádió 1-en 5 órától Juhász Gerivel és Zsaurival indítjuk a Live Mixet. Szép délutánt!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
6: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
7: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hunyavel szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
15: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
16: Bizonytalan vagy még a továbbtanulásban? Szerezz piacképes szakmát Pakson a Tolnavár megyei SC Első István szakképzőiskolában. A tanulás mellett itt a jövődre is figyelünk. Ösztöndíjat, a duális képzésben munkabért és pályakezdési juttatást is kaphatsz. Részletek a tmsc.hu oldalon.
17: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
2: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki

0: Zsolya akár 10.990.000 forinttól. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
1: Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
2: Skoda. Itt a forradalmi újdonság. A Scandor új LED fototerápiás készüléke minden kezelést hatékonyabbá tesz. Az új termékcsaláddal pedig célzott és hosszantartó megoldást nyújt a problémás, pattanásos bőrállapotokra, legyen szó fiatal vagy idősödő bőrről. Aranyos kozmetika. Paks, Dózsa György utca 3. aranyoskozmetika.hu.
3: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
4: Rádió 1. Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Juhász Geri. Csak igazi mai slágermegy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, mixelünk méghozzá két teljes órán át innentől. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál ma a Rádió egy live mixben. Hello Jauri!
2: Hello Geri, szép délután mindenkinek!
1: SMS és Viber számunk 0623111111. Imádni fogjátok ezt a következő két órát, induljunk el!
2: Purple Disco Machine és tőle a Wonderful Life, ezzel kezdünk így délután 5-kor. Úgyhogy ezzel kívánunk mindenkinek jó szórakozást, hello!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix. Két órában mellettem a Jauria lemezjátszói mögött közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Baleset miatt 4 kilométeres dugó van az M0-áson a déli szektorban, az M5-ös felé a 15-ös kilométernél, és összeütközött két autó pár perccel ezelőtt a fővárosban is, a Petőfi hídon a Budáról Pestre vezető oldalon. Mindenkinek jó utat! Egy üzenet, sziasztok, nagyon jó zenék mennek, Jaurit külön bírom, nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et, mert itt ilyenkor mindenféle zene megy, üdvözlettel István Tarpáról.
1: Na, üdvözlet István, meg üdvözlet mindenki másnak is, igen, próbálunk szint vinni így a délutánotokba, mint mindig egyébként így délutánonként, úgyhogy megyünk is tovább, és jön Alex Kenji-től a Bambolé, itt a Rádió 1-en, természetesen a Live Mix-ben.

0: Live Mixben mellettem a Jauri élőben a lemezjátszói mögött. Micsoda zenék mennek! Jauri nagyon jó, így tovább üdvözlettel Évi.
1: Na, örülök, hogy tetszik így a délután hallható Jauri is. Ez kicsit más, mint amit akár buliba megszokhatatok tőlem,
0: igen,
1: de... egy 30 BPM-mel lassabbak vagyunk, hogy 35, de nem gond, de el vagyunk itt.
0: A Viber falunkról egy kérdés, Geri, szavazni lehet még a héten, kérdezi Tamás. A válaszom pedig erre az, hogy nem, mert hogy lezárult a top 500 szavazás, most hétvégén lesz adásban ez a monumentális három napon át tartó slágerlista. Balázsék fogják elindítani most pénteken, délelőtt 10 előtt, ők árulják majd el, hogy mi az 500. helyezett, és hogy ki nyert a rádió egy top 500-at, az vasárnap este 8 óra előtt derül majd ki. Úgyhogy most hétvégén péntek, szombat, vasárnap jön a rádió egy top 500-a 10 szavazataitok alapján. Mi érkezik most, Jauri?
1: Egy olyan dal, ami tényleg csak így délután, hát néha még az esti Wörrizmer Radio Show-ban megszólal, de sehol máshol, mert most már a Spotify-ról is letöröltem. Ez Chris Moval és Jordan Rice-szal közös, a Wish You The Best, meg hát ugye tőlem. Na, megyünk.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy ma a Rádió 1 Live Mixben 2 órán át Jauri lemezjátszói mögött. Sziasztok, az M0-ás elpusztult az M5-ös irányába. Értől a Duna híd végéig szinte csak lépésben lehet haladni. Úte jó ég. Ezt Petitől kaptuk, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Na Jauri, hydration break, jön egy rövid hidratációs szünet. Víz legyen, kávé legyen, menjünk a kollégánk büféjébe.
1: Menjünk a büfébe.
0: Menjünk hidratálni már kollégánk büfébe, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk egy órán át még élőben, jó?
1: Így igaz, a recept pedig hasonló lesz, úgyhogy ne szaladjatok túl messzire.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
6: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet! Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
11: Na ne, tényleg?
10: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100.000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
11: Ez nagyon jól hangzik.
10: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
12: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
13: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó teital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés már 35 éve.
14: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
15: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
16: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
17: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
18: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
19: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
20: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
21: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
22: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
23: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
24: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Elmúlt este 6. Hello mindenkinek! Ilyenkor mindig mixelünk két teljes órán át. Mellettem a Jauri a lemezjátszóknál. Szevasz, Jauri, még egyszer!
2: Hello, Geri! Szép délután mindenkinek!
1: SMS és Viber számunk 0623111111. Kevés duma, sok jó zene, ez lesz a következő 60 percben is. Menjünk tovább!
2: Így igaz, úgyhogy megyünk Kamraddal, és tőle jön a Be Mine, természetesen itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ma Jauri két órán át a lemezjátszóknál itt a Rádió 1 Live Mixben. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Még mindig majdnem 10 kilométeres dugó van egy korábbi baleset miatt az M0-áson a déli szektorban az M5-ös felé, a 15-ös kilométertől, az M1-esen pedig egy műszaki hibás autó tartja fel a forgalmat Hegyeshalom felé a 88-as kilométernél, mögötte 4 kilométeres a torlódás. Mindenkinek jó utat! Hangerő maxra feltekerve, Jauri fantasztikus, üzené nekünk a Viberen Julcsi.
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy tetszik, amit hallotok.
0: SMS és Viber számunk 0623-111-111, megyünk is tovább.
1: Így igaz, egy nagy-nagy kedvencetekkel Lady Gaga és az Abrakadabra, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 Live Mixben, ma Jauri full élőben 2 órán át a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ez egy üzenet. Brutálisan jó zene volt a Lady Gaga előtti, fantasztikus a műsor, üdvözlettel Peti Győrből. Hát akárhogy nézem, az Rövid Szól volt, és az In The Moment pár dallal ezelőtt.
1: Igen, ráadásul Adriatic Remixében, úgyhogy szeretem, hogy szeretitek az ilyen, szerintem nagyon-nagyon kifejezetten minőségi és előremutató nyugatról importált zenéket.
0: És milyen jó, hogy meghallják ezeket a hallgatók.
1: Igen.
0: És hát lesznek még ilyen különlegességek a következő fél órában is. Jön megint egy hydration break. Menjünk a kollégánk büféjébe, vagy vizet ígyunk, kávét ígyunk, mi legyen?
1: Én kiszaladok egy vízért, ez lesz.
0: Helyes. A lényeg, hogy ti is hidratáljatok, jövök vissza mindjárt.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, 2 termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Hunja be a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
13: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy sielsz.
15: A szoftver.
14: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
15: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, azt sem nem vagy az.
16: Hát akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
14: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
15: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
14: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Hmm. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
16: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
14: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulnod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
16: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
14: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
15: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
14: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, a kettő darab képviselő fánkja.
15: Hát kókuszgolyó.
14: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad már.
15: Most hát elnézek egyre, ezt leizadok.
14: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják?

új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: Gordo és a Loco Loco a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Ma Jauri két órán át élőben itt mellettem a lemezjátszóknál. És ne feledjétek, most hétvégén jön a Rádió 1 Top 500, Magyarország legnagyobb slágerlistája. A ti szavazataitok alapján 3 napon át tart majd a visszaszámlálás. Pénteken reggel Balázsék jelentik be, hogy mi az 500. helyezett, és vasárnap este valamikor 8 előtt jutunk majd el a Number One-ig, úgyhogy nagyon izgalmas lesz nálunk ez a mostani hétvége. Jauri, menjünk közben tovább.
1: Igen, és szerintem benne lesz a Gordónak a Loco Locója és a következő dal is, ami pedig a Hypaton, Out of My Head, úgyhogy ezzel folytatódik a

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ma a Rádió Egy Live Mixben, Jauri állt két órán át a lemezjátszók mögött. Mi ugye találkozunk a World Is My Radio Show-ban, ugyancsak két órát leszel itt élőben holnap este. Fellépések még a héten?
1: Romániába fogok menni, vagy hát Erdélybe. Kolozsváron is leszek, meg Szentegyházán, úgyhogy remélem, hogy valahol találkozunk majd veletek.
0: De jó, jó bulikat kívánok, mi pedig akkor folytatjuk holnap este.
1: Így igaz, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió Egy Kívánság műsor kezdődik, mindjárt méghozzá Taylor Swift-tel. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: Jaj, de jó a víz forraló. Ó, de szép az espresszó gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
8: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
11: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
12: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
13: Hol van a sluszkulcsom, illetve...
14: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
15: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
16: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV gyártás Jászfényszarún. 1989 óta.
14: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
15: Ezt nem hiszem el.
3: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. A mai első telefonáló Metzger Vikit kéri. Hogy hívnak?
1: Andi vagyok, és Vikinek küldöm. Ő a kislányom.
0: És mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Na ezt akkor most nektek játszok itt a Rádió 1-en. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Édem.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Akárhol megyek, mindig csak titeket hallgatlak. Reggel kapásból bekapcsolom a Balázsék Showt, és igazából folyamatosan titeket hallgatlak. Ti nagyon adjátok a színvonalat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz újdonságát kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Ja, Jancsi vagyok.
0: Szia Jancsi, és kinek küldjük?
1: A feleségemnek, Stefine. Szeresse a kislányomat, és szeresse engem is.
0: Jaj, de helyesek vagytok. Robin Schulz, Better Times. Ez most a tiétek itt a Rádió Egyen, és köszi, hogy minket hallgattok.
1: Köszönöm.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert munkaközben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
3: I thought that I've been hurt before.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, ősziesebbre fordult az idő, holnap esni ugyan nem fog, de 17 foknál feljebb nem megyünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Közben Szemfeld zenéjét készítettem elő, ki kéri?
2: Lillának hívnak.
0: És ki kapja, kinek küldjük?
2: A férjemnek.
0: Üzensz neki valamit?
2: Azt, hogy nagyon szeretem, igazából csak úgy.
0: Jól van, akkor szól nektek mindjárt a Heart Like Mine. És közben a további kérések is jöhetnek, a telefonszámunkat tudjátok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
7: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
8: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, a tab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: Kérsz fekete virslit?
15: Nagyon szellemes, olyan nincs.
14: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
15: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
14: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
15: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Petra kérésére Ray Dalton zenéjét készítettem elő. Kinek menjem?
1: Hát akkor a kedves férjemnek.
0: Oké, okay, és hogy telik a ma estétek?
1: Jaj. Jó, főzéssel.
0: Ő ki volt ott a háttérben?
1: Én a kisfiam.
2: Igen, kézilabdát nézek most
0: így. Édesem, de cuki, mit üzensz a kis családnak?
1: Mindenkit pucilunk, és mindenkinek szép estét.
0: És ez akkor most a ti kérésetekre pörög itt a Rádió Egyen. Ray Dalton, Blood Runnin'.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Krisztián vagyok. Jennifer Lopez-től kérnék egy zenét.
0: Szia Krisztián, kinek menjen?
1: Feleségemnek szeretném kérni. Nagyon szeretem, és jó pihenést kívánok neki. És

0: csak igazi mai sláger megy, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnak, aztán pedig jövök vissza a 9-től World is Mine Radio Show egy csomó vadonatúj zenével és sztárhírekkel, ma Metzger Vikivel és Kollárral várlak titeket 9 óra után. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk. Jó hetet, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jó bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Renault.
4: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
7: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
9: Pont mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100.000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: A Protexin kell.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
16: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít. Diszkósít.
4: A rádió egy DJ Juniorral egy

0: szalonképesít este.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy az elmúlt héten volt ugyebár a Mix Magnek a DJ szavazása, és hát az egész világ azt akargatta, hogy azok után, hogy három világhírű lemezlovason, akik ötször már megkapták ezt a megtisztelő kitüntetést, hogy az év lemezlovasainak választották, ugyebár Armin van Buuren, Martin Garrix, illetve keverem a neveket, illetve David Guetta, hogy ki lesz az, aki elsőként hatodszorra is megkapja. Hát kérem szépen, David Guetta 2026-ban is bebizonyította, hogy ő a világ legnépszerűbb lemezlovasa. Mindenféleképpen beszélünk majd még a listáról, de most jön Imal Angel a Messengers lemixében.

0: csak a 48. ezen a listán, de mondjuk annyira nem kell csodálkozni, mert egyébként ez nagyon régóta így van a DJ Mag szavazáson, hogy a holland lemezlovasokra elképesztően sokan szavaznak szerte a világon. Például Ferry Corsten, aki nagyon régi név, még mindig benne van a 100-as listába, és sorolhatjuk, hogy a holland DJ-k azok még mindig nagyon menők, és sokan szavaznak rá, és az angol lemezlovasokra is. Kivétel Calvin Harris, aki meg nagyon sok pénzt keres, és a 11. helyen csak van, pedig Ibizán szerintem a leglátogatottabb este az az övé.
1: Egy biztos, hogy erős nevek vannak a listán, és tényleg meglepő, hogy még mindig ott vannak a nagyok. Ugyanúgy a diszkosi trédősóban én diszkozom a legkevesebb ideje, ami idén lesz 31 éve, illetve idén volt 31 éve, ez már a 32. de még mindig itt vagyunk. És hát ilyen Tom Craft, hogyha jól tudom, akkor ő is holland, javicska, hogyha rosszul tudom.
0: Nem tudom, nem ismerem személyesen. Erős Tomot nem ismerem.
1: Viszont a zene az jó, tessék figyelni!

köszönhetően, de jövő héten jön Magyarországra, szóval ha valakit érdekel a Melodic Techno, a Melodic House, mindenféleképpen hallgassa meg. Most pedig egy régi, nagy-nagy kedvencünk vadonatúj formában itt a Rádió 1-en.

minden DJ Junioros tartalom az felkerült a YouTube csatornámra, a héten is vannak új tartalmak, nézzétek meg, egy új mix is felkerült. Ezen kívül minden DJ Junioros remix elérhető a Facebook rajongói oldalon, amiben egy pakba kiraktam, és legközelebb jövő pénteken egy különleges eseményen

0: 24-én lesz a következő Disco Shit Legends, majd Békés Csabán találkozhatunk a helyi nagy fesztiválon. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Jövő héten pénteken mindenkit várok a Kopaszi gátnál, aztán ugye, hogy DJ Zsuzsa

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Rengeteg vadi új megjelenést mutatunk be nektek. Lesznek exkluzív zenehírek. Metzger Viki már berendezkedett itt mellettem a lemezjátszóknál. Induljunk el!
1: Itt is van már a háttérben Sam Felt és Rosalind Har-

0: Gatta és Matt Sassari egy fantasztikus dal, ez volt tőlük a Crazy. Hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és akkor most a mester után jöjjön a tanítványa, mert hogy a most érkező 29 éves Hypaton bizony David Gatta fedezte és karolta fel, azóta több zenét is készítettek már együtt, ez most egy önálló dal.
1: Igen, egyébként kicsit ilyen alok hangzással megy, és én nagyon-nagyon kedvelem, tőle egyébként nekem pont ez a kedvenc trackem, úgyhogy tőle jön az Out of My Head.

Kell a One Kiss-t, egyébként mindjárt elérjük az 1 millió hallgatást, úgyhogy záporoznak itt a milliók mostanában a közreműködésekkel, saját zenékkel, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hálásak vagyunk nektek, hogy szeretitek. Ezzel folytatódik a World is My Radio Show.

0: CID és Taylor René 1-800 hétfő este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A következő zene címe Don't Wanna Go Home, mi sem megyünk még haza, Metzger Vikivel maradunk egészen 11-ig, sőt utána 11 és éjfél között Kollárral várunk majd benneteket élőben, úgyhogy most jöjjön egy fantasztikus olasz trió.
1: Bizony, bizony, elmerülünk Medúzában. Medúzát nagyon-nagyon kedvelem, megyek majd képzeljétek nyaralni, és én mindig ilyenkor arra gondolok, hogy Ibizára kéne menni, mert ugye Medúza többször felszokott ott lépni, hát most idén nem oda fogok menni, de azt gondolom, hogy jövőre bepótolom és elmegyek egy jó Medúza koncertre, úgyhogy most tőle jön a Don't Wanna Go Home.

0: Grief is the Soul in the Moment Adriatic Remixben a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, és hát zseniális free zenék jönnek 10 után is, például David Guettától, Calvin Harris-től, vagy éppen Gordótól, úgyhogy ne menjetek sehová.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, a jelenkor nagy-nagy dance slágerei jönnek a következő egy órában is, köztük jó néhány újdonsággal. Viki, menjünk tovább!
1: És hát indulunk is Gordóval és a Loco Locoval.

0: Team Impala, Jenny és Dracula a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, és ha még nem hallottátok volna a nagy hírt, ezt a hatalmas slágert az idei ibizai szezonban David Guetta, Calvin Harris és még nagyon sok más világsztár DJ Christopher kollégánk, jó barátunk remixében játszotta. Christopher majd holnap lesz itt a World Is Mine Radio Show-ban. Most Metzger Viki a lemezjátszóknál, és a saját új zenéit közül érkezik most az egyik.
1: Igen, igen, képzeljétek el, hogy már a 1,5 millió hallgatást is átléptük az Édennel, itt a Rádió 1-en is nagyon szoktátok szeretni. Úgyhogy most ezt hoztam közösen Miss Bundal és Nagy Bogival, úgyhogy ezt szól most a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Cascade, micsoda párosítás, zseniális volt tőlük ez a zene. Vision Blurred hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. 11-ig Metzger Viki, aztán 11-től szokás szerint Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy abszolút friss zene már megint BB Rexával készítette. Ők ketten nem tudnak hibázni.
1: Bizony, és úgy képzeljétek el, hogy én nagyon-nagyon szeretem BB Rexa munkásságát, nagyon kedvelem, szerintem egy nagyon jó fejcsaj, legalábbis amit a social médiában áraszt magáról, az nagyon pozitív. Most láttam róla egy cikket, hogy 2019 képzeljétek el, nem akarták a Grammy-re öltöztetni, egy tervező sem akarta öltöztetni, azért, mert ugye BB Rexa egy picit ilyen molettebb alkatú hölgy, és a Taylor Swift volt az, aki felhívta és mondta neki, hogy ne is törődj velük és rás ráncs, bomba vagy, jól nézel ki, és ez nekem annyira pozitív, hogy két ilyen előadó így összeáll és összefognak, úgyhogy BB Rexa szerintem egy tünemény csaj, tőle is David Guettától jön a Sad Girls.

0: Sideways Remix a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és egy kedves kollégánk, egy kedves jó barátunk érkezik, Wilcox.
1: Bizony, nagyon kedvelem Wilcoxot, úgyhogy most tőle jön a legújabb, imádjuk őt. Ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.
0: Ez tehát Wilcox és a Sundown.

0: Lost Frequencies egyik nagy dobása 2026-ban, Leave It All a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Viki mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, nincs reklám, jön Kollár!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
3: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello Rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nem vagyok egyedül a stúdióba, és nagyon jó fuvarom volt ma este ide a stúdióba, majdnem elkésztünk egyébként. Tóth Balázs a Tessók videós csapatból.
2: Hello, hello, üdvözlök mindenkit, hogy vagyunk?
1: Én szuperül vagyok. Képzeljétek el, születésnapi birthday special adással készültem ma nektek, de hát majdnem elkéstünk, viszont Balázs jött értem a csúcsverdájával és behazott. Végig repesztettünk a városon gyakorlatilag.
2: Na látod, hát ilyen születésnapi ajándékosak volt mindenki, hogy időben a munkahelyedre elhoztanak téged.
1: Nagyon szépen köszi, hogy itt vagy. Indul a ma esti Birdies Man Radio Show, és pontosabban folytatódik Metzger Viktori után Kollár a lemez játszok mögött élőben, és berakjuk nektek az éjszakát, hogy az mindig is lenni szokott. Jön David Gettő és Usual a folytatásban a Shine-nal. Balázs, egyéb?
2: Semmi, testvérem. Mutasd meg nekünk, hogy hogy kell.
1: Köszi szépen, hogy itt voltatok. Jó szórakozás és kellemes rádiózás mindenkinek. Ez a Birdies Man Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben Kollár a lemezjátszói mögött, aki 48 perc múlva betölti a 20. életévét. Tele az SMS falunk. Szia Kollár, Gerit a csomagtartóba tettétek? Hol van a Geri? Hol van a Geri? Puszi nektek, Andi. Andi, itt van a Geri, nyugi, minden a legnagyobb rendben. Úgy lesz, hogy minden megszólalásban vendégek érkeznek a stúdióba. Megérkezett vasember.
1: Várjatok, hallgatok, bocsánat, elnézést kérek.
0: Gyerekek, megérkezett vasember. Egy baromi szép tortával a kezében.
1: Most a rádiódásban nem szabad csúnyán beszélni, úgyhogy most nagyon meg kell válogatnom a szavakat. Mit csináltok itt? Mit kerestek itt?
0: Tony Stark a stúdióban személyesen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Bejöttek a barátaim. De hogy? Ez hogy? Fizikailag hogy jön ki? Azt nem értem. Nagyon ezt mindjárt megbeszéljük, addig szeretnék kellemes rádiót kívánni Blondissal és a Lovers on the Dance Floor-ral, megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ba. Elképesztő, ami itt történik, bejöttek a barátaim a stúdióba felköszönteni, imádom, óriási. Geri, hozzáfűzni való?
0: Ilyen, a Kollár is, boldog születésnapot kívánok.
1: Köszönöm szépen. Megyünk tovább Blondissal, még egyszer megköszönöm a srácoknak, hogy itt vannak.
2: Hi, this is Blondish and you're listening to the World is Mine Radio Show.
3: World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show élőben. Kollár 20 éves lesz éjfélkor, úgyhogy ez a mai adás hát a születésnapjáról szól. Rengeteg az üzenet. Szia Balázs, szerintem szülinaposként két ajándék közül is választhatsz a Geritől. Egy, kérhetsz egy DJ szavazás szavazatot, vagy mondhatod büntetlenül, hogy mindenkinek, aki szereti. Bölcsen dönts, üdvözletedik.
1: Hát akkor talán a másodikat választanám, és a következőt mindenkinek, aki szereti, fogom küldeni. Geri, sajnálom, sajnálom.
0: Nagyon jó. És képzeljétek el, Tony Stark vagyis a Vasember itt van a stúdióban. Jó estét, Mr. Stark!
2: Hello, Rádió 1.
1: Tony Stark.
0: Óriási, igazi Vasember magzban. New Yorkból átetted a székhelyedet Budapestre?
2: Muszáj volt, tehát ilyen fiatal emberek miatt ide kell látogatni, hogyha születésnapjuk van, nem?
1: Jó, szeretném beavatni a drága rádióhallgatókat. A második konfom után megjelent itt egy haversereg a rádió stúdiójában, egy tortával a kezükben, úgyhogy egyelőre azt sem tudom, hogy hova legyek, de nagyon aranyos tőletek, úgyhogy köszönöm szépen.
0: A torta pisztáciás, kérdezi Tomek.
1: Barátim?
2: Igen, az.
0: New Yorkból hoztátok?
2: Egyenesen onnan.
0: Imádom. Figyelj, ez a hát maszk, ez óriási.
1: Érdemes hozzánk csatlakozni a TikTokon, a YouTube-on, bárhol, mert ami most itt történik, az tényleg nem mindennapi. És nagyon köszi, srácok, hogy itt vagytok, hát ez sírás.
2: Mi is maradunk veled, ne izguljál.
0: Nagyon helyes, úgyhogy Kollárnak nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, lendülünk tovább.
1: Köszönöm szépen, és hát ugye Kolláros lágerek a kedvenceim csendülnek fel a mai estén, úgyhogy jön Mara és a Viva Last Dancing Fred Again-nel, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show, addig mi tortázunk.
3: Yo quiero contigo.
4: All these things that
3: no necesito nadie más.
4: We took for granted.
3: Solo a ti.
4: We've lost.
3: Bésame. Te quiero loco.

Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/Rádió Egy Hungary. World is Mind Radio Show.

Comper Rádió egy Hungary. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Kollár a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet. Ciao Kollár, Isten éltessen sokáig, előre is drága barátom, üdv a 20-asok között, pénteken ünneplünk, ez majd kiderül, ölellek, régi barátod, tyű.
1: Tyű, köszönöm szépen, hogy beírtál. Igen, elvileg pénteken ünneplünk, legalábbis ha találkozunk, én biztosan ott leszek. Remélem, hogy te is. Köszönjük, hogy itt vagy.
0: Drága, csodálatos barátom, ez egy SMS. Először is engedd meg, hogy köszönetet mondjak az elmúlt 5 év közös kalandjaiért és annak minden egyes közösen eltöltött pillanatáért. Sokat köszönhetek neked, sokat tanultam tőled, csodálatos ember vagy. Másodszor pedig, de talán ezt már fejből is tudod, kívánok bort, búzát, békességet, nagyságű feleséget, és még vagy egy milliárdszor ennyi születésnapot neked, erőben, egészségben. Nagyon boldog születésnapot, Isten éltesse kedves anyukádat és édesapukádat is, hogy egy ilyen csodás srácot összehoztak, büszkék lehetnek rád. Csók, puszillak, barátod, örök pattársad Máté.
1: Írnak az iskolatársak, pattársak, barátok, nagyon szépen közös srácok, végtelenül jól esik meg. Hát ez ami itt közben a stúdióban történik, az egészen szürreális, nem tudom, nézitek esetleg a live-ot. Közös srácok, hogy itt vagytok, és köszönöm a kedves szavakat. Zsanik vagytok.
0: Az ott a stúdióban tényleg a vasember, kérdezi Marcel Fit, igen, abszolút.
1: Teljes mértékben, teljes mértékben.
0: Szabadságot vett ki a bosszúállóból és beugrott ide.
1: Erről a vasemberről nagyon sok mindent tudnék mesélni, de inkább most nem teszem, mert megkibélem a nézőket.
0: Menjünk tovább.
1: Itt van vasember. Igen, és ismételjük el magunkat. Martin Garrix és Ed Sheeran közösen jön a World is Mine Radio Show-ban. A Repeat It, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. Még egyszer, tortázok. Szevasztok.
2: A lemezjátszóknál Kollár.
3: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem kollára lemez játszói mögött nézni is tudjátok a műsort szokás szerint a YouTube csatornánkon, vagy a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján. Kedves kollár, boldog születésnapot kívánok! Azt hiszem, az ilyen születésnap felejthetetlen lesz a Rádió 1-ben élőadásban vasemberrel. Nagyon menő, szerintem ezt még az unokáidnak is mesélni fogod, nem beszélve a tökéletes zenei aláfestésről. Üdv a basszus harsonás srác!
1: Hát köszönöm szépen, valóban emlékezetes ez már most, ez az egész, ami történik, szerintem még fel se sikerült igazán fognom. Bejött vasember és a haverjaim a stúdióba, és nagyon finom tortát kaptam, úgyhogy egészen elképesztő, köszönöm szépen még egyszer.
0: Sziasztok, előre nem kívánunk soha semmit, de már csak 15 perc. Boldog születésnapot, kedves Barim, és csodás estét neked, majd megünnepeljük pozitívé.
1: Köszönöm szépen, 2x lesz pontosan évfélkor, azt hiszem anyukám elmondása alapján, hogy évfélkor is születtem, úgyhogy belépek a 10-es éveimet, hátrahagyom itt a rádió stúdiójába csak nektek. Köszönöm szépen, Zsombi, te is, hogy itt vagy.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Birthday Mix, ez a mai, megyünk tovább.
1: Igen, elkönyvhetjük annak is, és Better Times következik a 2X után, úgyhogy még egyszer Robin Schulz és Barb közöse, ezzel jön a World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/Radio1Hungary World is Mine Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, rengeteg az üzenet. Sziasztok, Kollár és Geri, 100 éve nem jelentkeztem. Nagyon jól zárul a munkanapom, nektek köszönhetően. Szuperek a zenék, lassan végállomás van nálam a melóban, teljes töltöttséget adtok. Isten éltessen, Kollár, üdvözlettel, Autómentős Csabi.
1: Nagyon szépen köszi, Csabi, hogy itt voltál, gyere jövő héten is, és köszönöm szépen a jó kívánságokat, ha volt olyan, volt olyan.
0: Drága kisfiam, nagyon boldog születésnapot kívánunk, anya és apa, a buli folytatódik a héten, ez még csak a kezdet, a fiúk nagyon cukik, nagyon szeretünk ölelés, anya.
1: Hú, jaj, fiúk, de cuki. A fiúk nagyon cukik.
0: És hát ebben a pillanatban éjfél van, úgyhogy Kollár 20, nagyon boldog születésnapot kívánok.
1: XX, köszönöm szépen a srácoknak, illetve mindenkinek, aki itt volt a csatán, elképesztek vagytok, nagyon jól esik, tele a lelkem. Köszi szépen, srácok, imádlak benneteket.
0: Mikor lesz ünneplés?
1: Majd. Itt ma az volt, az biztos.
0: Mit kíván saját magadnak a következő egy évre?
1: Kávé ugyanez, csak nagyobb mértékben, nagyobb mélységben.
0: Így legyen, Kollár, Isten éltesen, nagyon-nagyon sokáig, jövő héten folyt kör.
1: Köszönöm szépen, Geri, neked is a türelmedet. Szevasztok, TikTok és rádió, egy jó éjszakát mindenkinek.
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: This Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Rádió 1. Indul Magyarország

Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát mindenkinek az éjszakás műszakhoz. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Érdemes figyelmesen hallgatni a következő zenét, mert hogy ilyen dance dalt nagyon ritkán lehet rádiókban, napközben, rotációban hallani. Tele van nagyon-nagyon különleges megoldásokkal. Hát nem véletlenül Lost Frequencies egy igazi művész. Leave it all, csak itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és jön a dal, amire 10 hosszú éve vár az egész világ, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban már elkezdett dolgozni ezen a zenén, aztán elsodrultak egymástól, óriási sztárok lettek mind a ketten, és 10 évvel később, 2026-ban elővették, leporolták, és végre kiadták Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, csak itt a Rádió Egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!